0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
2: Yaman, San Famous. Check one time, same time.

Szavaid isszák, mert olyan tiszták bennük, ott van az áldás. Egyenes úton jár, és mozdulataiban nincs semmi varázslás.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltás szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: I believe in you.
1: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő lesz. Vitnyédnél kezdett menekülttábor építésbe az Orbán kormány. Ma van a Véradók világnapja. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány megkezdte egy menekülttábor létrehozását a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyéd mellett. Orbán Viktor volt miniszterelnök válaszul kijelentette, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán 729 szavazattal. A pártelnök hangsúlyozta, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A Fideszre és a KDNP-re pedig mindig úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből. Hozzátette, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történni a nemzedékváltásnak. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését, és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a működő és emberséges Magyarország intézet létrehozását koordinálja. A közösségi oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Radnai Márk feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről. Ma van a Véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szüksége ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron csökken a véradók száma, ezért a vérellátó szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Átadták a felújított városházát Esztergomban, a belső udvart újra parkosították, és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben, délután 4-kor és este 8 órakor szólal meg. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel, délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Jó reggelt kívánok! Ez itt a Jazzy, ahol most indul a Budapesti Hírmagazin. Én Vukovi Judit vagyok. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni, akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a közösségi oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői találkozón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. A kormány és a főváros között valódi párbeszédet szeretne, és az adózási, valamint igazgatási kérdések újra gondolását tartaná szükségesnek a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, vannak sürgős kérdések, amiket gyorsan rendezni kell, ilyen elsősorban a szolidaritási hozzájárulás ügye. Úgy vélte, egy finanszírozási reformot kell csinálni, ami biztosítja, hogy minden település hozzájuthasson, vagy minden települési szövetség rendelkezzen annyi forrással, amennyi feladata van. A légiutasok jogairól, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról, valamint az európai járműpark elektromos átállásának problémáját érintő kérdésekről is tárgyaltak az európai közlekedési miniszterek luxemburgi tanácsülésén. Az eseményen hazánkat Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter képviselte. Magyarország és Franciaország érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében, közölte a honvédelmi miniszter Cipruson, miután tárgyalt a francia védelmi miniszterrel. Ruszin Szendi Romulus szerint az egyeztetés kiemelt témája volt a hadipar közös fejlesztése. Elrendelte a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal projekt teljes felülvizsgálatát, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón azt hangsúlyozta, minden dokumentum nyilvánosan megismerhető lesz. Megjelent a magyar közlönyben, hogy mekkora állami támogatás illeti meg a parlamentbe jutott pártokat, valamint az alapítványait. A Tiszának és alapítványának több mint 1,5 milliárd, a Fidesznek és alapítványának több mint 1,1 milliárd, a Mi Hazánknak és alapítványának több mint 0,25 milliárd, a KDNP-nek 96 millió forint támogatás jár. Júliusban elkészül az akkumulátoripar és más kiemelt kockázatú üzemek országos ellenőrzési terve. Emellett megkezdődik a legfontosabb létesítmények átfogó vizsgálata. A kormány arról is döntött, megszűnik az a szabály, amely alapján egy miniszter külön döntéssel jelölhette ki az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszíneit. Átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a kormány a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Szeptember 30-áig szünetel majd az olyan fakitermelés, amely az erdők hosszú távú állapotát érdemben befolyásolja, miközben a biztonsági természetvédelmi és erdőfenntartási munkák továbbra is elvégezhetők. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója. Köböl Anita kormány szóvivő egy internetes bejegyzésben azt írta, azt a tájékoztatást kapta Gajdos Lajos élőkörnyezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukciója megkezdődik. Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar eper nyomottárát, tájékoztatott a Fruitweb elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az asszály, betakarítását pedig a munkaerőhiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés. Magyarországon többnyire mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát összesen csaknem 800 hektáron.
Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Jazz.

0: Itt a Jazzén folytatjuk a Budapesti Hírmagazint. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés-rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakember hiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintőket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannert Judit a Balzac Diák Média internetes csatornának adott interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyermekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében kezdtek meg. A Budapest és Torontó között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Torontó és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amelyel a vasúttársasága megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és a Balaton-Szemes, Alsóörs, Balaton-Almádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés. Az idei tanévben csaknem 610 000 diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. Negyediktől a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegen nyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi és digitális kultúra ismeret is felmérték. A diákok, illetve szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

Újabb fővárosi híreket hallhatnak itt a Jazzén, a Budapesti Hírmagazinban. Jó reggelt kívánok! Egyhangulag megszavazta az országgyűlés a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését addig, amíg felülvizsgálják a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződéseket. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló tízes törvényjavaslatot. Ez szerint jelentősen csökkentik a képviselők, valamint a frakciók állami támogatását, amivel 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolnak. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot terjesztett a kormány az országgyűlés elé a héten annak érdekében, hogy Magyarország hozzáférhessen a visszatartott uniós forrásokhoz. A bejelentés szerint a tervezetet Görög Márta igazságügyi miniszter nyújtja be. Benyújtotta első vagyonnyilatkozatát az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán ugyanakkor arról írt, hogy mérlegképes könyvelői minősítéssel rendelkező pénzügy számvitel szakterületén képzett közgazdászként azt állapította meg, hogy az országgyűlésről szóló törvény vagyonnyilatkozati szabályozása alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására. Többlettel zárt májusban az államháztartás központi alrendszere. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatójában közölte, májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere, szemben az egy évvel korábbi 129,5 milliárd forintos szuficittel. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be a miniszterelnök. Emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségei közti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban.

0: Mint Járai Zoltán vezeti megbízott igazgatóként, az orvosigazgatói feladatokat Kerkovics András látja el. Már több mint 2,3 milliárd forintba került a Covid idején beszerzett lélegeztetőgépek raktárköltsége, közölte a külügyminisztérium az RTL híradóval. 28 céggel kötött szerződés a Szijjártó Péter vezette tárca mintegy 300 milliárd forintért. A gépek jelentős részét sohasem használták. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Metzser Tamás lett az új országos rendőrfőkapitány. A rendőrdandártábornokot, a Heves-Vár megyei rendőrfőkapitányság vezetőjét bízta meg a feladattal a miniszterelnök. Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízása ezzel egyidejűleg megszűnt. Elolvás okozhatta a két péntek hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják, közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalom terhelése tekintettel rendelte el. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének négy jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látható a Szépművészeti Múzeumban.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Amelyben a Budapesti Hírmagazint hallják. A kormány döntött a kórházi klímákra szánt összegről, a babaváró és diákhitelek kamat stopjáról, és arról, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy 3,4 milliárd forintot ad a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására, és általában elrendelte a felkészülést a várható kánikula helyzetre. Megszüntetik a kriptovaluták kriminalizációt, és tárgyalták a vagyonadó szabályozás első tervezetét. Júliusban hagyhatja jóvá az uniós tanács Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, a testület megkezdi a benyújtott terv hivatalos értékelésének folyamatát. A terv a korrupció ellenes és átláthatósági intézkedések mellett beruházási elemeket is tartalmaz. Csökkentette számos lakossági állampapír kamatát az államadósságkezelő központ, a legtöbb konstrukciónál 0,5%-kal lesz kisebb a kamat. Májusban a várt emelkedés helyett 1,8%-ra mérséklődött az infláció éves összevetésben, áprilishoz képest nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítés és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A portfólió arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután megjelent a magyar közlönyben. Eszerint felfüggesztik a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, amik felülvizsgálják a fogyasztói szerződéseket. Megkezdte a tankönyv ellátási rendszer átalakítását a kormány, de az oktatási miniszter szerint a teljesen szabad tankönyvválasztás hosszabb időt vesz igénybe. Lannert Judit a közösségi oldalán arról írt, első lépésként nyilvános felhívást tettek közzé, hogy a tankönyvkínálat új kiadványokkal, speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhessen. Szerkezeti hiba miatt visszabontják az új Mohácsi híd egyik betonelemét, a hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartó pillérénél betonozási hiba történt. A kivitelező Duna Aszfalt ZRT szerint az alvállalkozó követett el hibát. Hőtlenkezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a túlárazottnak tartott Nyuszi motorok ügyében a szociális és családügyi miniszter. A tárca szerint a kis motorokat a valós piaci ár háromszorosáért rendelték meg Balási Gyula cégétől. A vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség hűtlenkezelés és más bűncselekmények miatt. A vádhatóság szerint Bíró Ferenc Pál 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott, Bíró Ferenc Pál szerint az eljárások politikai színezetű korrupciós ügyek. Megújul a hajógyári szigetre vezető Óbudai K-híd. A Budapest közút elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. Sikeres lebonyolítás esetén a munkálatok 2026 őszén elindulhatnak, és várhatóan 2027-re fejeződnek be. Szücs Brigitta mentőtiszt lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. A megújulásra hivatkozva ezt Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelentette be. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jöjjenek az újabb fővárosi hírek itt a Jazzén. Október 15-éig kapott fizetési haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, és egyeztetés indul a pénzügyi helyzetről Budapest és a kormány között, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Azután született döntés, hogy Karácsony Gergely a napokban arról beszélt, a főváros a jövő héten fizetésképtelenné válhat. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter azt is hozzátette, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyonvisszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, jelentette be az energetikai miniszter. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István közösségi oldalán azt mondta, érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Visszaviszik az Iparművészeti Múzeumba a Kulturális Minisztériumban talált antik bútorokat. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár videójában úgy fogalmazott, ami a múzeumból jött, annak inkább a múzeumban a helye. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyag jellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Rövidesen véget ér a Budapesti Hírmagazin itt a Jazzén. Jönnek a friss hírek, én már a köszönöm figyelmüket és további jó pihenést, kellemes rádiózást kívánok, Vukov Juditot hallották.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő lesz. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben. Még 5 megyében van tűzgyújtási tilalom. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban. Az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete a feladatuk. Jelenleg oktatási célokat szolgál a Vitnyi-Csermajori ingatlan, közölte a vagyonkezelő a Győri Széchenyi István Egyetem. A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda használja, ameddig a saját intézményüket felújítják. Magyar Péter miniszterelnök tegnap sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyérnél 500 fős migráns tábort kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. Az intézmény most kiadott közleményében azt írja, 2 évvel ezelőtt a Belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az egyetemet, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében végeznek felújítást. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tarz Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezést választhatnak. Jelenleg már csak 5 megyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaüzemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest megyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást. Ma várhatóan délután 5 óráig a Fóti úton a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, ahol javítják az útburkolatot. Az Őrsvezérterén a Füredi utcától a Nagy Lajos Király útjáig lezárják a buszsávot mára, mert ott is útburkolatot javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni. Várhatóan 10 óra és délután 2 óra között a 8. kerületi Bókai János utcától az Üllői út, Baros utca, Lassics Gyula utca, Vasvári Pál utca, Szélmalom utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Ugyancsak vonulásos rendezvény miatt számítsanak szakaszos és időszakos korlátozásra délután 3:30-tól 4 óráig a Városháza parktól a Kiskörúton, a Szabadság híd felé vezető oldalon. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: Ez itt a Jazzy, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti Önöket a műsorvezető Bögös Sándor, és a vonal túlsó végén köszöntetem Tüttő Lászlót, az MG értékesítésért felelős igazgató helyettesét, és nekem az MG az mindig is a legeurópaibb kínai márka volt. Hogy miért? Azért, mert amikor beülünk az autóba, akkor mindazt, amit egy európai vásárló szeretne látni az autóban, kezelőszervekben, egyebekben, azt megtalálja benne. Nagyon odafigyeltek arra, hogy ne menjenek el abba a kínai irányba, amiben nagyon sok most megérkező új kínai modell benne van, hogy megőrülünk az infotainment rendszertől, hogy nem találunk semmit, hogy nincsenek normális kezelőszervek, nincsenek gombok, tehát konkrétan időnként már az életveszélyességig fajul a dolog, és az MG az meg tudott maradni európainak, ami feltehetőleg abból is adódik, hogy azért kint Londonban ők megtartottak egy tervező stúdiót, megtartottak hozzá európai gondolkodású embereket, tehát ők nem csináltak egy ilyen fehér lappal elindulunk című autót, hanem baromi okosan csinálják, és ez például Nyugat-Európa, nem tudom, hogy még ebben az évben ez így volt-e, de úgy hálálta meg, hogy például a hagyományos motorral üzemelő kínai autók közül az MG az, amelyik magasan piacvezető volt a tavalyi évben, de nem mondok el mindent, mert lehet, hogy már nem is igaz, amit mondok, hanem a vonal túlsó végén akkor itt van velünk Tüttő László. Halló, szia!
2: Szervusz Sándor, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is. Igen, valóban így van, az MG talán a legeurópai márka itt az európai piacon. Ez nem csak a nevének köszönhető, ami most már lassan 102 éves márkanév, ugye a Moritz Garage, ami Angliában egy nagyon menő sportautógyártó volt annak idején. Aztán némi viszontagságok után került kínai tulajdonba. De valóban egyébként a gyár maga is, és a tervezőközpont is megvan még. A gyárban sajnos már nincs gyártás Angliában, de a tervezőközpont, a design központ az még mindig működik, és jó néhány olyan modell, mint például a tavaly bemutatott Sipestel, ugye európai tervezők terveznek. És aki esetleg velünk volt tavaly az AMTS kiállításon, ott mutattuk be ezt az autót, és itt volt velük Kár Gotem úr, aki a design igazgató helyettes az MG-nek, és ő maga tervezte egyébként ezt a modellt.
1: De az nagyon szép egyébként. Jól láttam itt a sajtóhírekbe, éppen kiküldtetek, hogy most valamilyen jubileumi darabszámokról is szó volt, és pont egy ilyen szájszert adtatok át, de valami nagyon-nagyon szép. Múltkor láttam egyet az utcán, nem ugrott be elsőre, nem tudtam hová tenni, úgy hátulról láttam meg ott a forgalomban, gyönyörű az autó egyébként, de nagyon-nagyon jól néz ki az aszfalton.
2: Köszönöm, hogy említetted a jubileumokat. Nagyon sok jubileum volt egyébként mostanában. Aki esetleg a világhálót nézegeti, láthatta, hogy a SAIC, ugye a Shanghai Automotive, ami a mi anyacégünk, a 100 milliómodik autót adta át a napokba, és hogy Európában is ünnepelni lehessen, ugye nem csak Kínában, a 100 millió egyediket egyébként Európában, Angliában adták át, méghozzá a legújabb MG4 Urban modellt, de Magyarországon is ünnepeltünk, hiszen a 6000. MG gépkocsi is vevőre talált Magyarországon, ezt is a napokba adtuk át, és valóban ez történetesen egy five-star modell volt.
1: Milyen modellpalettával mentek most? Ugye volt nektek az ES, EV, meg az ES, ami aztán átalakult, és lett belőle MG5, valami nem is tudom én most micsoda, az MG5, az a kombi változat, az eltűnt, szóval olyan nagy kavalkádban, mert hogy úgy átrendeződtek a számok, a nevek, és mindenféle más egyebek, és divatosak lettek, szépek lettek, van egy kis hibridetek is, tehát azért egy elég széles palettáról lőttetek most.
2: Így van, nagyon széles a paletta, és ha örökzöld gondolatokat lehet mondani, ugye az autóiparban az állandó az a változás. Ráadásul a változás egyre gyorsul, és az Európai Uniós előírások, illetve egyébként az ügyféligényeknek is megfelelően, most már az autók fejlesztési ideje nem a korábban 6-8 éves periódusra tehető, hanem most már 2-2,5 év alatt jönnek az új modellek, köszönhetően nyilván az AI-ja támogatott tervezéseknek és teszteknek.
1: Meg a China Speednek.
2: meg minden egyébnek, meg újabb felszereléseket, újabb környezetvédelmi előírásokat kell teljesíteni az autóknak, a motoroknak, tehát egyre inkább gyorsul ez a fejlesztés.
1: Lövünk egy zenét, és akkor utána jövünk is vissza, és maradunk még az MG világában, már jó, régen beszélgettünk.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén még mindig itt van velünk Tütő László úr, az MG értékesítésért felelős igazgató helyettese. És vele beszélgetünk az MG különböző modelljeiről. Induljunk el a legkisebbikkel, amelyik ugye a hibrid változat.
2: Igazán az MG-nek azt gondolom, hogy a legnagyobb előnye, hogy szinte a teljes erőátviteli palettát tudja árosítani, tehát nekünk vannak benzines, hibrid, plug-in hibrid és tisztán elektromos hajtóműveink is. Néhány modellben mind a három vagy mind a négy is megtalálható. A legkisebb autónk egyébként most az MG3-as, amiből létezik tisztán benzines és hibrid plusznak nevezett hajtás, ami funkcióját tekintve jó néhány üzemmóddal többet tud, mint a hasonló konkurensek. A mi hibrid hajtásunknak a legnagyobb előnye, hogy gyakorlatilag 60 km/h sebességig tisztán elektromosan hajt, tehát ötvözi az elektromos autók autózási tulajdonságait a belső égésű motorok hatótávolságával. Hát most szívesen elküldenék neked egy képernyőfotót az autóval, amit használok. Tegnap tankoltam. A range, tehát a megtehető út az 1193 kilométert mutatott. Ez egyébként egy HS Hybrid Plus modell, tehát még csak nem is plug-in hibrid volt. Azt gondolom, hogy ez jó példázza egyébként az autó technológiájának a magas szintjét és a nagyon alacsony üzemanyagfogyasztást.
1: Bocsánat, csak annyi, hogy a hármassal én annak idején, amikor ugye megjelent a piacon, akkor én mentem, mert egy ilyen nagyon rövid vezetésre elkértem a sajtóbemutató után, és egészen meglepően kevés volt a fogyasztás, tehát ő nagyon-nagyon komoly vetélytársként lép a piacra, tehát ott nagyon komolyan fejlesztenek a háttérben a hibridek irányába.
2: Azt gondoljuk, legalábbis a fejlesztő központban dolgozó kollégák, hogy az elektromos autózás, az elektromos meghajtás az egy igen távoli cél. És nyilván az akkumulátor technológia, az energiasűrűség egyre fejlődik, egyre jobbak lesznek az elektromos autók, de azért még egy hosszú átmenet lesz, amíg a teljes autóállomány átalakul elektromos autókká, addig azért jó sok alternatív lehetőséget ki lehet használni. Ezért fejlesztjük a hibrid és a plug-in hibrid változatokat, és ahogy láttuk egyébként más márkáknál is, olyanoknál, akik nevezetesen hosszú ideig elektromos autókat forgalmaztak, ők is kezdenek egy kicsit visszalépni a hibrid vagy a plug-in hibrid megoldások felé.
1: Igen, a vásárlók a piac elég nehezen indul el úgy az elektromos autók irányába, mind ahogy rákészült tulajdonképpen az autóipar, úgyhogy ahhoz, hogy ez valahogy rentábilisan tudjon működni, most az Európai Unió is egy kicsit visszavett, hogyha nem akarják látni, hogy veszítik el az emberek a munkahelyüket az autógyárakban, akkor egy átmeneti időszakot mindenképpen normálisan átgondolva be kellett, hogy iktassanak. Egyébként pedig nem vagytok ti rosszak elektromosba, tehát én azt konkrétan tudom mondani, hogy az egyik ilyen zászlólengetője vagyok itt a márkának, egy ilyen ZS EV-n van, a nagy akkumulátoros, és a gyárigértre 450 kilométeres hatótávot, tehát amikor én pont azt az autót vettem meg, ami a tesztparkban volt annak idején, és 500 kilométer fölött vagyok vele. Úgy, hogy nem araszolok, nem lopakodok, hanem gurítom, dinamikusan megyek, és nem is olyan a legkorszerűbb modell most már, mert hogy ennél már vannak korszerűbbek. Éppen néztem, hogy ami most megjelent, az lényegesen kisebb akkumulátorcsomaggal tudja 450-460-at.
2: Így van, köszönjük szépen egyébként így a lelkes bemutatást. Valóban az MG3-as után a következő modellünk az az ES volt, amiből egyébként egy új modell került már a piacra a tavalyi évben. Ebből is van benzines, ebből is van hibrid változat, és ennek a benzines változatát most valamilyen kódolásból adódóan S5-ösnek hívja a gyár. Ez a B kategóriás szabadidőautóban a tisztán elektromos változat. És való igaz, hogy a hatótávolságokat említetted, ugye nagyon sokféle akkumulátor megoldás létezik. Talán hadd említsem meg, hogy az MG most kijött egy úgynevezett semi-solid, tehát félszilárdtest alapú akkumulátorral, amivel majd egyébként a gyártók közül először sorozatgyártásba is leteszi ezeket az akkumulátorokat, és egyébként az előbb említett MG4 Urban modellnek a long range változatába kerülnek majd bele ezek az akkumulátorok.
1: Na majd kíváncsi leszek, hogyan fognak szuperálni, meg hogy milyen hatótávokat lehet majd elérni velük, mert ugye az a lényeg, hogy kisebb tömeggel, nagyobb akkumulátor kapacitással lehet majd működni. Hát reméljük, hogy jól sikerülnek, de mondom, tehát tényleg egy nagyon-nagyon szerethető autó, tehát az ES EV az egy nagyon jól sikerült autó volt annak idején. De mi az, ami még ott van a palettán? Mi az, amit most erről az új modellről, az S5-ösről tudni érdemes? S5-ös-ö?
2: S5-ös a neve. Egyébként hadd kanyarodjak vissza egy kicsit az elejére, tehát ugye mondtad ezt a sok modellváltozatot, valóban a tavalyi évet és az idei évet tekintve Az MG 18 különböző modellt mutatott be az európai piacon. Vannak olyan modellek egyébként, amelyek nem kerülnek Magyarországra. Biztos tudják a hallgatók is, hogy az Európai Unió ugye büntetővámot vetett ki a kínai elektromos autókra. Ezért bizonyos változatokat, az AM modellsorozatot, azt Európában, az unión kívüli országokban forgalmazzuk, tehát Anglia, Svájc, illetve Norvégia. Egyébként, ahogy említettem, a tavalyi évben újult meg az MG3 is, kétféle modellel az ES is, a HS modell is, és bejöttek most a tisztán elektromos S5-ös és S6-os változatú tisztán elektromos autók. Ezek egyébként az ES-nek, illetve a HS-nek megfelelő méretű, tehát B szabadidőautó vagy C szabadidőautó kategóriájú elektromos autók. Az S6-osnak ugye az előnye még az, hogy elektromos a négykerékhajtású. Ennek még a magyarországi vezetés egy kicsit csúszik. Most annyi minden volt itt az elmúlt időszakban, hogy igyekszünk, hogy mondjam, fokozatosan megjelenni, vagy fokozatosan váltani a piacon.
1: Van-e még valami olyasmi, amit szívesen elmondanál, és esetleg nem esett szó róla?
2: Hát nagyon szívesen beszélnék ugye magáról, az MG-ről és az MG márkáról.
1: Na akkor várjál, akkor egy rövid szünet, és akkor zene után egy kicsit a márkánál is körülnézünk.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén még mindig itt van velünk Tütő László úr, az MG értékesítésért felelős igazgató helyettese. És vele együtt az MG márkának a világába is egy kicsit körülnézünk.
2: Az MG nem csak a nevében elkötelezett az európai piac iránt, hanem a fejlesztésekbe és a tevékenységet illetően is. Az előbbiekben elhangzott a Design Studio, ami ugye Londonban működik. A tavaszi időszakban megnyitotta a kapuit a Technikai Fejlesztő Központ, ami Frankfurt mellett működik, és így van nagyon sok európai, és nyilván a Kínából érkező mérnök kollega dolgozik azon, hogy a Európába forgalmazott MG-k valóban az európai ügyfeleknek, az európai ügyfelek ízléseinek, az európai ügyfelek vezetési stílusának, illetve nyilván az előírásoknak, a károsanyag kibocsátásoknak megfelelőek legyenek. Ez volt egy fejlesztési lépés, és aki esetleg az interneten kószál, az a napokban láthatott egy újabb újsághírt az MG-vel kapcsolatban, meg lesz az MG-nek az európai gyártóműve is. Konkrétan a megállapodás megköttetett Spanyolországba, Galíciába létesül ez a gyár, ez közel 200 millió eurós beruházás, 2000 munkatársnak ad majd lehetőséget, és éves szinten 120 ezer autóra tervezik jelen pillanatban a kapacitását. Tehát azt gondolom, hogy aki a kínai márkákba gondolkodik, és esetleg attól fél, hogy valamilyen kínai márka nem lesz hosszú életű Magyarországon, hát az biztos nem az MG lesz, hiszen nem csak a Design Központ, nem csak a Műszaki Központ, hanem már gyártómű is fog hamarosan termelni. Az első autók egyébként 2028-ban gördülnek majd le.
1: Hát akkor valóban körbejártuk az MG világát, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, úgyhogy majd ígérem, hogy nyúzlak kicsit sűrűbben, és egy-egy modellbe jobban belenézünk majd, hogy mi van a lemez alatt, meg hogy mi az, amit érdemes tudni róla a műszaki tartalomban, fejlesztésekben, egyebekben, mert hogy valóban egy érdekes és színes márka. Nekem annyi maradt meg az MG világából már csak így zárszóként, hogy amikor megjelent, akkor valami olyasmi volt a szlogán, hogy mindig egy kicsit többet adnak, mint amennyit ígérnek.
2: Így van, ezt szeretnénk tartani is a jövőben.
1: Aztán lehet, hogy majd jön egy új filozófia, de egyelőre még akkor itt tartotok.
2: Így van.
1: Na, köszönöm szépen,
2: a lehetőséget.
1: Én is köszönöm, és további kellemes hétvégét.
2: Szia. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszönhetem Csörgő Lilit, a Toyota PR munkatársát, aki feltehetőleg most egy Toyota Hilux-szal érkezik, ami éppenséggel lehet mondjuk mild hybrid, de ha valaki arra vágyik, akkor lehet tisztán elektromos, és de a vonal túlsó végén Csörgő Lili. Halló, szia!
2: Szerzenyi, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ez most a Toyota újdonsága, hogy a 9. generációs Hilux-szal megjelenik a tisztán elektromos modell is, ami azt gondolom, hogy ebben a szegmensben nagyon izgalmas újdonság, hiszen lényegében egy nem létező szegmensben érkezik itt a pick-upok kategóriájában.
1: Hát igen, kevés van.
2: Most itt a Toyota ebbe az új kategóriába belépett, és azt gondolom, hogy nagyon ígéretes is ez az autó.
1: Hát mi az, amit érdemes tudni róla? Mondjuk, ami mindenkit érdekel, gázlomérség, hatótáv, árkombokról, hogy lehet vele közlekedni, milyen vezetni az autót, milyen rendszerek kerültek bele. Mitől lett új ez az autó most?
2: Ugye a Hilux közismert arról, hogy van egy nagyon-nagyon erős szerkezete, és tényleg mindenen átmegy, és ezt nem szerette volna a fejlesztő brigád elvenni az új elektromostól sem, tehát egy kifejezetten Hiluxra fejlesztett akkumulátort tettek az autóba, ami egyébként bruttó 59,2 kWh lítium-ion akkumulátor, és az autónak a gázlómélysége 700 mm, tehát semmilyen jótól nem fosztunk meg senkit azzal, hogyha esetleg egy elektromos Hiluxot választan a munkaeszközének. Egyébként az autónak a vontatási kapacitása az 1600 kg, vagy pedig a platónak a terhelhetősége 715 kg. Ami nagyon érdekes, ami személyesen nekem nagyon tetszik, hogy a platónak lett egy oldalfelépője, amire felállva nagyon kényelmesen érjük el a dolgokat. Ez újdonság itt a 9. generációnál, illetve elektromos szervókormány került mind a mild hybrid, mind pedig a tisztán elektromos verzióba, ami azért segíti a kormányozhatóságot, valamint intelligens összkerék meghajtás is.
1: A hatótáv az hogy alakult? Mert az akkumulátorcsomag nem tűnik olyan nagynak, de hogy van-e valami értékelhető hatótáv is?
2: Hát, hogyha kombinált hatótávot nézzük, akkor ez 250 kilométer, viszont hogyha csak off-road terepen használjuk, vagy rövid távokra, amire ugye egyébként a Hiluxot szánják, mint kis haszongépjármű, akkor 350 kilométer is lehet a hatótávja.
1: Pont ott, ahol az ember azt hinné, hogy lényegesen rövidebb lesz a hatótáv, ott van akkor elemében az autó ezek szerint.
2: És egyébként ez egy olyan hatótáv, amit azt gondolom, hogy hát én mentem azért off-roadon, és te is jó párszor próbáltad az off-roadot, nem gondolom, hogy valaki 250 km hosszan bírná az off-roadozást.
1: Említetted a mild hybrid verziót is. Ott milyen erőforrás került az autóba?
2: Ott egy 2,8 literes turbodízel motor, ott 204 lóerőt kapunk, 6 fokozatú váltót, és ugye egy 48 voltos rendszert, ami előzéseknél, illetve a nagyobb gázfröccs elkerülését segíti elő, hogyha mondjuk van előttünk egy nagyobb akadály egy terepen, akkor ebben segít.
1: Egyébként ez azt jelenti, hogy akkor ez egy dízel hibrid, amit most a piacra tettetek, ebből azért nem sok van.
2: Igen, igen, ezt a dízel élményt még nem akart elvenni a Toyota felhasználóktól.
1: Meg az, hogy hibrid lett, még pluszban, ez egy különleges történet a Toyota világában is, meg úgy általában, ha körülnézünk, azért nagyon kevés ilyen autó van. Ott milyen fogyasztási adatokkal lehet számolni, mit ígér a gyár?
2: 9,7 és 10 liter közötti 100 kilométeres átlagfogyasztást mértek az autónál.
1: Mi az, ami esetleg még érdekes lehet az autóval kapcsolatosan? Van-e még valami, vagy úgy nagyjából körbejártuk egyelőre, aztán majd utána jönnek a gyakorlati tapasztalatok a későbbiekben?
2: Igazából ez már csak ilyen úri mulatság, de ugye érkezik egy Invincible felszereltség, ami már korábban is ismert volt a Hiluxoknál, itt viszont csak a mild hybrid esetén érhető ez a szereltség, és ez egy nagyon szép metál fényű mustársárga lesz. Ez egy teljesen egyedi szín erre a modellre, erre a hajtásláncra, színre fújt első lükhárítókkal, Invincible könnyűfém kerekekkel, fűthető az első és a második sori ülés is, tehát itt azért több olyan dolog is van, ami már egy következő szintre emeli ezt az autót, és nem csak egy egyszerű kis haszongépjárműről beszél.

0: beszélünk.
1: Még egy dolog, ami érdekes lehet, az infotainment rendszer esetleg változott-e, vagy meghagyták a régét, tehát ha már így belenyúltak az autóba, és mindent szétborogattak, elképzelhető, hogy ott is kotoráztak benne egy kicsit.
0: Így van, a Toyota reagált a vásárlói, felhasználói kritikákra, és teljesen megújította az infotainment rendszer, 12,3-szoros multiinformációs és multimédia kijelző is került az autóba, ez ugye a Land Cruiserből egy az egybe át lett véve, ugyanaz a kormány, a gombok, ugye a terepfunkciókkal kapcsolatos gombok csak a mild hybridnél érhetőek el, hiszen a BEV-nél intelligens elektromos összkerék meghajtás van. Igazából ez is nagyon megújult az autónak a belsejébe, és sokkal modernebb érzetet ad.
1: Na, akkor nagyjából körbejártuk az egész autót, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltál, meséltél nekünk az újdonságról. A Hilux tulajdonosokat pedig akkor megnyugtathatjuk, hogy az infotainment rendszer is változott úgy, ahogy ők azt kérték, szerették volna. Na, de hát további kellemes hétvégét neked, és köszi, hogy itt voltál. Szia!
0: Sziasztok! Köszönöm a hallgatókat, szia, Sanyi! Jazz.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Kanalas Gergelyt, a Citroen marketing vezetőjét, és vele beszélgetünk a Citroen modellekről. Láttam egyébként egy olyan megjelenéseteket, ami családi modellekről szólt, és hogyha belegondolok, akkor tulajdonképpen amiben a Citroen erős volt, az mindig is ez a családi vonal volt, de először is köszöntelek, szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt kívánok, kedves hallgatóknak!
1: Mitől lett most ez egy kicsit családiasabb ez a hangulat?
2: Pont jól megfogalmaztad, mert egy kicsit visszanyúltunk a saját gyökereinkhez. Tényleg azért, ha visszagondolunk erre a több mint 100 évre, jellemzően tényleg sok sikeres családi autó jött a Citroentől. Alapvetően mindig a titok az a elérhető ár volt és a kényelem, és szerintem ez most is jó néhány modellünkre jellemző, gondolok akár a C3 Aircross-ra, vagy az új C5 Aircross-ra. Most erre egy kicsit ráerősítettünk, és úgy döntöttünk, hogy a májusi hónap és még a júniusnak a hátralevő része az nálunk a családokról szól. A két fő modell az a C3 Aircross, ugye ez egy elég nagy méretű, de még kompaktnak tekinthető SUV modell, ez akár 7 személyes kivitelben is elérhető, vagy hogyha a standard 5 személyeset választjuk, akkor elég gigantikus hátsó lábterünk van, és egy nagy, közel 500 literes csomagterünk egy aránylag kompakt méreten belül. Úgyhogy ez egy szerintem egy nagyon ideális családi autó lehet. Aki viszont egy kategóriával följebb keresgél, ugye, hát mondhatjuk, hogy az egész piacnak az egyik legdinamikusabb szegmense az a C-SUV, vagy a már közepes méretű SUV. Itt van a C5 Aircross, tehát ez meg egy vadonatúj modell, ráadásul elérhető hibrid változatban, plug-in hibrid, vagy akár elektromos változatban is, úgyhogy ez is abszolút egy jó családi autónak tekinthető, és ez nyilván olyan ajánlatokat tudunk adni, ami most különösen érdekessé teszi őket.
1: Ja, mondhatnám, jó családból származó modelljénket kiházasítjuk. Ugye a legnagyobb verzió az tényleg egy nagyon kellemes autó volt, az elektromosban is egészen meglepően jó hatótávokat tudott produkálni. Hát majd kíváncsi leszek a plug-in hibrid verziókra is, amik előkerülnek majd nálatok, hogy azok hogy fognak gördülni.
2: Hamarosan tényleg érkezik egy plug-in hibrid a tesztparkba, úgyhogy szerintem rövidesen arról is tudunk majd beszélni.
1: Megyünk zenélni, aztán kicsit rámegyünk motorizációra, meg felszereltségi szintekre, meg egyebekre, hogy tulajdonképpen mire erősít manapság a Citroen.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő lesz. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben. Még 5 megyében van tűzgyújtási tilalom. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárca vezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban. Az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete a feladatuk. Jelenleg oktatási célokat szolgál a Vitnyi-Csermajori ingatlan, közölte a vagyonkezelő a Győri Széchenyi István Egyetem. A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda használja, ameddig a saját intézményüket felújítják. Magyar Péter miniszterelnök tegnap sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyérnél 500 fős migráns tábort kezdett telépíteni 5 milliárd forint közpénzen. Az intézmény most kiadott közleményében azt írja, 2 évvel ezelőtt a Belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az egyetemet, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében végeznek felújítást. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezést választhatnak. Jelenleg már csak 5 megyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsodaba, Üzemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest megyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást. Ma várhatóan délután 5 óráig a Fóti úton a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, ahol javítják az útburkolatot. Az Őrsvezér terén a Füredi utcától a Nagy Lajos Király útjáig lezárják a buszsávot mára, mert ott is útburkolatot javítanak. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd irányából egy rövidebb szakaszon, valamint az Egér úton befelé a Péterhegyi út előtt is. A hétvégén az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig nem közlekedik a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között. karbantartás miatt. A sűrűben induló 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A Diósárokban lezárták a félútpályát a Szent János Kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányunként egy sávban tudnak közlekedni közműjavítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Annalas Gergely, a Citroen marketing igazgatója, meg hoztunk egy egész családias vonulatot, mert hogy hát éppen most van egy ilyen családbarát akció. Ahogy éppen elmesélted, többek között lehet majd léghajózni a Városligetben, meg mindenféle ilyen jópofa dolgokat csinálni, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy milyen hajtásláncokra számíthatunk, milyen felszereltségi szintek vannak, tehát hogy mi az, amire manapság a márka erősít.
2: A kisebb kategóriákról, hogyha beszélünk, beleértve mondjuk a C3-ast, vagy az előbb említett C3 Aircross-t, ami már egy családi modell, ott én előnyként hoznám azt is, hogy nekünk még mindig van kéziváltós benzinmotorunk, ami nyilván egy sokkal elérhetőbb árat is jelent a már inkább standard automatákhoz képest, tehát van egy ilyen belépő motorizációnk, és egyébként a kis autóknál inkább ezt keresik az ügyfeleink.
1: Keresik igen. Még a kéziváltót?
2: Abszolút, tehát a C3-asnál az eladásoknak szerintem körülbelül alsó hangon a 60%-a az biztos, hogy ebből adódik.
1: De jó.
2: Aki azért a kényelemre jobban rágyúrna, nyilván annak már igénye van az automata váltóra, itt viszont már hibrid motorokat kínálunk, különféle teljesítményváltozatokban. Ezek, ahogy említettem, automaták, dupla kuplungos automatával állítjuk ezeket, és egyébként egy lágy hibridhez képest meglepően sokszor tudnak átkapcsolni ezek az autók tisztán elektromos üzemmódba, úgyhogy ez nyilván a fogyasztásra egy jótékony hatással van. Ezeket a hibrid motorokat gyakorlatilag az összes személyautónkban tudjuk kínálni, és ugye a C5 Aircross-nál tudunk ennél magasabb teljesítmény irányába menni, akár a tisztán elektromos változatokkal, vagy pedig a plug-in hibriddel, ahol már ugye egy 4-hengeres 1.6-os benzinmotor dolgozik, úgyhogy közel 200 lóerős teljesítménnyel. Úgyhogy körülbelül ezek a ajánlataink, viszont még egy dolog eszembe jutott, ez pedig a Berlingo. Ugye ha a családi Citroen, akkor szerintem így az elmúlt, most már 30 évre visszagondolunk, akkor biztos, hogy a Berlingo sokak eszébe jut. És most ismét elérhető belső égésű motorokkal, benne az 1.5-ös dízellel is, automata váltóval is, és meglepően jó áron, úgyhogy, hogyha már család, akkor szerintem a Berlingóról is érdemes beszélni. Szerintem egy olyan modell, ami már szinte kihalóban, tehát ugye végül is egy egyterű karosszéria, amiből most már nagyon kevés van, egy gigantikus csomagtérrel, több mint 600 literrel, ez is akár 7 személyes változatban is elérhető, és hát hozza a tipikus Citroen kényelmet.
1: Igen, meg egyébként hatalmas belső tere van, ami nagyon jól variálható. Alaphelyzetben egyébként az egy szerethető autó. Valahogy úgy elfeledkeztünk róla, pedig olyan érdemeket gyűjtött be itt magának hosszú évek
2: igen,
1: alatt.
2: Szerintem ez az SUV miatt, ami már ugye jó néhány éve hódít, ez a modell viszont nem ebben.
1: A Berlingo volt nagyon jó útítás, de tényleg nagyon
2: igen,
1: jó.
2: Igen.
1: Én nagyon szerettem.
2: Nagyon jól vezethető, kényelmes, tágas, jól variálható autó.
1: Tényleg manapság hova lehet pozícionálni egy ilyen autónak az árát, pláne dízelmotorral mondjuk, nagyjából?
2: Ha kimondhatom, akkor alig több, mint 10 millió forintért tudunk adni dízelmotort, 10 alatt pedig benzinmotort. Ez mondva soknak tűnhet, de a mai autóárak tekintetében egy ilyen belterű autó, különösen dízelmotorral az azt gondolom, hogy ritkaság, úgyhogy érdemes rájuk gondolni, hogyha tényleg tágas családi autót keresünk.
1: Igen, mondhatnánk, hogy kihaló félben lévő négykerekű, de hála Istennek aztán valahogy csak-csak nem hagyták kihalni ezeket az autókat, túlélő. És visszajöttek igen ezek a dízelmotorok. Meg hát így a Berlingo egy dízelmotorral tulajdonképpen az egy olyan autó, amire szerintem úgy nagyon sokan szeretettel tudnak gondolni, de megint zenélünk egy rövidet, és akkor cserélünk egy emblémát, és mint a DS márka igazgatója, akkor egy pár szót majd beszélünk okay. A DS világáról.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Itt van velünk Kanalas Gergely, aki az előbb a Citroën marketing igazgatójaként mesélt nekünk mindenféle Citroën modellekről, meg irányzatokról, aztán most akkor egy rövid embléma cserélt az autók elején, és már is a DS világába kerültünk, és akkor innentől kezdve mind a DS márka igazgatója fogsz nekünk egy kis útmutatást adni. Még egyetlen egy visszatekintés csak a Citroën világába, hogy tényleg érkezik a 2 CV valamikor, várható? Komolyan gondolták a gyárja?
2: Most már nagyon-nagyon úgy tűnik. Ugye ez többször felmerült a múltban.
1: Nagyon sok rajz, meg minden sketch volt róla.
2: Nem bizonyult igazdak ez a hír, viszont most minden jel arra mutat, hogy tényleg készül valami. Azért nem merek konkrétumot mondani, mert én is csak június végén fogok konkrét információkhoz jutni. Úgyhogy nagyon
1: ezt
2: várom.
1: Ezt elrontottad, mert fölhívlak.
2: Rendben. Várom június 24-ét, mert akkor valószínű, hogy több információhoz jutunk. Nagyon bízom benne, egyelőre annyit lehetett hallani, hogy dolgozik ezen az autón a Citroën, ez valószínűleg elektromos lesz, és hűen az egykori kacsa filozófiájához egy népautó, tehát egy elérhető áru autó fog készülni. Hát várjuk ki.
1: Hát nagyon kíváncsi leszek rá. Az egyébként nagyon nagy buli volt az autó. Na, de menjünk akkor, ugorjunk át a DS világába. Amit én nézegettem, hogy például a DS7-ből, amit én nagyon-nagyon szeretek, annyira jó az autót vezetni. De valami olyan fergetegesen jó, és abból azért mindenféle motorizációk voltak, hogy megint van dízel, vagy még van dízel. Nem is tudom, valahogy a dízel úgy kiesett van. Nekem a látómezőből.
2: Igen, ez azt mondanám, hogy még, mert gyakorlatilag a DS7 modell gyártása az júniusban leállt, és bizonyos országoknak volt lehetőségük készletezni ebből a dízelből, mi is ezek közé tartozunk. Mi láttunk ebben fantáziát, viszonylag sok ilyen autó érkezik be, és van is fizikai készleten.
1: Meg ilyenkor szoktatok aránylag jó árakat dobálni, amikor ilyen búcsú széria jön.
2: Ez volt a cél, tehát ez abszolút a DS7 kifutó szériájának tekinthető, egy nagyon jól felszerelt limitált széria, szó szerint limitált, mert körülbelül olyan 30 darab van összesen, ezeknek egy része itt van, másik része jön befelé. Egy 5-ös dízel automata, nem kell megijedni a kis köpcentitől, mert egy 300 Nm nyomatékú 8 fokozatú automatával ellátott dízelről van szó, tehát autópályán ez rendkívül kis fordulaton csendesen és nagyon kis, körülbelül 5,5-6 literes fogyasztással elmegy.
1: Az így jól hangzik, mert egyébként azzal a fogyasztással, ha megnézzük, hogy mennyiért tudunk tölteni például egy elektromos autót, akkor nem vagyok benne biztos, hogy nem versenytárs.
2: Így van, ráadásul ugye egy tankolással közel 1000 kilométert el tud menni ez az autó. Ráadásul, mint kifutó széria, jól megpakoltuk az autónak a felszereltségét mindenfélével. Finom alkantara kárpitozás, minden biztonsági extra, ami pontos, üthető elektromos ülések, elektromos csomagtérajtó, navigáció, tehát igazából egy nagyon kellemesen felszerelt, szép autó, jó áron, úgyhogy most leginkább ez tekintem én főajánlatnak a DS házatáján.
1: Egyébként tényleg egy nagyon jó autó, és olyan vezetési élményt tud nyújtani, hogy egészen meglepő volt. Annak idején, amikor kint volt, akkor talán pont egy plug-in hibrid, vagy valami ilyesmi változat volt, és valami eszementen jó autó volt, de valami nagyon-nagyon, tehát bitang jó futóműve volt, hát eléggé extrém körülmények között tudtam kipróbálni, mert pont egy gyorsasági szakaszra mentünk be, már egy ilyen lezárt szakaszon, és hát ott bőven ilyen 180-190 között tempoztunk mi is, hogy időben odaérjünk a munkahelyünkre, ahol aztán majd csináljuk a riportokat a versenyzőkkel, és valami elképesztően ott van az úton az autó, tehát az valami nagyon megvan csinálva. Nekem az egy ilyen nagy szerelem volt annak idején. Igen. Tehát tényleg mi újságban még a DS házatáján, hogyha egy percet még szánunk a meglévő modellekre.
2: Persze, örömmel mondom, ugye a DS7 dízel, mint kiemelt ajánlat, ezen kívül van nekünk egy numero 4-ünk, ami már szintén elérhető, akár fizikai készletről is. Ez a modell nagyon sokoldalú, hiszen választható hibrid motorral, dízel motorral, plug-in hibrid motorral, és még elektromos kivitelben is, úgyhogy négyféle hajtáslánccal. Ez egy kompakt méretű autó, tehát egy klasszikus ötajtós ferdehátú, nagyon elegáns, és akkor ott van az általad nemrég próbált numero 8-as elektromos nagyautó, ez egy luxus villanyautónak tekinthető, egy nagyon egyedi külső-belső megjelenéssel, nagy hatótávval, akár több mint 700 kilométeres hatótávval, úgyhogy elég széles most a DS-nél is a paletta, és hamarosan érkezik a numero 7, úgyhogy nem áll meg a márka, folyamatosan jönnek a frissítések és az új modellek is.
1: Gergő, hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, meséltél nekünk itt a Citroen meg a DS világáról.
2: Én köszönöm.
1: És hát a kacsát azt meg nagyon-nagyon várom, úgyhogy megnézzük, hogy mennyire repül magasra ez a kacsa, hogy lesz-e belőle valami. Úgyhogy június végén mindenképpen zaklatni foglak, hogyha addigra már begyűjtötted az információkat.
2: Köszönöm én is, hogy beszéltem a márkákról, és mindenkinek szép napot kívánok.
1: Neked is további kellemes hétvégét. Hello, szia.
2: Szia.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Zámbó Balázst, a BMW Motorrad márka vezetőjét, és vele együtt megérkezik megint csak az adásba a BMW R1300GS változata, amivel a hallgatóink röviddel ezelőtt találkozhattak, mert hogy Legin Pista tesztelte ezt a motort, és azért is kerestük meg Zámbó Balázst, hogy mesélj nekünk egy kicsit ennek a motornak a múltjáról, a jelenéről, mert hogy egy igazi ikonikus motorrá vált a piacon, de hát akkor szép napot neked, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Szervusz Sándor, én is köszöntöm a kedves hallgatókat is. És igen, nagyon jó apropó, hogy a teszt kapcsán, az R1300GS teszt kapcsán kicsit visszanyúljunk, eléggé azt kell, hogy mondjam, hiszen magát a GS-t a BMW nagyon régen alkotta meg, és van magyar vonatkozása is. Az akkori motorkerékpár piac úgy nézett ki, hogy egy bizonyos motorkerékpár fajta mindig csak egy adott feladatra volt jó. Tehát, hogyha valaki utassal szeretett volna motorozni közúton, ilyen motorokkal nem lehetett nagyon könnyebb terepekre sem elmenni, viszont a BMW szakított ezzel a hagyománnyal, és létrehozta széria gyártásban az R80 géperes modellt, ami viszont mind a kettőnek az előnyét kombinálta, és itt jön képbe Peres László technikus, aki a BMW-nél dolgozott a motorkerékpár részlegnél, és ő ilyen hobbi versenyző is volt, terepversenyző, de valahogy nem érezte, hogy az aktuális modellek azok rendben vannak, és kielégítik a célját, és végül nem egyedül, tehát nem kizárólag az ő nevéhez köthető ez a modell, de létrehoztak versenymotorkerékpárt, egy terepversenymotort, egy 800 köbcentis boxer motorral, ahol Németországban másodikok is lettek az 1978-as versenyen, és ebből készült nem sokkal később az R80 géperes. Kétségbe vonták eleinte, hogy hogyan lesz terepre is alkalmas a motor, és hogyan lehet akár utassal is közutakon vele jól motorozni, hiszen két mázsa volt a tömege, 800 köbcentis az akkoriban elég nagynak számított, kardán tengely hajtotta, de aztán az első sajtótesztek során már látszott, hogy tényleg elérte a BMW azt, amit szeretett volna. Hát úgy apostrofálták, hogy ez egy sportmotor, túramotor és enduro is egyben. Úgyhogy most már jó 46 éve volt ez, hogy a BMW bemutatta a GS-nek az erőfutárát, az első modelljét. Nem biztos, hogy akkor gondolták sokan, hogy ekkora siker lesz, hiszen ahogy egyre többen próbálták ki, egyre többen vásárolták a modellt, nagyon szép eredményeket tudott felmutatni az egyébként akkor nem olyan nagy darabszámmal rendelkező BMW motorkerékpárok tekintetében, és ezt a modellt fejlesztették utána folyamatosan tovább és tovább a futóművét, ezen mutatkozott be a GS-en például a telelever, de készült belőle Párizs-Dakar verzió 32 literes tankkal, míg az eredetinek egy kicsivel kevesebb, mint 19,5 literes tankja volt. És aztán változtattak a tank méreten, változtattak a motor kényelmén, dobozokat lehetett rá, gyári dobozokat felszerelni, folyamatosan dolgoztak természetesen a boxerblokkon. Ugye mostanában már leginkább amiatt szoktak hozzányúlni gyártók motorblokkokhoz, mert egyre szigorodnak a környezetvédelmi erőírások. Akkoriban a legfőbb mozgatórugó az volt, hogy minél jobban kiszolgálják az ügyfeleket és a motorosokat, hogy minél halkabbak legyenek, akár azért már ott is föllépett, hogy akár a lakókat a lakópihenővezetekben ez a varja, amikor valaki elindul, de a legfőbb igazából az volt, hogy milyen sebességen lehet vele úgy motorozni, hogy ne legyenek vibrációk, erősebb legyen a motor. És egyébként, ami a boxernél, ugye a GS-nél egy nagyon nagy erény, ugye az maga a blokk, illetve a motorkerékpárnak az alacsony súlypontja, és ez mind közúton kanyarokban is nagyon jó terelhetővé teszi a motort, illetve terepen is. Ez egy nagyon előnyös tulajdonság.
1: Ha megengeded, egy pillanatra közbeszólok, keresünk egy rövid zenét, és akkor innen folytatjuk.
0: Jazzy.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk a motoros rovatban, Zámbó Balázs van velünk, a BMW Motorrad márka vezetője, és a R1300 GS-ről beszélgetünk. Egy igazi presztízs motor lett belőle. Hát valami elképesztő műszaki megoldásokat csináltak. Tehát a kardántengelytől kezdve az összes többi, ahogy meg van tervezve, ki van alakítva, ebbe azért rengeteg meló van.
2: Igen, és ugye említettem az előbb ezt a telelever, meg paralever első, illetve hátsó futómű megoldást, de ezek is nem arról beszélünk, hogy ez egyszer a BMW alkalmazta, és akkor onnantól a továbbiakban is pont ilyen, hanem rengetegszer hozzányúltak, és nyilván azt a most már 140 lóerő fölött jár a modell teljesítménye a kezdeti 50-60-hoz képest. Tehát rengeteg minden változott, és mindent ehhez igazít hozzá a gyár. És tényleg, ahogy mondtad, való igaz, hogy kevesebb motoros tudás is elegendő ahhoz, hogy ezzel a motorral nagyon jót lehessen motorozni, mert egyáltalán nem kell rajta küzdeni. Ami egyébként nagyon sok BMW motorkerékpár modellre jellemző, hogy a motorost helyezi a középpontba, és a legtöbb fejlesztésnek az a célja, hogy kiszolgálja magát a motorost, hiszen ez általában leggyakrabban nem egy munkaeszköz, hanem ez egy hobbi célú eszköz, minél nagyobb százalékban élvezze maga a motoros az, amikor elmegy akár rövidebb túrára, akár egy több hetes motoros túrára, és itt a GS, illetve a GS-nek az Adventure változat, ami nagyobb tankkal, még robusztusabb, most már egy ideje ez számít tényleg ebben a kategóriában az etalonnak, és a különböző motorkerékpár márkák próbálják a fejlesztésekkel üldözni, ez teljesen normális, BMW-nél is van olyan modell, ami más márkában lévő más modellt próbál befogni a fejlesztésekkel, viszont ebben a Tourer Enduro-ban most elképesztően kedvelt, nem csak Magyarországon, hanem világszerte, ebben a GS és az Adventure tényleg úgy néz ki, hogy most már jó pár éve évbe ér. Ez egyébként egy újfajta problémát okoz a BMW fejlesztő mérnökeinek, hiszen nincs, aki irányt mutasson a fejlesztésben, a BMW-nek kell mutatni folyamatosan az irányt, és tényleg egy picit nehezebb így fejleszteni, hogy nincs egy minta, vagy egy utolérni kívánt másik modell, de ez inkább egy ilyen pozitív nehézség, ez egy jó dolog.
1: De egyébként meg, hogyha megnézzük a motort, akkor mondhatni, hogy egy autóra való mennyiségű vezetés segítő rendszer is belekerült, ami a motoroknál azért már megjelentek, mert ott vannak, de ilyen szinten, ilyen mennyiségben azért nem volt egyértelmű, hogy motorkerékpárokba ilyenek bekerüljenek, és amit Legin Pista kiemelt, ugye a motoros rovatunknak a vezetője, hogy ezek nem keserítették meg az életét. Tehát tudta, hogy ott vannak, van, amelyiknél lehetett látni, hogy igen, ez érezhetően ott van, hogyha szükség van rá, de amúgy pedig semmi jele nincs, miközben meg egyfolytában azon van az egész rendszer, hogy vigyázzon rád.
2: Igen, kettőt mondanék így, illetve az egyik az egy csomag. Van ma ez a dinamikus sebességtartó automatika fékező funkcióval, ez tulajdonképpen maga a tempomat, motornál korábban eddig úgy volt, hogy a fékbe bele kellett nyúlni, tehát ő maga nem érzékelt semmit, hanem csak egy kicsit lehetett a jobb kezet pihentetni, vagy nem kellett húzni folyamatosan a markolatot, autópályán tudta tartani a tempót.
1: Igen, de erre most annyira mondta Pista, hogy elég szürreális az élmény.
2: Igen, tehát most már ott tart, hogy magától gyorsít és lassít is, amikor úgy érzékeli, illetve vannak nagyon komoly...
1: Kiteszed az indexet, és elkezd gyorsítani.
2: Igen, pontosan. De vannak figyelmeztető jelzések is, ráfutásos ütközés veszélyre figyelmeztet, sávváltás figyelmeztető jelzés, ez egy ilyen riding assistant csomag részeként van. Ugye a BMW-nél mindig is nagyon fontos volt a biztonság, és nagy előny az, ugye, hogy a BMW autókat és motorokat is gyárt, tehát tud átvenni dolgokat.
1: Vannak a polcon cuccok.
2: Pontosan igaz, hogy persze a motor sokszor teljesen más, és nem lehet egy az egyben átültetni, viszont nagyon sokszor már eleve úgy készülnek fejlesztések, hogy és a motorra ez vajon hogyan, miként kerülhet át. Nem egyszerre szoktak bemutatkozni ezek a dolgok jó pár év késéssel, de ezért tud a BMW motorrád úttörő lenni sok minden ilyen fejlesztés tekintetében.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, meséltél nekünk erről a motorról, és akkor ez az R1300 GS volt, amiről szó volt, és amiről itt a tesztben, és hát gyakorlatilag majdnem két műsort rászántunk mi is, hogy végigjárjuk mindaz a műszaki érdekességeket, amivel az a motor ott van az élmezőnyben, vagy hogy ő maga az élmezőny. Tényleg érdekes volt. Azért is beszéltünk róla ennyit, mert megmutatja ez a beszélgetés, hogy hol tart manapság a motorkerékpárgyártás, és hogyha valaki ebből úgy rendesen belássa magát, akkor mi mindent kell letenni az aszfaltra ahhoz, hogy az emberek tényleg azt mondják, hogy na ez az a motor, amire nekem szükségem van.
2: Igen, és nagyon, nagyon örülök mindig, hogyha szóba szóba kerül a GS, mert különösen szép dolog, hogy a születésekor egy magyar szakember is jelen volt, sőt ő volt az egyik, akinek nagyon komoly szerepe volt abban, hogy most milyen motorokkal lehet motorozni.
1: Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, további kellemes hétvégét neked, szia!
2: Én is nagyon köszönöm mindenkinek kellemes hétvégét.
1: És nagyjából ennyi volt a mai műsor. Köszönet a kitartó figyelemért, vigyázzanak magukra, töltsék kellemesen a hétvége fennmaradó részét. Búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor. Viszal!
0: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő lesz néhol esővel. Nyilvánosságra hozzák az uniónak beadott helyreállítási tervet. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párttisztóító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszust tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tarr Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelezte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodáshoz. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán, senki nem sérült meg. A 15. századi épület északi falának ledőlése miatt a műemléképület környékét lezárták. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült erőd temploma. Váratlan közjátékkal zárult 14. Leó pápa spanyolországi útja. Pénteken a pápai különgépen műszaki hiba lépett fel, a javításra tett kísérletek pedig nem jártak sikerrel, így a katolikus egyházfőnek el kellett hagynia a repülőt. A helyzetet végül Fülöp spanyol király oldotta meg, aki felajánlotta magánrepülőgépét Leó pápának. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig azt közölte, hogy a korábbi háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, ezért bérelt nyugat-európai kocsikat állítottak forgalomba. Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást. Ma várhatóan délután 5 óráig a Fóti úton a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, ahol javítják az útburkolatot. Az Őrsvezérterén a Füredi utcától a Nagy Lajos Király útjáig lezárják a buszsávot mára, mert ott is útburkolatot javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni. Várhatóan 10 óra és délután 2 óra között a 8. kerületi Bókai János utcától az Üllői út, Baros utca, Lasics Gyula utca, Vasvári Pál utca, Szélmalom utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Ugyancsak vonulásos rendezvény miatt számítsanak szakaszos és időszakos korlátozásra délután 3:30-tól 4 óráig a Városháza parktól a Kiskörúton, a Szabadság híd felé vezető oldalon. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies.
4: Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies, Bárány Annával, itt a Jazzin.

Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok, ez a Jazzy időutazó műsora. Töltsenek el velem 60 percet, sercegő lemezek, fekete-fehér filmkockák és legendás sztárok társaságában. De még mielőtt kinyitnám a kalendáriumot, szeretnék egy személyes történetet is elmesélni. Rögtön itt a műsor elején. Volt szerencsém részt venni a TNT zenekar Budapest Parkos koncertjén, ami a koncert is nagyon-nagyon jó volt, de most mégsem róluk szeretnék beszélni. Hát egy kellemetlen lábtörés miatt 5 hete gipszben létezem, a Goldis hallgatóit már terheltem ezzel. Hát ennek a nehézségét most nem kezdem el mesélni, mert vannak ennél sokkal rémesebb élethelyzetek, de egy biztos, hogy hosszabb távokra 5 hete csak tolószékkel tudok menni, és itt szeretnék visszakanyarodni a Budapest Parkhoz, illetve az ott dolgozó Vibe Teamhez. Minden tagjának, különösen a Hoppá teraszon lévő fiatal csapatnak szeretnék hatalmas köszönetet mondani. Hozták, vitték a kerekesszéket, segítettek mindenben, úgyhogy velük volt teljes az élmény. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Egyúttal pedig minden tiszteletem a mozgásukban rövid vagy hosszú távon akadályozott sorstársaimé. Első zenei blokkomat a Budapest Park Vibe Teamjének szeretném ajánlani, és most jöjjön a kalendárium. A héten szerdán, június 10-én ünnepelte volna 99. születésnapját Márkus László, Kossuth és háromszoros Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, több mint 40 éve nincs már közöttünk. A meglepetés.hu oldalt idézem most. Márkus imádott utazni, szinte minden nyáron külföldre ment. Szerencsére megtehette, mert elismert színészként kapott a kormánytól útlevelet. A legjobban Londont szerette, ahol számtalan darabot és filmet is megnézett. Volt olyan év, amikor 19 színházi előadást látott az angol fővárosban, és több mint 30 filmet is megnézett ott. A másik kedvence Párizs volt. Egyszer megesett, hogy egy apró kis tetőtéri lakást vett ki, ami az Eiffel toronyra nézett. A háziasszony 20 frankot kért ezért a szobáért naponta, miután megjegyezte, hogy a kilátás csak a kilátás megér, vagy 10 frankot. A színész erre humorosan annyit felelt, adja ide 10 frankért, és esküszik, hogy nem is néz ki az ablakon. Persze nem járt sikerrel. A színésznők közül Dajka Margit, a színészek közül pedig Csortos Gyula, Somlai Artúr és Pécsi Sándor volt a nagy kedvence. Példaként tekintett rájuk, főleg mivel saját magával soha nem volt tökéletesen elégedett. Még a filmes karrierje kapcsán se, pedig köztudott tény volt, hogy az 5. Pecsét című filmben Oscar-díj gyanús alakítást nyújtott. A szilveszteri műsort 1985. december 30. napján már nagyon nagy betegen próbálta végig. Évek óta publikus volt, hogy gyengélkedik, leukémiás volt, azonban eszébe sem jutott, hogy lemondja a szereplést. Végül azon a tragikus napon, amikor Gálvölgyi János belépett az öltözőbe, Márkus László egy széken ült. Rákacsintott Gálvölgyire, hátradőlt a székkel, majd az öltöző padlójára zuhant. Kollégája először azt hitte, Márkus csak viccelődik, aztán hamar rádöbbent, hogy ez most nem egy jól alakított szerep. Percekkel később a mentő is megérkezett, majd kórházba vitte a színészt, aki sajnos már nem tért magához. Márkus László ekkor csupán 58 éves volt. És maradunk is a június 10-énél, hiszen a rajongásom legstílusosabb és legelegánsabb főhőse, Ernyei Béla is ezen a napon született, 84 éves, ami szerintem biztosan elírás, mert aki találkozott már a művész úrral, az igazolhat abban, hogy ebből 30-at simán letagadhat, de nem teszi. Ezért is imádom többek között. A jó sorsom úgy adta, hogy itt a Goldiesban is volt már a vendégem, és a Gyere ülj mellém podcastemre is szakított időt. A legjobbakat kívánom drága Ernyei Béla művész úrnak innen a Jazzyből. És ha a mai naphoz lapozunk a kalendáriumban, akkor azt láthatjuk, hogy 101 éve 1925-ben született Darvas Iván, kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészünk, a nemzet színésze, akiről később még mesélek. Aztán 1957-et írt a naptár, amikor Ava Gardner és Frank Sinatra elválnak. Az utánozhatatlan színésznő életéről pedig hozok majd érdekességeket, már csak azért is, mert Frank Sinatra
Sinatra majdnem öngyilkos lett miatta. 1994. június 14-e óta nincs közöttünk a komponista Harry Mancini, aki olyan legendás dallamokat jegyez, mint a Moon River, vagy a hamarosan érkező Rózsaszín Párduc zenéje. 40 éve, 1986. június 13-a óta játszik az Égi zenekarban Benny Goodman, akinek az élettörténete és a munkássága is maga a Jazzy Goldies. Nos, a kalendáriumot most egy hétre félreteszem, és indítom a muzsikákat. Elsőként Márkus László énekel. Jó szórakozást! Ez a Jazzy Goldies!

ten halászpárstjánikon már a nap lement. Esti csóvját takarta e árnyával a parlament. Tudja, hogy éjszaka egy árkád mélyen mély sötét. Mit tud Pestről, aki mindez

Itt a Jazzin, folytatódik a Jazzy Goldies. Következő főhősöm, akinek Frank Sinatra volt leghosszabb, sűrű megszakításokkal 7 évig tartó házastársa, Ava Gardner. A képmás.hu 2023-ban foglalkozott az életével, őket idézem most. 1922-ben december 24-én született, így kislányként azt hitte, a gyertyafényes házi díszekkel ékesített karácsonyfát a család az ő tiszteletére állítja, és a rokonok is miatta érkeznek ünnepi vacsorára. Édesanyja ilyenkor 2 tortát, egy csokoládésat és egy kókuszosat sütött neki, mert a lány szerint megértette, hogy egyetlen meglepetés karácsonyra és születésnapra is magányos ajándék. Egy olyan kicsi észak-karolinai be sem jegyzett faluban született, amely egy utcából állt. Humorosan valaki úgy jellemezte, ha végigrobogva rajta rosszkor pislogunk, észre sem vesszük a települést. Ava Gardner skót származású, baptista vallású édesanyja 39 évesen utolsó, 7. gyermekeként hozta világra. Katolikus ír és indián felmenőkkel bíró édesapja pedig dohánytermesztőként küzdött a család megélhetéséért. A férfi 4 idősebb lányát keresztnevükön szólította, de Avát a kedvenceként lányomnak hívta, talán mert külsőre ő hasonlított rá a legjobban. Ava az apja mellett is dolgozott a dohányföldeken, még felnőttként is részletesen el tudta mesélni, hogy hogyan ültetik, hogyan szüretelik, hogyan szárítják a dohányt. Csak az iskolába és a templomba nem járt mezítláb, egyébként óvta egyetlen pár cipőjét az elkopástól. Felnőttként is imádott mezítláb közlekedni, a föld érzése a lábujjai között visszarepítette a szegény, de boldog gyerekkorába, amely túl hamar véget ért. 20 éves korára mindkét szülője elhunyt. Ava Gardner filmbeillő módon került felfedezésre a filmvilág számára. Nővére férje profi fotós volt New Yorkban, és készítette egy sorozatot az akkor 17 éves lányról. Ez olyan jól sikerült, hogy a fotókat kihelyezte a forgalmas helyen lévő stúdiója ablakába. Itt látta meg az MGM filmes cég munkatársa, aki már is képernyőtesztet szervezett a hercegnős külsejű ifjú hölgynek. Gardnernek a felfedezésével tehát szerencséje volt, nem úgy a férfiakkal. Ebben mondjuk az is szerepet játszott, hogy képtelen volt igazán elköteleződni. Első férje a színész Mickey Rooney állítólag már a Nász útjukon is több időt töltött a golfpályán, mint újdonsült nejével. Ava Gardner következő párja Howard Hughes pilóta és üzletember, aki mindent megtett érte, ám a színésznő inkább barátként kezelte. A színésznő második férje Artie Shaw klarinétos zeneszerző, 8 házassága közül a 4. volt a Gardnerrel kötött. A férfi megszállottan igyekezett tökéletessé fejleszteni a nőt, ezért Dostojevszkit és Thomas Mann-t olvastatott vele, politikára és pszichológiára tanította, ám amikor neki nem tetsző művészettel foglalatoskodott, magából kikelve jelenetet rendezett. Az 1 évig tartó házasság után Gardner elcsábította Frank Sinatrát, aki első találkozásukkor, amikor még a nő Mickey Rooney felesége volt, így üdvözölte. Miért nem találkoztam veled Mickey előtt? Akkor én is feleségül vehettelek volna. Ez végül 1951. októberében meg is történt, a Frigy az Oscar jelölt színésznő leghosszabb házasságaként 6 évig tartott. Frank Sinatra lett élete szerelme, noha kapcsolatukat a közvélemény nagy része elítélte, mondván Ava a feleségétől szerette el a férfit. A házasságukat, amely kezdettől fogva zűrzavaros volt, a nő egyre gyakoribb alkoholfogyasztása, majd 2 abortusza, amelyekről a férje nélkül döntött, megpecsételte. Ava Gardnert utolsó viharosként ismert kapcsolata George C. Scott színészhez fűzte. George igen intelligensnek és civilizáltnak tűnt, nagyon szelíd is volt. Hogy mi volt akkor a probléma?
az ital. Rövidíthetjük le a választ. Mindketten elég sokat ittunk, emlékezik a színésznő, de én, amikor ittam, általában lágy és boldog voltam, George viszont félelmetes módon megvadult tőle. A férfi egy ilyen alkalommal úgy megverte Gardnert, hogy maga sem emlékezett rá, és másnap rácsodálkozott. Úristen, ki tette ezt veled? Amikor Ava Gardner 1986-ban agyvérzést kapott, Frank Sinatra, akivel válásuk után is közeli barátok maradtak, megszervezte, hogy Londonból, ahol élt, Amerikába szállítsák kezelni. Végül tüdőgyulladásban hunyt el. Utolsó szavai ezek voltak. Olyan fáradt vagyok. Hallgassuk most Ava Gardnert, majd a kedvenc férjet Frank Sinatrát, és a második férjet, Artie Shawt. Jó szórakozást!

már is folytatódik a jazzy időutazó műsora, a Jazzy Goldies. Ugyan május végén a születése évfordulója kapcsán már volt a főhősöm Benny Goodman, de róla és a jazz történethez hozzátett értékeiről szerintem nem lehet eleget beszélni, úgyhogy beszélek most is. Ismételjük együtt, hogy Benjamin David Goodman 1909 májusában született Chicagóban, és apja akarata szerint, mint minden gyerekének, neki is tanulnia kellett zenét. A kis Benny nagyobb testvérei után a klarinétot kapta. Kitartóan gyakorolt, és klasszikus képzettsége véget remek kotta olvasó lett belőle, igazi profinak számított. 17 éves korában Ben Pollack zenekarának klarinétosaként érkezett New Yorkba, az amerikai zeneipar óriás gyárába. 1935-ben leszerződött az NBC Rádió Let's Dance című műsorába, amely az egész országban hallható volt. A műsor sikertelensége miatt a megszűnés napján Goodman azt a tanácsot adta a zenészeinek, hogy játszanak úgy, ahogyan csak kedvük van. A műsor olyan fergeteges örömzenélésbe csapott, hogy a táncosok extázisba estek. Hivatalosan a jazz történelem ettől a naptól számolja a swing korszak kezdetét. A klarinétos ettől a naptól minden koncertjét a Let's Dance című számmal kezdte, és a Goodbye-jal búcsúzott a hallgatóktól. Aztán később megalakult a Benny Goodman Trio, Teddy Wilson zongorista és Jane Krupa dobos társaságában, majd Lionel Hampton vibrafonos később csatlakozott hozzájuk. Hampton akkoriban egy kis éttermet vezetett, ahol maga főzött, felszolgált, és a vacsorázóknak játszott is. A kvartett sikere óriási volt, mert a vibrafon klarinét párosítás újként hatott, és mert a négy tagból ketten fehérek, ketten pedig feketék voltak. Ezzel meg is alapozták a vegyes zenekarok helyét a jazz történelemben. A kis formáció még filmszerepet is kapott a Hollywood Hotel című vígjátékban. Formációi akkoriban olyan slágereket játszottak, mint a Sing, Sing, Sing, a Don't Be That Way, vagy a Stampin' at the Savoy. Benny Goodman klasszikus zenei örökségéről sem szabad megfeledkeznünk, már csak azért sem, mert 1938-ban felvételt készített a Budapest vonós négyessel, Mozart klarinét ötöséből. Tanácsadói unszolására felkérte Bartók Bélát, hogy komponáljon számára egy magyaros kamaraművet, úgyhogy Benny Goodmannek van bőven magyar kapcsolata. 1938. január 16-án új számítás kezdődött a jazz történelemben. Benny Goodman a Carnegie Hallban elérte, hogy az emberek nem táncolni jöttek, hanem hallgatni a zenét. Megszületett a jazz koncert fogalma. Ezt az estét beárnyékolta, hogy a banda sztárjai közül többen is elmentek a show után. Teddy Wilson, Jane Krupa, Lionel Hampton és a trombitás Harry James is saját zenekart alapított. De ez nagyban nem befolyásolta a megélhetést, egészen a háború végéig minden nagy szórakoztató együttes megtalálta számítását a zenei piacon. Kis együttesének tagja lett Charlie Christian, aki elsőként használt elektromos erősítést a gitárjához. Benny Goodman magánélete is meglehetősen aktív volt. Artie Shaw a korszak másik klarinétosa igazi playboy volt, de 8 házasságával nem szállhatott versenybe Goodmannel. 16-szor nősült. 1955-ben életéről film készült, The Benny Goodman Story címmel, Steve Allen főszereplésével. A filmzenében nem tévedés, a fiatal Stan Getz szaxofonozik a Big Bandben. Zenésztársai felnéztek rá, bár nem szerették. Betegesen maximalista volt. Koncert után akár egész zenekarát végigkergette a tűzlépcsőn mindenféle indok nélkül kirúgott embereket, és hát saját barátai nevére sem mindig emlékezett. Utolsó koncertjén még Gershwin nevét is a kottalapról nézte le. Mániákusan rajongott hangszereért, egy családi videón látható, hogy még a reggeliző asztalnál is gyakorolt. 25 éves zenei jubileumán a tortát 25 klarinéttal rakták körbe, amelyek tetejébe gyertyákat raktak.
A swing királya élete végéig dolgozott. 1976-ban Magyarországon is adott koncertet, aztán 1978-ban, 40 évvel a nagy jazz koncert után megismételték a Carnegie Hallban az estet, amíg élő tagokkal. Hangszereket tesztelt és lemezeket készített, koncertezett. Játéka egyszerre volt elegáns, tüzes, kifinomultan brilliáns és egyéni. Benny Goodman meg annyi csodálatos felvételt és eseményt hagyott maga után, munkájában és játékában mindig következetes volt. 1986-ban bekövetkezett halálakor egy Brahms szonátát gyakorolt. A 90.9 Jazzin most Benny Goodman játszik. Jó szórakozást!

Már is folytatódik a Jazzy Goldies itt a 90.9 Jazzin, a következő főhősön pedig nem kisebb formátum, mint Darvas Iván. 1925. június 14-én született, a blik.hu cikkét olvasom. Olyan volt, mint egy született arisztokrata, pedig polgári családban látta meg a napvilágot. A mai szlovák

0: aki a területén található, Bején született. A Szilárd keresztnevet kapta eredetileg, ezt változtatta meg már felnőtt fejjel Ivánra, mert meg akarta magát különböztetni Darvas Szilárd költőtől. A gesztusai alapján mindenki azt hitte, hogy Darvas Iván arisztokrata származású, pedig csak annyi köze volt az uraságokhoz, hogy a Szent Iványi család kastélyában született, hiszen az édesapja, Darvas János ott volt uradalmi titkár. Az apja újságíróként is dolgozott. A család odament, ahol éppen munkát kapott. Így kerültek hosszú időre Prágába, a későbbi színész legenda ott töltötte a kisgyermekkorát. Aztán a család 1939-ben Prágából Budapestre tette át a székhelyét, már a fővárosban érettségizett, és a Színi Akadémiát is itt kezdte. Mivel az édesanyja orosz származású volt, kiválóan beszélte a nyelvet. 1945-ben 20 éves, ezért egy orosz katonai alakulatnak tolmácsolt. Csupán 21 évesen azután beleszeretett a nála 11 évvel idősebb Tolnai Kláriba. Mindent elsöprő szerelem volt, ám 7 év után véget ért. Elváltak, Darvas pedig nem sokkal később feleségül vette Házi Erzsébet operaénekesnőt. A második házasságából sem született gyermek, majd 1972-ben, 47 évesen új életet kezdett a fotós Moroca Irénnel. A nála jóval fiatalabb hölgy 2 gyermekkel ajándékozta meg a színészt. Darvas karrierjét az 1954-ben forgatott Liliomfi indította el, erről beszéltem már többször is itt a Jazzy Goldies-ban. A karaktere talán inkább drámai szerepekre predesztinálta, ehhez képest vígjátékokban ugyanolyan lenyűgöző volt. A Liliomfi után 2 évvel, az 1956-os szabadságharc alatt Darvas Iván forradalmi bizottságot alapított, és mindent megtett, hogy kihozza a börtönből testvérét, Attillát. A megtorlás időszakában aztán mindezért 32 hónap börtönbüntetést kapott, majd kistarcsára internálták, és hosszú évekig be sem mehetett a színházba. Segédmunkásként dolgozott a metróépítésnél, és egy fröccsöntő üzemben volt melós. A többi munkás persze elcsodálkozott, hogy a Liliomfi főszereplője dolgozik egy műszakban velük. Végül 1963-ban megtört az átok, a nélkülözés, és újra színpadra állhatott. Miskolcon játszott ekkor, majd újra Budapesten lehetett színész. Az utolsó éveiben Darvas Iván sokat betegeskedett. A szívével és a veséjével voltak súlyos gondok, és 2007-ben, 81 esztendős korában távozott az élők sorából. A hamvait a család magához vette, és azóta sem tudni, hogy hol van a korszakos színész végső nyughelye.
1: Várj rám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon.

Az elmúlt percekben George Michael énekelt itt a Jazzin, és ezzel a mai műsor végére értünk. Ez volt a Jazzy Goldiesra szánt egy óra. Remélem, szerették a mai válogatásomat is. Most lecsukom a gramofon tetejét, leveszem az estéi ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzin. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében. A mikrofon mögött a Jazzy Goldiesban ma is Bárány Annát hallották. Kellemes vasárnapot, és majd jó étvágyat az ebédhez.

0: pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő lesz néhol esővel. Megszüntetik a kancellári posztot a szakképzőcentrumokban. Visszakapta eredeti nevét a washingtoni Kennedy Központ. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárca vezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra kerüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképzőcentrumokban. Az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete a feladatuk. Ukrán drón támadásban kigyulladt több oroszországi üzemanyagtároló, közölte a régió kormányzója. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. A túlnyomó részt orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizsja megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat az ukrán drónok. Áramkimaradások vannak Herszon megyében is. A légvédelem csak nem 250 ukrán repülőgép típusú drón semmisített meg 15 régióban. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőgépek forgalmát. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelezte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint, bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Eltávolították Donald Trump nevét a washingtoni Kennedy Központ homlokzatáról, miután május végén egy szövetségi bíró kimondta, hogy törvényellenesen nevezték át az amerikai főváros legnagyobb kulturális létesítményét Trump Kennedy Központra. Az intézmény másfél évig viselte az elnök nevét. Donald Trump hivatalba lépése után ugyanis menesztette a központ vezetőségét, az új kuratórium őt nevezte ki elnöknek, valamint megszavazta az intézmény átnevezését Trump Kennedy Központra. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. A cél a közlekedés biztonság javítása. Az akció részeként jövő pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. Marad a változékony idő, több-kevesebb napsütéssel és délutántól egyre több felé esővel, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást. Ma várhatóan délután 5 óráig a Fóti úton a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, ahol javítják az útburkolatot. Az Őrsvezérterén a Füredi utcától a Nagy Lajos Király útjáig lezárják a buszsávot mára, mert ott is útburkolatot javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni. Várhatóan 10 óra és délután 2 óra között a 8. kerületi Bókai János utcától az Üllői út, Baros utca, Lasics Gyula utca, Vasvári Pál utca, Szélmalom utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Ugyancsak vonulásos rendezvény miatt számítsanak szakaszos és időszakos korlátozásra délután 3:30-4 óráig a Városháza parktól a Kiskörúton, a Szabadság híd felé vezető oldalon. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, kezdjük is 11 óra után a Jazzy Lexikont. Jó napot kívánok, én Repkényi Dóra vagyok. Készül a Pete Projekt egyik dalával, a Down Jam-mel. 2008-ban alakult a Pete Projekt, és a következő évben már meg is nyerték a Jazzy dalversenyt. 2013-ban nyertek Los Angelesben is. Itt megkapták a Catalin Island Jazz Tracks Fesztiválon az év felfedezettje címet. És kezdjünk Sarah Jane Morris, Mario Biondi és Mick Moore közös dalával, a Back Together Again-nel. Mario Biondi Catania-ban született, édesapja is népszerű énekes, ő pedig már fiatal korában különböző kórusokban énekelt.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje az Állami Gyermekmenhely. 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, mely a II. Világháború előtt már 500 ágyjal rendelkezett.
0: Jazzy Lexikon.

Ez itt a Jazzy Együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban el fogom hozni Anne Grammer egyik dalát, a Freeze-t. 1983-ban született az amerikai énekes dalszerző lemez producer, akinek a debütáló albuma 2011-ben jelent meg. Becky Slug Jamiroquai egyik dalával, a Too Young to Die-jal. A Grammy díjas angol-eszi jazz zenekar neve a Jamso és az Iroquois összetétele, ami az Iroquois Indian törzs nevére emlékeztet. Az 1990-es évek elején voltak a legnépszerűbbek. És kezdjünk a George Wild Group-tól, a Gypsy Woman-nál most a Jazzy Lexikonban.

0: Jazzy Lexikon.
1: Dracula személye elsősorban Bram Stoker írregényírónak köszönheti, hogy a 20. században ismerté vált. Ő kapcsolta össze először a vámpírokkal kapcsolatos kelet-európai hiedelmeket Vlad Tepes személyével, amikor 1897-ben megírta világhírű regényét, a Draculát. A történet 1931-ben vált világhírűvé a Dracula című amerikai filmnek köszönhetően, amelynek címszerepét a magyar Lugosi Béla alakította. 2003-ban az éj leple alatt helyezték el a Városligeti Vajdahunyadvár délkeleti fülkéjében Dracula szobrát. Az alkotás valójában a Hollywoodban is nagy karriert befutott Lugosi Bélát ábrázolja, aki a filmtörténelem leghíresebb Draculája volt. Ez a szobor tekinthető a főváros első gerilla szobrának.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Önök továbbra is a jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez pedig a Jazzy Lexikon. Ahol Count Basie és Kelsey közöse, az Off My Skin jön nem soká. Count Basie egy osztrák trip-hop és acid jazz együttes, amelyet Peter Leggett és Kelsey alapított 1993-ban. A zenéjük a groove-okra, a szövegekre és a jazz is hangzásra helyezi a hangsúlyt. Készülök Barry White egyik dalával, Are You See The Trouble With Me-vel. A többszörös Grammy-díjas művész több mint 100 millió lemezt adott el, jellegzetes baritonja pedig 3 évtizeden át hozta a sikereket számára. A karrierje az 1970-es években tetőzött. És Bittersweet-től a Bittersweet Fate-tel kezdünk. Egy amerikai elektronikus pop duó, a zenéjükben ötvöződik a pop, az elektronika és lounge hangzásvilága.

0: Jazzy Lexikon.
1: A nyugati pályaudvarral szemben áll az akkori technikai színvonal csúcsát jelentő 1984-ben elkészült Skála metró, amelynek szlogenje a kihagyhatatlan metróval a metróba volt. A déli pályaudvar tervezőjeként is ismert Kővári György elegáns épülete a korabeli szocialista luxust fogadta magába. Nem csupán NDK Turmix képet, hanem személyi számítógépet, videókazettákat és exportra szánt öltönyöket is lehetett itt vásárolni. A sokszög alaprajzú homlokzat ragasztott füstövek falat kapott. Az épület egy részében a mai napig áruház üzemel.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Marad a változékony idő, délután többfelé eshet is. Már ma létrejöhet a megállapodás Iránnal, közölte az amerikai elnök. Ma nyit a nyári szarvasi vízi színház. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, az államfő Adrian Vestát, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus közölte, hogy vállalja a kormányalakítási megbízást. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban, az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szintű működés képviselete érdekében. Ma kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Holdkörös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 000 nézőre számít. Ezúttal a Kazanyi Cirkusz Mirázs című vendégjátéka képviseli a cirkuszművészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is. Könnyed szórakoztató minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Az esti nyitó előadás Koltai Gábor Nosztalgia musicalja nagy generációról, azok a boldog szép napok Frédi és Lina Álma címmel. Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható. Nagyon erős az UVB sugárzás, a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön az UV index meghaladja a 7-es értéket.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Kőszegi Kristóf mixével. Itt a Jazzy.

Mixet. Kőszegi Kristóf készítette. Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kérik a kiadók. 150 új gyermekvasutast avattak Hüvösvölgyben. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban tartják. Az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. A légvédelem csak nem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszlavl megyében kigyulladt több üzemanyag tároló, Szmolenszk megyében pedig lakóházra zuhant egy drón és egy ember megsérült. Zaporizsia megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok, áramkimaradások vannak ott és Herszon megyében is. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Még ma is várja az olvasást kedvelőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. Idén 204 standnál 540 frissen megjelent kötettel és számos szerzővel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A szervezők 100-nál is több programmal készültek a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. 150 új gyermekvasutast avattak tegnap Hüvösvölgyben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy sehol a világon nincs még egy ilyen hely, mint a MÁV Széchenyi hegyi gyermekvasútja, ahol rendes forgalmi üzemben biztosító berendezéssel működő igazi vasúton gyerekek teljesítenek szolgálatot. A szakminiszter hozzátette, hogy a vasút jövője az utánpótláson is múlik, és hosszú távon is számítanak azokra a fiatalokra, akik már gyerekként is felelősséget vállalnak érte. Marad a változékony idő, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső, heves zivatarok is kialakulhatnak viharos széllel, és jégeső sem kizárt. Emiatt Nógrád és Heves megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Az északi tájakon elsőfokú, a déli részeken másodfokú jelzés érvényes. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy Zene.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikon kezdődik 13 óra után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Melody Maker egyik dalát, Medley-t fogom elhozni. Egy indonéz deathcore zenekar ők, akik 2004-ben Jakartában alakultak. Stílusuk a deathcore köré épül. És Flip the Script-től jöjjön a Love the Player kezdésnek. Az 1990-ben alapított holland hip-hop és R&B formációt DJ Coolie D és a Bronxból származó rapper Glaze hívták életre. Az 1990-es évek közepén váltak nemzetközileg is népszerűvé.

0: Jazzy Lexikon.
1: A nyulak szigete a Margit sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyúl a hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt parkos, ligetes területre.
0: Jazzy Lexikon.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban, pedig Spencer Day-től fog érkezni nem soká Ah, The Mystery of You. 1978-ban született modern jazz énekes és dalszerző, de jön még Dr. Lana Smith és Iggy Pop közöse is, a Why Can't We Live Together. Iggy Pop amerikai énekes dalszerző, a rock történet egyik legmeghatározóbb, a punk keresztapjaként is emlegetett alakja. És kezdjünk Joseph-fel, jön az It's Been a Little Heavy Late.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Pest-Budaiak első közparkja a Városmajor 1787-ben készült el. Rövid időn belül népszerű lett a budai polgárság körében. 1825-ben a Városligethez hasonlóan itt is mutatványos bódék felállítását engedélyezték. Következményeként a park népszerűsége egyre nőtt, és Pestről is sokan rándultak át a felkapott népkertbe. Miközben a Városmajor környékén a nyári kikapcsolódást és felüdülést biztosító villák egész sora épült fel, addig a közpark a fokozatos lepusztulás jeleit mutatta a 19. század második felében. A parkot közpénzen hozták rendbe. Az ennek érdekében tett legfontosabb lépésre a sorozatos áradások miatt az ördögárok beboltozására 1917 és 1920 között került sor.
0: Jazzy Lexikon.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Kenneth Baker és a The Hellerick közöse érkezik. A Fridgement A, The Sound of Swing. Kenneth Baker 1962-ben született dán zenész, producer, aki a zenei karrierjét az 1980-as évek közepén kezdte el. Jön Pink Martinitől is egy dal. A zongorista Thomas Laudner alapította 1994-ben a Pink Martinit. Kis orkesztraként is jellemzik magukat. És Flavans-tól az Invisible-lel kezdünk. 1978-as születésű angol zenész, DJ és producer, főleg a soul és funk műfajban alkot.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át, itt működött a Népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát.
0: Jazzy Lexikon.
2: Why in God's name would anyone do this? It's just a mystery. You look up and you're like, why are there shoes up there?
3: What is it? What is it?

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Több tízezer tüntetőre számítanak Genfben a G7 csúcs előtt. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzésben. Marad a változékony idő zivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. A légvédelem csaknem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszláv megyében kigyulladt több üzemanyagtároló. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. Zaporizsja megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján középpontba kerül az áldozatok meghallgatása, és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. A dokumentumot 14. Leó pápa még májusban írta alá, de a Szentszéki Sajtóközpont csak most hozta nyilvánosságra. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. Még ma is várja az olvasást kedvelőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. Idén 204 standnál 540 frissen megjelent kötettel és számos szerzővel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A szervezők 100-nál is több programmal készültek a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Nagyon erős az UVB sugárzás a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, a napon viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. Marad a változékony idő több-kevesebb napsütéssel. Többfelé eleredhet az eső, heves zivatarok is kialakulhatnak viharos széllel, jégeső sem kizárt. Emiatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Az északi tájakon elsőfokú, a déli részeken másodfokú jelzés érvényes. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon 14 óra után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Four Tops egyik dala, a Loco in Acapulco érkezik nem is olyan soká. Az amerikai Detroit-i vokál négyes segített meghatározni városunk Motown hangzását az 1960-as években. A csoport repertoárján szólzene, R&B, disco, doo-wop és jazz dallamok is megtalálhatók. Pálinkás Gergelytől is hozok egy dalt, a Beyond the Goat. 12 éves koráig hegedülni tanult. 16 éves volt, amikor magától megtanult gitározni. Ennek köszönhetően igazán egyedi a technikája, mert hogy nem használ pengetőt. És Valdek, valamint Patricia Ferrer a közöse a Dating Lion kezdésnek. Valdek a bécsi New Jazz színtér egyik legeredetibb formációja érkezik most tehát itt a Jazzy Lexikonban.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Nemzeti Színház szomszédságában álló zikkurat a bibliai Bábel tornyának stilizált másolata. A csigatorony belsejében 7 terem található bennük időszakos kiállításokkal. Ez a zikkurat galéria, amely a Nemzeti Színház kiállító helye a színház közvetlen szomszédságában. Az építmény magassága 11,6 méter, földszinti átmérője pedig 29 méter. Az új épület az új Nemzeti Színházzal együtt épült és 2002-re készült el. Tetejébe ingyenesen fel lehet menni, a kilátás pedig egészen különleges, hiszen Délpesten nem sok magaslati pontról csodálhatjuk meg a várost.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban, a The Jacksonstól hozom az Enjoy Yourself-et. A The Jackson 5 amerikai együttes volt 1964 és 1989 között. Több nagy lemezt és kis lemezt is megjelentettek és vezették a Billboard listáját. 1997-ben a Rock and Roll halhatatlanjai közé választották őket. És Dina Washingtontól kezdünk a What a Difference a Day Made-del. Gyerekként egy chicagói baptista templomban, gospel kórusban kezdett énekelni. 10 éves korában a kórus vezetőjévé vált.

0: Házi lexikon.
1: A 16. kerületben terül el Budapest egyik kevésbé ismert, ám annál csodásabb villanegyede, amely árnyas fasoraival és a századfordulón épült elegáns nyaralóival a mai napig megőrizte a századforduló előkelőinek világát. A Mátyásföldi nyaralótelep területén egykor a Margit-szigeti domonkos nővérek birtokai és Mátyás király kedvenc vadász területe volt. A negyed egy vadászatnak és a hév kiépítésének köszönheti létrejöttét. Az egykor Pest tehetős polgárainak otthont adó nyaralók többségét Paul Helmi József tervezte, ám az építést szigorú szabályokhoz kötötték. Minimum 1200 négyszögöles telekre kellett a villákat tervezni, ahol a haszonállattartás, illetve a kocsma, bolt, mészárszék és gyár létesítése tiltott volt.
0: Jazzy Lexikon.

Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Olyanok a jazzit hallgatják, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban pedig hozom Yellowtól a Friday Smile-t. Népszerű elektronikus zenét játszó svájci pop együttes, az egyik legismertebb daluk, az Oh Yeah, amely több filmben is felcsendült már, például a Kutyám Jerry Lee-ben. És Curtis Triggerstől is hozok egy dalt, This Life-ot. Amerikai jazzénekes dalszerző, az első albuma 1991-ben jelent meg, amely többszörös platina lemez lett. És kezdjünk Max Gabin és Mia Cooper közösével a Girls and Boys-zal.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Batthyány téren található eredetileg Kassa, később Debrecen, jelenleg Trip névre hallgató hajó, a Duna tengerjáró hajóflotta utolsó meglévő tagja. A II. Világháború alatt hadiszolgálatot is teljesített. 1947-től pedig Budapest és a földközi tenger keleti kikötői között ingázott. A 60-as évekre a folyami hajózásnak ez a formája meghaladottá vált, így az akkor még Debrecen névre hallgató hajót kivonták a forgalomból, és évtizedeken át műhelyhajóként használták az egyik hajógyárban. A 2000-es évek elején felújították, újrafestették, ma már bárhova elvontatható, de önálló működésre nem képes. Az időközben átalakított kultúrhajó mintegy 400 ember befogadására kész, és mindenki számára nyitva áll. Fedélzetéről különleges szögből élvezhetjük a kilátást, vagy a kivilágított parlament kupolája körül köröző madarakat. A hajó gyomrában, ahol hajdanán a gabonát vagy fát szállították, a megszépített és átalakított rakodótérben most egy óriási színháztermet találunk. A hajón a pandémia időszaka alatt megalakult az első magyar karanténszínház.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el, Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképe ihlette. Az épület falain a kék szőlő és zöld leveleinek árnyalatai köszönnek vissza.
0: Jazzy Lexikon.

0: day. It only works with you and me.
1: Hangolódjunk a hétvégére a funky feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Több tízezer tüntetőre számítanak Genfben a G7 csúcs előtt. Erős UV-sugárzásra figyelmeztetnek a meteorológusok. Marad a változékony idő zivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban tüntetnek, amely a legközelebbi reptérként a vezetők és delegációik érkezési pontja. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, miután a héten két párt is bejelentette, nem támogatják az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt. Az államfő Adrián Vestját, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus elvállalta a megbízást, egyben közölte, politikai kormányt szeretne, amely valódi reformokat hajt végre, és nyugatbarát úton tartja Romániát. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján a középpontba kerül az áldozatok meghallgatása, és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport- és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Nagyon erős az UVB sugárzás a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön, az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, a napon viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. Egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Jó napot kívánok! Baleset miatt nem járható a belső sáv a főváros 11. kerületében az Irinyi József utcában a Petőfi híd előtt. Megszűnt a sávlezárás Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál, mert befejezték a burkolatjavítását. A Fóti úton viszont ma délután 5 óráig a Váci út felé szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást a Labdarúgó utca közelében aszfaltozás miatt. Élénk a forgalom a Rákóczi úton, a Hegyalja úton, az Üllői úton szakaszonként, továbbá a Hungária körgyűrűn is, a nagyobb csomópontok közelében. Szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni várhatóan délután 2 óráig a 8. kerületi Bókai János utcától, az Üllői úton kifelé, és a 18. kerületben a Baross utca, Vlasis Gyula utca, Vasvári Pál utca, Szélmalom utca útvonalon a Bókai kerti kerékpáros felvonulás miatt. A hétvégén az 51 a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűbben induló 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 100 évet megyünk vissza az időben, hiszen 1926. júniusában történt egy esemény, és az a jó egyébként, hogy azért ez már egy olyan dátum, ami rögzítésre is került.
2: Így van, és hát konkrétan most nem is egy eseményről fogunk beszélni, hanem egy időutazást teszünk, visszamegyünk kereken 100 évvel ezelőttig, és a Nemzeti Filmintézet archívumának jóvoltából egy olyan időutazásra hívjuk a hallgatókat, aminek valóban van képi és rádiós háttere is, de most a teljesség igénye nélkül merítünk egyet, hogy mi is történt pontosan 100 esztendővel ezelőtt, ezekből a képi és rádiós archívumokból merítve.
1: 1926 nyara, tehát ide megyünk vissza az időben.
2: Igen, azt láthatjuk már a korabeli felvételekből, hogy bizony esős volt ez a nyár, esős napokkal indult ez a nyár, aminek aztán meg is lett a böjtje már a hónap végére, hiszen ekkor kilépett medréből a Duna, és ezzel bizony alaposan megijesztette az újpestieket és az óbudaiakat, úgyhogy ha valaki megnézi a Nemzeti Filmintézet archívumának felvételeit, akkor láthatunk csónakos képeket a római fürdőnél, és itt már az egész terület, a mai Óbuda területén vízben állt az egész környék, és próbált mindenki elmenekülni, ahogy csak tudott. Tehát 100 évvel ezelőtt a Duna kilépett a medréből.
1: Mi minden történt még ezen a nyáron?
2: Azt is látjuk a korabeli felvételekből, hogy a régi Erzsébet Vöröskereszt kórház átkerült a Magyar Királyi Posta kezelésébe. Itt Budára a régi Győri úthoz látogatunk. Itt egy gyönyörű 8 holdas park területén volt ez a kórház, amelyet 1884-ben adtak át Erzsébet kórház néven. Ebben a kórházban bontakozott ki a magyar nővér és ápoló képzés, aztán volt sportkórház, hadikórházként is működött, majd végül meglehetősen rossz állapotba került, és itt a posta volt az, a Magyar Királyi Posta, ami ezt megmentette egy átfogó felújítással, és ha valaki nem tudná, hogy itt melyik épületről van szó, és hol vagyunk fizikailag, akkor bizony a mai Alkotás útra kell látogatnunk, hiszen a meglévő épület először is az Országos Sportegészségügyi Intézet vette át, és most pedig a Testnevelési Egyetem területéhez került. Tehát a mai Testnevelési Egyetemnek az épület komplexuma és a parkja az, ahol vagyunk.
1: A nyári időszak az, amikor rengeteg esküvő van. Ez régen is így volt 100 évvel ezelőtt is?
2: Igen, és pontosan 100 évvel ezelőtt ebben a szürke esős időben tartotta az esküvőjét egy matyó pár is, akit Mezőkövesdről turisztikai látványosságként utaztattak fel a fővárosba. A 150 fő nász néppel együtt, úgyhogy ezt is láthatjuk ezen a filmarchívumos felvételen. Nagyon gyönyörű, látványos lagzira került itt sor, a fél főváros ott tolongott, és ezt az esküvőt a Margit-sziget déli csücskében található sportpályán tartották. Különben a Margit-sziget 100 évvel ezelőtt több más eseménynek is a helyszíne volt. Többek között volt itt egy lovas mérkőzés is, hiszen a Nemzeti Lovarda Egylet alapításának a 70. évfordulója alkalmából egy kétnapos lovas versenyt rendeztek a Margit-sziget. Itt jelen volt Horthy Miklós és fia István is, és emellett szintén a Margit-szigeten került sor a Horthy korszak egyik legjelentősebb ünnepére, a Vitéz avatásra. A Vitéz avatást a rádió is közvetítette, és a MAF sporttelepen volt ennek a helyszíne. 1600 első világháborús veteránt avattak Vitézé, akik itt megkapták a nemzetes úr megszólítást, és ezzel számukra, ahogy ezt a felvételből is hallhatjuk, számos szociális és gazdasági kedvezmény illette meg őket, ez egy közjogi rang volt, amelyet az álláskeresésben is tudtak jó eséllyel alkalmazni. És itt nagyon érdekes, hogy a vitézavatás során egy nyugdíjas tanárnő ünnepélyes gesztussal a nemzetnek adományozott egy általa második Rákóczi Ferencnek tulajdonított díszkardot is, amire az idős asszony elmondása szerint véletlenül bukkant rá, de minden kétséget kizáró bizonyossággal állította, hogy ez valaha 14. Lajos francia király adománya volt Rákóczinak. Aztán, amikor ezt megvizsgálták a múzeumban, akkor sajnos kiderült, hogy sem a Napkirályhoz, sem Rákóczihoz semmi köze nem volt, de egy érdekes kis epizód volt.
1: Mindez Budapesten történt, de a környéken történt-e bármi?
2: Igen, például találunk képi felvételeket egy úrnapi körmenetről is Budakeszin. Ugye Budakeszinnek nagyon jelentős sváb lakossága volt, és a svábok között hagyománynak számított egy gyönyörű szép virágszőnyeg készítése az úrnapi körmenet kapcsán, amit saját virágaikból a saját házuk előtti részt készítették el. És itt ez akkoriban Budapestban volt, hogy másfél-két kilométeres gyönyörű hosszú virágszőnyeg volt, erről vannak tévéfelvételek is. Azonban a sváb kitelepítések után, ugye a második világháborút követően ez a hagyomány sajnos megszűnt, illetve majdnem teljesen megszűnt, hiszen most már csak a templom környékén körülbelül 120-150 méteres hosszban található ez a virágszőnyeg, de 1926-ban még megvolt ez a majdnem két kilométeres hosszú szőnyeg. Ugyanígy, ha már a Budapest környékéről beszélünk, akkor egy pomázi felvételt is látunk, ahol Leventék éppen zászlót szentelnek.
1: Sok minden történik, de esetleg a sport az megjelenik-e?
2: Igen, pont 100 évvel ezelőtt került sor egy magyar-cseh foci meccsre is, a két ország válogatottja mérkőzött, itt 2-1 arányban a magyarok győztek végül, és egy 30 ezres közönség nézte ezt a meccset az Üllői úti FTC pályán. Ez volt akkor a 8. meccs a csehek és a magyarok között. De ha már a pesti oldalon vagyunk, akkor sor került 100 évvel ezelőtt egy nemzetközi rendőrkutya versenyre is a Népligetben. Ennek a versenynek a leírásában azt is megtaláljuk, hogy volt itt fegyelmi része, szimatverseny, ügyességi versenyek, foglyot kellett kísérjenek a kutyusok, ki kellett szabadítsanak embereket, tehát nagyon szórakoztató lehetett ez a, vagy nagyon látványos lehetett ez a rendőrkutya verseny, amely ennek a környékén ott találjuk a Népligeti nagy vendéglőt is, amely 1895-ben nyílt meg, és akkor 400 férőhelyével a budapesti nagy sörcsarnok nevet viselte, ez volt akkor a főváros legnagyobb étterme, ami aztán sajnos hanyatlásnak indult, és végül 2018-ban lebontották, tehát ennek ma már semmi nyoma nincsen, de a Népligetben volt a rendőrkutya verseny. És volt még egy érdekes alkalom, ugyanis beszéltünk régen a régi pesti városfalról, és ennek a régi pesti városfalnak a legutolsó maradványát egy Bástya utcai háznak a padlásán találták meg, és ennek emlékére egy emléktáblát avattak, pontosan 100 évvel ezelőtt. Ezt a városfalat 1738-ban kezdték lebontani, de hát erről beszéltünk már korábban. Ezen az emléktábla avatáson a céhek jogutódai is az ipartestületek képviselői kórhű ruhában jelentek meg. Azért volt mindez, mert a középkorban a városfalat a céhek kellett, hogy védjék. Tehát ennek az emléktábla avatásnak volt egy ilyen nagyon szép történelmi mélysége is.
1: Az 1926-os filmhíradó mit mutatott még be?
2: Nagyon érdekes visszanézni ezeket a fekete-fehér felvételeket, hiszen olyan épületeket találunk, amelyek már nincsenek. Nagyon jó látni a kórhű öltözeteket, a várostörténeti érdekességeket, látunk itt budapesti zsinagógát, de felbukkannak például Rajka és Budafok első világháborús hősi emlékművei is, ezeket a szobrokat szintén 1926. júniusában avatták, tehát igazi időutazásra hív minket a Nemzeti Filmintézet. Ez a sorozat a ma 100 éve, régi idők híradói történelmi sorozata, ennek a segítségével HD minőségben tehetünk időutazást, úgyhogy erre bátorítok mindenkit, keressünk rá, hogyha kicsit elvágyódnánk ebből a világból, akkor nem csak az Árkánum cikkeivel, hanem a Nemzeti Filmarchívum videóival is meg tudjuk ezt tenni.
1: Köszönöm.
0: Jessie.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatot, a Málenki robot emlékhely. November 25 ezen a napon van a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja. Mióta emlékezünk erre?
2: 2012-ben lett ez a nap kiválasztva, ugyanis 1953-ban ezen a napon érkezett vissza Magyarországra a gulág lágerekből szabadon bocsátott rabok első csoportja.
1: Ehhez kapcsolódóan szerintem a Málenki robot kifejezés, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek ismerős, de mi is ez pontosan?
2: Az eredeti orosz kifejezés a Malenkaja Rabota, magyarul ez lefordítva kicsi munka lenne. Ez egy olyan kifejezés, ami semmilyen más nyelven így ebben a formájában nem létezik, tehát orosz eredetű, de nálunk, itt Magyarországon ennek a szókapcsolatnak a második szavát lecserélték a cseh robotra, robot szót használunk, ami kényszermunkát jelent. Az elsőt viszont a Malenkit megtartva, ugye itt hímnemű végződést kapott a szó a Málenkája helyett Málenki, és így lett a Málenki robot, ami gyakorlatilag magát a kényszermunkát jelenti a szovjet munkatáborokban. Ez tehát egy igazi hungarikum, ez a kifejezés. Elmondhatjuk, hogy ez a kényszermunka, amire utal ez a kifejezés, ez tulajdonképpen azt akarta, hogy a II. Világháború és a kommunista hatalomátvétel után a másként gondolkodó elemeket, a rendszer és az állam, vagyis a dolgozó nép legnagyobb ellenségeit és árulóit bevagonírozták, és a Szovjetunióba szállították, ahol embertelen körülmények között halálra dolgoztatták őket jó pár esetben.
1: Rengeteg irodalmi mű, rengeteg film szól erről, tehát én biztos vagyok benne, hogy sokan találkozhattak már ezzel, de hogyan indult ez a kényszermunkatábor, vagy hogyan létezett?
2: A szovjet kényszermunkatábor hálózatában kétféle tábor létezett, a gulág magyarul, ugye ezt ismerjük talán többet, ez a táborok főparancsnoksága, ez az orosz szóból eredő mozaik szó. Ezekben a gulág táborokban az emberek, mint köztörvény bűnözők bírósági perek általi ítélettel kerültek, még úgy is, hogyha az ítéletet nagyon sokszor koholt vádak alapján szabták ki. Ezt a táborrendszert ezen a néven 1930-ban hozták létre, ez tehát a gulág. A másik ilyen tábor pedig a gupvi, ezt kevesebben ismerik. A gupvi jelentése hadifogoly és internált ügyi főparancsnokság, ez is egy mozaik szó, egy rövidítésnek az összevonása. A gupvi táboraiba az emberek ítélet nélküli tömeges elhurcolások során kerültek, mint hadifoglyok. Itt fontos megemlíteni, hogy nagyon sok civilis volt közöttük, internáltként kerültek tehát a táborba, és ezeket a gupvi lágereket a II. Világháború kitörésekor, tehát Lengyelország lerohanását követően hozták létre 1939-ben. A gupvi táborokba való civil elhurcolásoknak három csoportja van, a hadifogoly létszám kiegészítés céljából, az etnikai tisztogatás céljából és a németként jóvátételi közmunkára való elhurcolás céljából. Történtek meg ezek az internálások.
1: Az, hogy hány embert hurcoltak el egészen pontosan, arra különböző adatok vannak. A Magyar Levéltárban egyébként ezzel kapcsolatosan volt egy óriási fejlesztés, hiszen az egyik egyetemmel összeálltak, és a mesterséges intelligencia segítségével megpróbálták azokat a dokumentumokat, amelyek megmaradtak, bevinni. Ugye itt rengeteg írásmód volt, attól függ, hogy tudtak írni ott a katonák. Értették-e rendesen, hogy pontosan honnan jött, vagy mi volt a neve, és megpróbálták egyébként ezt így rendbe tenni, és nagyon-nagyon sikeresen jártak, és egy viszonylagos körülbelüli adat ki is jött egyébként, már amiről természetesen volt papír.
2: Ahogy mondtad te is, több adat is létezik, de valahol 700 ezer köré tehető az innen elhurcolt emberek száma. Ugye hosszú éves internálásokról van itt szó, és ebből a 700 ezer emberből körülbelül 300 ezeren soha nem tértek vissza. Ők minden bizonnyal meghaltak, de nagy részükről azt sem sikerült megállapítani, hogy hol, mikor és hogyan haltak meg. Tehát ez egy hatalmas téma, és valóban nagyszerű, hogy elindult ennek a digitális feldolgozása, de még mindig nagyon-nagyon sok kérdőjel van. Ez egészen biztos.
1: A Málenki robothoz kapcsolódik-e valamilyen emlékhely?
2: Pont, amit a kérdésben is megfogalmaztál, ez így létezik, a Málenki robot emlékhely, amely 2017. februárja óta létezik. Ez a Ferencvárosban, a Könyves Kálmán körút mentén, valahol félúton a Lurdi ház és a Népliget autóbuszállomás, vagy a Fradi stadion között található. Ez távolról egy hatalmas betontömbnek látszik, és hát tulajdonképpen az is. Egy betontömről van szó, de ezt az építményt vasúti kocsikkal vették körbe, nem azért, mert itt van közvetlenül a Ferencvárosi vasútállomás mellett áll, hanem azért, mert ahogy pár évvel korábban a zsidó embereket is vagonokba zsúfolva szállították a náci haláltáborokba, a Málenki robot áldozatai esetében is ezt a szállítási eszközt találták a leghatékonyabbnak, tehát őket is bevagonírozták, és vonattal vitték ezekbe a kényszermunkatáborokba. Budapestről a német és magyar hadifoglyokon kívül körülbelül 90 ezer polgári személyt is elvittek, az akkor még nem a fővároshoz tartozó Csepel, Pest-Hidegkút, Pest-Szent-Erzsébet, Pest-Szent-Lőrinc, Rákoscsaba, Sashalom és Újpest vonzás körzetéből is, de ugyanúgy Érdről és Gyömrőről is. Tehát nem csak a főváros, hanem tényleg a környező településekről is nagyon sokan internálásra kerültek.
1: Milyen ez az emlékhely?
2: Hát a terrorházához hasonlóan rendkívül nyomasztó, hogyha ott bemegyünk ebbe a betontömbe és körbejárjuk ezt az egész emlékhelyet, akkor megcsap minket ennek az egésznek tényleg a hangulata, és hát maga a látvány is működik, mire körbe sétáljuk, az tényleg ott érezzük magunkat a gulágon, és ha belépünk, az építmény belsejében pedig a Pokol Bugyrai Málenki Robot című kiállítást találjuk. Ez különben a Magyar Nemzeti Múzeum állandó tárlata. Tehát ez mindig látogatható. Ugye Magyarországon vagy Budapesten a legtöbb múzeum hétfőn zárva van, de ez a múzeum, ez a 7 napján nyitva van, bármikor látogatható. Pusztán egy feltétele van, előzetes bejelentkezés szükséges hozzá, telefonon vagy e-mailen keresztül. Ugye főleg csoportokat várnak, de természetesen egyéni látogatók előtt is nyitva van a kiállítás. És hogy miből áll meg a kiállítás? Fényképek, plakátok, visszaemlékezések, illetve a túlélőktől származó tárgyak mesélnek a II. Világháború végnapja a kényszermunkatáborokról, az ottani mindennapokról, és aztán persze arról is, hogy mennyire keserédes volt a hazatérés.
1: A történelmünknek vannak szép és rossz pillanatai is, ez is hozzá tartozik, és van olyan, amikor ezzel értemes szembenézni, és ilyen helyekre, ilyen múzeumokba is ellátogatni, ahol ezt láthatjuk.
3: Jazzy. Együtt vagyunk!

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy esemény adja a témát, amiről beszélgetni fogunk. A dátum pedig 1991. június 19-e. Mi történt ekkor?
2: Ha jól számolom, ez 35 évvel ezelőtt volt. Ekkor hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jeles dátum, azt gondolom a legújabb kori történelmének az országunk számára.
1: És belegondolva nem is volt olyan régen.
2: Nem is volt olyan régen, hát akkor már éltünk, és szerintem emlékszünk is ezekre az időkre. Lehet, hogy még tinédzserként nem voltunk tudatában ezeknek a jelentőségének, de mindenképpen emlékezhetünk rá. Ugye ezt az előzte meg, hogy megtörtént gyakorlatilag a rendszerváltás. 1989. június 16-án Nagy Imrét újra temették, meg voltak az első szabad választások, ugye leomlott a berlini fal, összeomlott a Szovjetunió, és 1991. június 16-a volt különben ez a dátum, amikor az utolsó szovjet katonai szerelvény éjfél előtt néhány perccel elhagyta Magyarországot, és három nappal később, 19-én pedig Viktor Szilov altábornagy, a déli hadsereg csoport parancsnoka, az utolsó katona is távozott. Azt tudjuk, hogy a kommunizmus évei alatt körülbelül 100 000 katona volt jelen az országban a családjukkal, és a csapatok kivonása már 1990. március 13-án elkezdődött, tehát bő egy évbe telt gyakorlatilag, hogy mindez megtörtént.
1: Hogyan zajlott ez az esemény, erről a korabeli sajtó, ami ugye nem is volt olyan régen, hogyan emlékezett meg?
2: Találunk egy feljegyzést, hogy amikor Viktor Szilov, a szovjet déli hadseregcsoport parancsnoka távozása előtt búcsúlátogatást tett Antal József akkori magyar miniszterelnöknél és Göncz Árpád köztársasági elnöknél. Göncz Árpád így fogalmazott, idézem, jelentős ez a mai nap, mind a mi, mind az önök hazája számára, és joggal állíthatom Európa számára is. Hát ez valóban így van.
1: Így van. Ahogy említetted, ugye a hazánkban állomásozó déli hadseregcsoport 1990. márciusában kezdte meg a kivonulását az országból. Hogyan?
2: A felszereléseket, harcászati eszközöket és a lebontott laktanyák épületelemeit a Záhonyi pályaudvaron létesített katonai bázisokon rakották át a magyar szerelvényekből a szovjet vagonokba. Tehát így szépen lassan vitték ki az országból ezt a tárgyi állományt. A személyi állomány kivonása pedig ezzel párhuzamosan zajlott. A szovjet katonákat hazaszállító első katonavonat, amely a Veszprém megyében szolgálatot teljesítő harckocsi ezred egy gépesített lövész zászlóalját vitte a Szovjetunióba. Ahogy mondtuk korábban, 1990. márciusában hagyta el az ország területét, és az ezt követ 15 hónap során 1500 katonákat és harci eszközöket szállító szerelvény távozott az országból. 1500 vonat szerelvény. Azért ez nagyon sok. A csapatkivonás lebonyolítását a pénzügyi elszámolás hosszú tárgyalás sorozata kísérte, és végül egy úgynevezett nulla megoldás született, amelyben a felek kölcsönösen lemondtak egymással szembeni követeléseikről, tehát egyenlőségjelet tettek a szovjet csapatok által hátrahagyott vagyon és az általuk okozott károk nagysága közé. Én azt gondolom, hogy ha ezt tényleg megvizsgálták volna, akkor valószínű, hogy ez inkább felénk billent volna el a mérleg, mert szerintem sokkal több mindent vittek ők el, mint amit itt hagytak nekünk. De ez csak egy zárójeles megjegyzés.
1: 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor a Záhony-Csapi hídnál lépte át a magyar határt, tehát az utolsó szovjet katona, és aztán ugye ugrunk az időben 2001-ig.
2: Igen, ugyanis 2001. május 8-án fogadta el a 2001. évi törvény, 17. törvény az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadságnapjáról, a szovjet csapatok Magyarországról való kivonásának emlékére június 19-ét az országgyűlés nemzeti emléknappá tette, június utolsó szombatját pedig a magyar szabadság napjává nyilvánította. Ez idén június 29-ére esik, ez minden évben egy mozgó dátum, de a 19-e, amire ma fókuszáltunk, az egy állandó dátum.
1: Milyen események kapcsolódnak ehhez?
2: A Magyar Szabadság napját országszerte sok helyen ünneplik évről évre. A fővárosban 1991 óta a budapesti búcsú elnevezésű rendezvénysorozattal emlékeznek a kivonulásra. Ilyenkor jellemzően a közterületeken, mint például a Clark Ádám téren, a Széchenyi téren, a Hősök terén, a Kóskároly sétányon, kulturális fesztivált, szabadtéri előadásokat, utcaszínházi műsorokat, komoly zenei koncerteket tartnak. tartanak, és volt arra is példa, hogy az Óbudai szigeten lovas juniálist is megrendeztek.
1: Van-e olyan köztéri szobor, amely ehhez az eseményhez kapcsolódik?
2: Ugye a szabadságszobor az a Gellért-hegy tetején lévő szabadságszobor, amelyet a szovjet felszabadítási emlékműnek is építettek. Ez lett aztán, ez alakult át a szabadságszoborra, és ehhez a dátumhoz kapcsolódóan nagyon érdekes dolog történt, ugyanis egy évvel később, tehát a szovjet csapatok kivonásának az egyéves évfordulójára történt az, hogy a szabadságszoborot egy fehér, hófehér ejtőernyős lepel borította, két kis lyukat vágtak ki a szem helyén, és ez gyakorlatilag olyan volt, mintha a kommunizmus szelleme lebegett volna a város fölött. Ez a lepel 4 napig volt a szobron, ehhez persze kerületi és fővárosi engedély is kellett, és aztán azt is tudjuk, hogy a szoborral kapcsolatban jó pár dolgot megváltoztattak, levésték a szovjet katonáknak a nevét, a cirilbetűs felírásokat, és aztán záróaktusként talapzatra felkerült az a ma is olvasható felirat, amely most már mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így sikerült tehát a felszabadítási emlékműből szabadságszobrot hozni létre.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban megszokhatták a hallgatóink, hogy nem csak olyan történetek,

0: Hát előjáróban beszélgetni, amely egészen az 1960-as évekig a vasút után a második legjelentősebb tömegközlekedési ágazatnak számított, hiszen az autóbusz közlekedés az 1940-es években, 50-es években még épp hogy csak bontogatta a szárnyait, tehát a folyami hajózás főleg a Dunán nagyon-nagyon fontos volt. És a nyári időszakban különösen népszerűnek számított a Mohács és Budapest közötti folyamhajózási szakasz, elsősorban a kistermelők körében, akik így hozták fel az áruikat a Dél-Magyarország részről, egészen föl a fővárosba, ugye a nagycsarnok környékére érkeztek, és ott szinte egyből be tudták vinni a központi vásárcsarnokba a termékeket, ugye több más piacra is, de főleg a központi vásárcsarnokra. Nem véletlenül hívták tehát a korabeli köznyelvben ezeket a hajójáratokat kofajáratoknak. Ezek menetrend szerint közlekedtek, nyilván jóval hosszabb ideig tartott egy-egy hajóút, mint a vonatozás, de volt egy hatalmas előnye, mégpedig az, hogy nem kellett átszállni, és a kofák, illetve az utasok sokkal kényelmesebben utazhattak a ágas fedélzeten, étterem is volt, napozó terasz is volt a gőzösökön, sokkal-sokkal jobb volt ez, mint egy szűkös vasúti kupéban tölteni az útnak a jó részét.
1: Van most egy konkrét hajó, én azt gondolom, amelyről beszélni fogunk. Melyik ez a hajó?
0: Ez a hajó 1916-ban állt szolgálatba, Ferenc Ferdinánd hajóosztály egységeként, és a vízre bocsátása korai József főherceg nevet kapta. Ez egy több mint 60 méter hosszú, 8 méter széles lapátkerekes gőzös volt, egy 550 lóerős, 3 gőzgép gondoskodott a hajtásáról, és ezt a hajót, amely eredetileg, ahogy mondtam, József főherceg nevet kapott, a kommunizmus miatt ugye át kellett nevezni, hiszen igen, nem igen. Szerettünk semmit, ami a monarchiára vagy a nemesekre, az arisztokráciára utalt, tehát ez a hajó később a Dömös nevet kapta, és 1947-től Mohács és Budapest között közlekedett. Ez egy nagyon elegáns gőzösnek számított, volt rajta étterem, volt rajta szalon, séta és napozó fedélzet, és külsőre pont úgy nézett ki különben, mint a ma étterem hajóként működő Kossuth, amely a Lánchíd közelében a Dunakorzó mentén horgonyoz. Ez múzeumhajó is, tehát nagyon-nagyon hasonló ehhez.
1: Érkezzen akkor most az a dátum, vagy azok a napok, amely környékén történt az az esemény, amely adta a beszélgetésünk apropóját.
0: 1951. június 22-e az a nap, amiről ma beszélünk. Ez a nap is úgy indult, mint máskor. Tehát a Dömös hajóra már Mohácson nagyon sokan felszálltak, főleg kistermelők, hiszen a hétvége közeledett, és ez mindig is a piacot jelentette a fővárosiak számára. Itt nagyon sok az ellentmondás azzal kapcsolatosan, hogy pontosan hányan szálltak fel a hajóra, hányan voltak a hajón, hol és mikor szálltak fel. Az is ellentmondás tárgya, hogy felszállt-e egy 22 fős általános iskolás gyerekekből álló csoport. A fennmaradt visszaemlékezések közül több határozottan is azt állítja, hogy igen. A Dömös kikötött Mohács után Baján is, illetve Budapest felé haladva a közbenső kikötőkben is, és ekkorra már egy jelentősebb késést halmozott fel, és a gőzhajó parancsnoka arra utasította az első kormányost, hogy vágjanak le egy kanyart, egy bizonyos Kovács-fok felüli kanyart. Ekkoriban a vízállás magas volt, ezért a manőver nem számított kockázatosnak, amit a kapitány viszont nem tudhatott, hogy a hajóállomás, itt Fajsz térségében vagyunk, a hajóállomás és a Kovács-fok között egy 1944-ben ledobott brit akusztikus akna lapult a vízzel elborított homokpadba ágyazva. Tehát ez volt az, ami tulajdonképpen sajnos emlékezetesítette ezt a napot.
1: 1944-ben mi történt?
0: Ugye ekkor zajlik Budapest bombázása, szőnyeg bombázása, egészen pontosan 1944. április 3-án indult a szőnyeg bombázás, az amerikai 15. légi hadsereg bombázó offenziája indult el ekkor, és a ledobott aknák helyzetének felderítésére éjszakai figyelő szolgálatot szerveztek a folyam mentén. Fajsz térségében, ahol most vagyunk, összesen 4 ledobott aknát figyeltek meg, ezek közül egy az iszabba fúródva, a kioldása után felrobbant, egy másikat a tűzszerészek robbantottak fel, a harmadikra később pedig ráfutott a Struden német motoros hajó, a negyedik akna viszont betemetődött a Struden roncsa körül kialakult homokzátonyba. És közvetlenül a háború után ezt még rendszeresen kikerülték, de később feledésbe merült, illetve az 1951-es nagy áradás kimoshatta a halálos robbanóeszközt, és a sodrás odébb görgette az eredeti helyéről. Elkezdték ugyanaz aknamentesítést már 1945 végén, és 1950-re ezt befejezetnek tekintették, illetve erről szóltak a jelentések. A Dömös hajó kapitánya tehát nem számított semmilyen előre nem látható veszélyre akkor, amikor erre a kerülő manőverre adott utasítást.
1: Tudom, hogy a legdrámaibb résznél hagyjuk abba, de ezt a történetet folytatjuk innen, de a következő részben befejezzük a történetet.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban ugye egy olyan történetbe kezdtünk bele, amely 1951. június 22-én történt, és hát ennek ugye a neve az is lehetne, hogy a legnagyobb magyar hajó katasztrófa. Ugye a folyami hajózás az a második legfontosabb tömegközlekedési ágazat volt a vasút után, és volt egy hajó, a Dömös hajó, amely elindult Mohácsról, nagyon sokan voltak a fedélzetén, és Budapestre tartott. Csak hogy itt az útvonalon volt egy olyan akadály, amelyről nem is tudhatták, hogy az akadály egy 1944-es szőnyegbombázás után megmaradt. Akna volt a folyómederben, beágyazva. Itt a Dömös nevű hajón a kapitány egy manővert hajtott végre, hogy egy kis kanyart kellett tenniük. A Dunán viszont azt nem tudták, hogy mi van a mederben. Innen folytatjuk.
2: Így van, és amikor a Dömös a feledésbe merült akna fölé ért, az alattomos robbanó szerkezet működésbe lépett. Úgyhogy ez az a pont, azt gondolom, ami tényleg a legdrámaibb. Amikor erről olvastam, a Titanic jutott eszembe, mert annyira hasonló a körülmény. A hajó fedélzetén kellemes, oldott hangulat uralkodott, sokan fönt a nyugágyakban heverészve élvezték a koranyári napsütést, mások beszélgettek, vagy éppen a hajó büfében tartózkodtak, és délután 2-kor ennek az idilli hangulatnak egy hatalmas detonáció robaja vetett véget. A robbanás a hajó tat bal oldalán, az orrfedélzet mögött, a kapitányi híd vonalában egy 1,5-2 méter széles léket nyitott a vízvonal alatt. Itt a víz hatalmas erővel beáramlott a kazánházba, és ez okozta a másodlagos detonációt a kazánrobbanás miatt. A robbanás erejétől a hajó ketté tört, a tat leszakadt, az orrfedélzet pedig felágaskodott, és egy ideig felfelé meredve állt ki a vízből, majd az is elsüllyedt. A Titanic filmben különben pont ugyanez történt, úgyhogy tényleg annyira kísérteties a hasonlóság.
1: És akkor itt is, akik a fedélzeten tartózkodtak, ők voltak azok, akik a szerencsésebbek voltak.
2: Igen, mindenképpen, hiszen őket leröpítette a detonáció okozta légnyomás, és a vízbe kerültek. A gőzös belső tereit elárasztó vízből viszont nagyon sokan nem tudtak már kimenekülni. Mindezt látták a parton horgászók is, tehát ők voltak, akik legelőször értek a süllyedő gőzöshöz, azonnal a csónakjaiba ugrottak, és ahogy csak tudtak, próbáltak oda evezni a Dömös roncsához, hogy mentsék a bajba jutottakat. Minden bizonnyal az első pillanatok okozta sok, illetve sokan azt hihették, hogy a honvédség gyakorlatozik a közelben, tehát ez okozhatott némi késlekedést, de aztán a faluba érkeztek a horgászok, bevitték a hírt, hogy süllyed a Dömös, a plébános ekkor félrehúzatta a harangokat, az egész község persze felbojdult, és aki csak tehette, igyekezett a katasztrófa helyszínére, hogy mentsék a bajba jutottakat. Ez a katasztrófa tehát Fajsz község magasságában történt. Több fajszi lakos is volt, akinek a hozzátartozói felszálltak a Dömösre. Volt például egy helyi cigányasszony, akinek a lánya és a leendő veje éppen Budapestre indult esküvői ruhát venni, de a Dömös hajóval együtt szállt hullámsírba az a fajszi testvérpár is, akiket később holtukban összeölelkezve találtak meg a roncsban.
1: Tartott a mentés, gondolom, amennyire csak lehetett, dolgoztak nagyon keményen.
2: Igen, és ekkor már be is futottak az AVH, az Államvédelmi Hatóság emberei, akik szemtanúkra vadáztak, akikkel egyenként elbeszélgettek, megfenyegető őket azzal, hogy senkinek sem nyilatkozhatnak a tragédiáról. Még ki sem szedték az összes holttestet, amikor már megkezdődött az eltussolási hadművelet. A magyar távirati iroda másnap mindössze egy nyúlkfartnyi pársoros hírben tudósított a tragédiáról, azzal, hogy szinte mindenkit sikerült kimenteni, és hogy nem ismeretes, hogy mi okozta a Dömös tragédiáját. Pedig már a legelső vizsgálat is egyértelmű vétette, hogy a 360 kg robbanó töltetet tartalmazó brit világháborús akna okozta a gőzös tragédiáját. Mivel Rákosi Mátyás korábban bejelentette, hogy aknamentesítették az egész Dunát, nyilván nem lehet meghazudtolni Rákosinak ezt a kijelentését, tehát a Dömös tragédiáját ezért hallgatásra és feledésre ítélték.
1: És én azt gondolom, hogy mindig vannak olyanok, akik nem nyugszanak bele dolgokba, tehát kiderítik, vagy megpróbálnak utána járni az igazságnak.
2: Igen, először is, ahogy mondtuk az elején, nagyon ellentmondásos információk vannak arról, hogy hányan voltak a hajó fedélzetén. Lehet, hogy voltak 200-an, 250-en is, és azzal kapcsolatban sem lehetünk biztosak, hogy hányan vesztek bele a Dunába. Úgyhogy egy tény, a Fajsz község területén 34 összeégett áldozat holttestét földelték el, és a hajó katasztrófájából még Tolnánál, Fadnál és Mohácsnál is fogtak ki, illetve temettek el áldozatokat. áldozatokat. Volt egy apa például, aki a katasztrófa után 2 héttel később tudta csak Mohácson azonosítani a tragédiában eltűnt 9 éves kislánya holttestét. A legóvatosabb becslések szerint is 60-70 áldozat veszhetett oda Magyarország folyamhajózási történetének, tehát legnagyobb civil balesetében. Azt gondolom, hogy a város és a folyó történetéhez a sok szép és kedves történet mellett ez is hozzátartozik.
0: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Több tízezer tüntetőre számítanak Genfben a G7 csúcs előtt. Idén is népszerűek a gyerektáborok. Marad a változékony idő zivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. A tiltakozást ezért a svájci városban tartják, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációk érkezési pontja. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomac, miután a héten két párt is bejelentette, nem támogatják az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt. Az államfő Adrián Vestját, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus elvállalta a megbízást, egyben közölte, politikai kormányt szeretne, amely valódi reformokat hajt végre, és a nyugatbarát úton tartja Romániát. Idehaza megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvos programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Tegnap megdőlt az országos napi szélrekord. Győrben óránként 99 kilométeres széllökést mértek. Egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Emiatt ezekre a területekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt csak egy szűk sávban tudnak haladni az Asztóriánál, a Kálvin tér felé a Kossuth-Lajos utca után. Baleset okoz torlódást a Baross téren, a Tököli úton befelé sávlezárásra készüljenek. Baleset miatt korlátozásra kell számítani az M0-ás déli szakaszán is az M1-es felé Sziget-Szent Miklósnál. Főváros szerte az eső miatt vizes az utak felülete, érdemes tehát fokozott óvatossággal közlekedni. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsóra partot, a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az 51-es villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, míg a 2B villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűbben induló 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Köszöntöm Önöket 16 óra után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Tina Turner egyik dalát, az I Can't Stand the Rain-t fogom elhozni. A sokszoros Grammy-díjas amerikai születésű svájci énekesnő volt a rock and roll királynője. 1988-as Break Every Rule világ körüli turnéja során felállította az akkori Guinness világrekordot a szóló előadók legnagyobb fizető közönségével. Világszerte több mint 100 millió eladott lemezzel, minden idők egyik legsikeresebb előadója. Pázótól is hozok egy dalt, a The Last Adventure of Mungo Joe-t. A 11 tagú zenekar 2003-ban alakult, tradicionális ska, dancehall, reggae, dub stílusjegyeket hoznak, és emellé néha magyar népzene és jazz elemeket párosítanak. És Curtis Hardingtől a Need Your Love-val kezdjünk. Az amerikai énekes, dalszerző, gitáros is, aki a modern soul zene egyik legmeghatározóbb alakja.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Mátyás templomot és környezetét ábrázoló Tapintható, láthatatlan című dombormű a Szent Háromság téren lehetővé teszi, hogy a világörökség részét képező budai vár nevezetességeit a vakok és gyengéllátók is megismerjék. Az épületek közötti helyeken bráírással szerepelnek a dombormű és az ábrázolt terület fontosabb tájékoztató adatai. A Rotary klubok által megvalósított domborművek a város számos pontján teszik kézzel foghatóvá a nevezetességeket.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzy-t hallgatják, együtt vagyunk. A Jazzy Lexikonban Commodore az egyik dalát, a Machine Gun-t fogom elhozni. Az amerikai funk soul zenekar az 1970-es években aratta legnagyobb sikereit. Első nyilvános szereplésükre 1972-ben a The Jackson 5 előzenekaraként került sor. És Frank Sinatra-tól is jöjjön egy dal, a This Town. A többszörös Grammy és Oscar díjas olasz származású amerikai pop jazz énekes és színész egyike a legnépszerűbb előadóknak világszerte.

tight town. Like if this town, this town.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az ország első állandó múzea, az Apollo, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret, mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit, valószínűleg ezért alakult ki a filmszínház elnevezés. A szomszédban álló Népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak, a vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apollo néven zajos sikereket ért el a projektográf.
0: Jazzy Lexikon.

Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk. A Jazzy Lexikonban Andrew S. Quintettől jön a Let It Go. Az énekes és dalszerző Londonban született, és a 2000-es évek eleje óta számos műfajban alkotott. És Deep Five-tól a Family Burton-től kezdünk. Martin Strathausen 2003-ban alapította a csapatot, és egyszer, amikor megkérdezték, azt mondta az életéről: megszülettem és vettem egy gitárt.

0: Kezdi lexikon.
1: A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galambpárt faragott. A két madár a templomépítő két nép, a vlahok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galambpár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megihletve cégérként fehér galambot festett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Hamarosan megegyezhetnek az iráni háború lezárásáról. Idén is népszerűek a gyerektáborok. Marad a változékony időzivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozója az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban lesz, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. A tatárföldi kormány így akarja megelőzni a pánikot. A régió Oroszország második legnagyobb olajtermelő területe, emellett az ország egyik legjelentősebb finomítói központja. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazany megyében, a krasznodari határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Idehaza már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvos programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport- és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyek is vonatkozik. Tegnap megdőlt az országos napi szélrekord. Győrben óránként 99 kilométeres széllökést mértek. Egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon, de már 17 óra után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Jankók és Usher közös dalát, a Standing Next to You-t fogom elhozni önöknek. Usher, amerikai R&B énekes, dalszerző és producer, aki 1978-ban Dallasban látta meg a napvilágot. A pályafutását fiatalon kezdte, 1997-es My Way című albumával pedig világszerte ismerté vált. Závodi Attilától is hozok egy dalt, a Beetle by the Road-ot. Leginkább a Pete Project tagjaként ismerik. A szaxofonos első szóló kislemeze 2019-ben jelent meg. És Loudit Honey, valamint Linda Kitto és Jill Lloyd közöse a Don't Speak jön kezdésnek. Loudit Honey egy brit zenei projekt, amelyet a neves elektronikus és neo-soul formáció, a Jungle két tagja hívott életre. A páros soul, R&B és alternatív pop hangzásvilágot képvisel.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Sztálin szobrot 1951-ben állították fel a fővárosban, a mai 56-osok terén, a Városligeti fasorral szemben. A 8 méter magas bronz alkotást, az elnyomás, a diktatúra és az idegen megszállás jelképét az 1956-os forradalom első napján, október 23-án este ledöntötték. A szobrot csak többszöri próbálkozás után sikerült eltávolítani, de Sztálin csizmája így is az eredeti helyén maradt, így a teret sokáig Csizmatérnek is nevezték. A forradalom napjaiban a szobor darabjai a város több pontján felbukkantak, a napilapok is beszámoltak róla, hogy hol és éppen mely darabját próbálták még apróbb darabokra összetörni. A rettegett diktátor bal képfeje és jobb fülcimpája jelenleg a Nemzeti Múzeum gyűjteményének részét képezi.
0: Jazzy Lexikon.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban elhozom önöknek Magnetic Soul egyik dalát, Come Into My Life-ot. A hongkongi székhelyű elektronikus zenei duó produceri csapat és rendezvény szervező kollektíva Hongkong leghosszabb ideje futó Drum and Bass klubesteit koordinálja. A formáció a stíluson belül elsősorban a dallamos jazzes elemeket fűszerezett úgynevezett liquid funk és soulful drum and bass vonalat képvisel. És ilyen szántóval, mint Mart közösen az innen átjöjjön kezdésnek. Az olasz zongorista, zeneszerző és producer Santo polgári neve Umberto San Giovanni, zenéje a smooth jazz, nu jazz és chill out stílusok ötvözete.

0: Jazzy Lexikon.
1: A befalazott mennyasszony szobra a budapesti Thököly út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkély korlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házaspár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó leheletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte halott kedves emlékére.
0: Jazzy Lexikon.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban Night Merson Vax-tól a You is fog érkezni hamarosan. Az együttes az Egyesült Királyság beli Leedsből származó George Allen DJ és zenész művész nevez. Zenei stílusa ötvözi az elektronika legjavát a hip-hoppal. És Philip Bailey, valamint Phil Collins közös az Easy Lover jön kezdésnek. A sokszoros Grammy díjas, Oscar és Golden Globe díjas angol dobos, énekes, dalszerző és színész a Genesis dobosa volt, majd a 80-as években sikeres szóló karrierbe kezdett. A felvétellel kívánok Önöknek további kellemes napot, az elmúlt órákban a Jazzy Lexikont és Repkényi Dórát hallották. Viszont hallásra!

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égőházra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején Szálc plac, később Sóház tér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők, a sótisztek szedték be. 1871-ben Ybl Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeles fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Hamarosan megegyezhetnek az iráni háború lezárásáról. Több helyen megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Több felé lehetnek zivatarok. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazany megyében, a krasznodari határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Németországban a lakosság előregedése miatt egyre nehezebb fenntartani a véradások szintjét. Erről beszélt a Német Vöröskereszt véradási szolgálatának szóvivője egy interjúban a mai Világnap kapcsán. Németországban naponta mintegy 15 000 véradásra van szükség, de a hiány a nyári szünet és a téli influenza járványok idején is gondot okoz. Önkéntes ürgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a Dél-Borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak. Az őrök legfeljebb 3 fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre, figyelik mozgásukat, etetik őket és segítenek távol tartani a ragadozókat. Jelentkezni június 24-éig lehet. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A jövő héten érkezik az év első hőhulláma. Szerdától egyre melegebb lesz, és a jövő hét végén már 32 és 37 fok között alakulnak a maximumok. Egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó estét kívánok! A fővárosban ma üzemzárásig pótlóbusz közlekedik az 51A villamos helyett. A 2B villamos pedig nem jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 2-es villamos és a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma este 8 óráig N18-as nosztalgia villamossal utazhatnak a Szent János Kórház és a Csóka utca Karinti Színház között, valamint este 9 óráig N19-es nosztalgia villamos közlekedik a Deák Ferenc tér és a Battyányi tér között. Ezen a hétvégén hétvégén sem járható a pesti alsórakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dráva utcában, a 13. kerületben, a Kárpát utcánál sávelhúzással irányunként egy sáv járható, közműjavítás miatt, illetve lezárták a félútpályát a Diósárokban, a Szent János kórház közelében, ott a vízvezetéket javítják. Varga Eltele, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal a Jazzyn.
1: Ez a Jazzy benne kezdődik, Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hálvarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Nagy Zsolt, pszichológus, haladó gyászfeldolgozás módszer specialista, akit szeretettel és tisztelettel köszöntök. Szia!
2: Szia Marian, szeretettel köszöntelek én is téged és a kedves hallgatókat.
1: A mostani beszélgetésünk fókuszpontja és aktualitása egy hamarosan megjelenő könyv. Veszteségről szóló történeteket osztasz meg az olvasókkal, de ennél sokkal bonyolultabb és hosszabb folyamatról van szó, mint amit a könyv címe elárul. És pont Jess Kovács kollégámnak mondtam tegnap az ajánlóban, hogy mennyire megható nekem, hogy amikor találkoztunk, akkor még ennek az útnak az elején voltál. Még csak azt tudtad, hogy mi az, ami hív téged, és azóta nagyon sok idő eltelt, és te közben pszichológus lettél, közben már a családterapeuta képzésed vége felé jársz, közben a gyászfeldolgozásnak egy olyan módszer tanát is elsajátítottad, ami azért még a gyászcsoport vezetők közül is kiemel téged, hatalmas tapasztalatot is szereztél, szóval egy elképesztő utat jártál be, és ennek az útnak az egyik megkoronázása az a konferencia, amit idén már másodjára rendezel majd meg gyász témában, és ez a könyv, amely ugye gyásztörténetek címmel hamarosan megjelenik. Szóval arra kérlek a beszélgetésünk elején, hogy azt mondd el nekem is a hallgatóknak, hogy amikor elindultál, akkor volt-e egy olyan mondat, egy olyan érzés, ahova meg akartál érkezni, vagy egyszerűen csak most flóban vagy, és ami jön, azt beépíted az utadba?
2: Igazából így, ahogyan a kérdésedet is hallgattam, akarva akaratlanul, de tényleg ennek a több évnek a történései így leperegtek a szemeim előtt, illetve a gondolataimban, mert hogy tényleg nagyon sok minden történt, és hogy volt-e valamilyen gondolat, vagy cél, vagy érzés, ahol szerettem volna megérkezni, talán az, hogy szerettem volna szakmailag is valami olyan szakemberré válni, aki hiteles tud lenni magában a szakmában, és mindazokat a képességeket, tudást, amit úgy éreztem, hogy még az út során esetleg megtanulhatok, magamra ölthetek, ezeket megszerezzem. Édesanyámnak van egy, vagy volt egy olyan mondata, amit nagyon sokszor ezen az út során felidéztem, és ez az volt, hogy ha nem próbálod meg a lehetetlen, sokszor elszalasztod a lehetségest. Ez volt az egyik ilyen mondat, ami valamilyen irányba vitt, illetve a másik pedig az, hogy belülről volt egy iránytű talán, vagy egy olyan vágyállapot, hogy szerettem volna belülről azt érezni, hogy megérkezem arra az útra, arra a tevékenységre, amiben önazonosnak érzem magam, amiben valahogyan a mindennapi munkám is valahogyan, nem azt mondom, hogy a hobbim lehetne, de hogy szívvel, lélekkel tudom csinálni, és hogy nem kifáradok benne, hanem örömmel tölt el, és valami olyan ügy mellé állhatok, legyen itt akár szó a gyászfeldolgozásról, ami értelmet nyer, és értelmet ad annak, hogy én itt vagyok és létezem.
1: Volt most egy érdekes félmondatod. Azt mondtad, édesanyámnak van, volt. Annyi gyászolónál figyeltem meg, hogy kijavítja magát. Hogy azt gondolja, hogyha egyszer valaki már elment ebből az ő életéből, a sajátjából, a családjáéból, akkor már mindenképpen múlt időben kell beszélni róla. Automatikusan kijavítom magamat én is. De miért kell kijavítani? Hiszen pont azt mondja a legtöbb gyászterapeuta is, hogy az életed része fontos volt számodra, most is itt van a szívedben, a gondolataidban, az emlékeidben, akkor miért javítjuk ki magunkat múlt időre?
2: Igazából, ahogy pont ezt mondtam, az zajlott le bennem, hogy, hogy igen, van, mert hogy ez a mondat velem van sokszor, de hogy éreztem magamban egy ilyen diszonanciát, de hogy mondhatom azt, hogy van, hogyha ő már nincs. Uh-huh. És ugye az is
1: ez
2: megfogalmazódott.
1: Ez a klienseknél is megjelenik.
2: Így van, tehát hogy ugye ebben a helyzetben is megjelenik, hogy azért egy gyász folyamatban, egy veszteséghelyzetben ugye a szakember is ember.
1: Igen.
2: És hogy igazából tényleg én is nagyon sokszor azt szoktam mondani, amit nagyon szépen mondtál te is az előbb, hogy azért nagyon sok mindenben itt vannak, és itt maradnak velünk, akkor is, hogyha mondjuk fizikai mi voltukban nincsenek itt. Talán ez egy ilyen, nem is tudom, tudatalatti automatikus korrekció, vagy megmagyarázása, nem tudom, de hogy maga ez a mondat, ez nagyon, nagyon meghatározó volt számomra, és én is egyébként ezt sokszor tapasztalom így a folyamatokban, hogy talán az ember nem is tudja, hogy mit mondhat, vagy hogyha jelen ember fogalmaz egy elvesztett szeretével kapcsolatban, akkor az olyan, mint hogyha nem értenék, vagy hogy akkor miért gondolja.
1: Így van,
2: mint hogyha akár magában a feldolgozás folyamatában lenne valami elakadás, és hogy ez így automatikusan valahogyan jött.
1: Innen folytatjuk hamarosan beszélgetésünket a Dr. Jazzy-ben, Nagy Zsolt pszichológussal, haladó gyászfeldolgozás módszer specialistával. Várjuk vissza Önöket.
0: Jazzy!

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatódik a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Nagy Zsolt, pszichológus, haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. Mai beszélgetésünk apropója, hamarosan megjelenő könyve, amelynek címe Gyásztörténetek, veszteségből növekedés. Beszéljünk egy kicsit tulajdonképpen részben a könyvet kapcsán egy olyan témáról, ami egyre inkább fókuszban van, de úgy érzem, ha már a diszonanciát, a kognitív diszonanciát említetted, hogy ez is egy ilyen diszonáns téma még mindig, ez pedig a poszttraumás növekedés. Egyszerűen nem tudjuk valahogy ezt a két nagyon ellentétes dolgot összeilleszteni, hogy elveszítünk egy munkát, vagyont, házastársat, családtagot, hát hogy is lehetne abból növekedni? Szóval nézzük meg egy kicsit közelebbre, hogy például a könyvedben most anélkül, hogy spoilereznénk, hogy jelentek meg azokban a nagyon személyes történetekben a poszttraumás növekedés folyamata, amiket megosztasz?
2: Igazából egy picit onnan indítanám, hogy miért is lehet ez nehéz, mert hogy tényleg én is nagyon sokszor félve teszem fel ezt a kérdést, akár egy egyéni, vagy akár egy csoportos folyamatban, hogy mire is taníthat ez a veszteség. Mert hogy egy nagyon nehéz helyzetben van ilyenkor a gyászoló, de hogy mégis ott van tényleg annak az átkeretezési lehetősége, hogy valamit megláttatni. Általában úgy szoktam fogalmazni, hogy ebből a nehéz helyzetből mi az, amit a saját életére vetítve át tud akár venni, akár valamilyen tanításként saját maga részére, az életének a további folytatása kapcsán, akár az emberi vagy a szakmai kapcsolódásai, szakmai élete mentén esetleg saját magára át tudna vetíteni. Ugye a könyvben 25 különböző veszteségtörténettel találkozhat az olvasó. Ezek nem csak haláleseti veszteségről szóló veszteségtörténetek, hanem akár a meddőség, párkapcsolati szakítás, kisállatgyász, idősödés, klinikai halálból való felépülés, akár az elköltözés, vagy a társállatvesztés, és még ezen kívül egyébként tényleg nagyon sokféle egyéb veszteség. De hogy pont az volt a könyv megírásával a célom, hogy valahogyan reményt, hitet adjon az olvasóknak, akár azoknak, akik érintettek bármilyen veszteségben, akár azoknak, akiknek korábban volt valamilyen veszteségük, és arra szeretnének valamilyen egyéb perspektívából ránézni, vagy csak azoknak, akik az élet értelmét keresve szeretnének bármilyen témájú könyvet olvasni, hogy újabb perspektívákat láthassanak meg, mert ugye vannak a gyásznak újabb perspektívái, újabb elméletei, amik között például a gyásznövekedés elmélete, vagy a konstrukcióadó elmélet azt fogalmazza meg, hogyha valamilyen jelentés konstrukcióval látjuk el, akár a veszteséget, vagy megpróbálunk benne meglátni növekedési lehetőségeket, az talán egy picit megértettebbé tud tenni. És ugye a történetek esetén is, hogy így a kérdésedre is válaszoljak, olyan új irányvonalak, olyan akár új egyéni életutak jelentek meg az egyes veszteségek kapcsán, amik mondjuk az egyének életébe nem érkeztek volna meg, hogyha az adott veszteség nem történik meg. Hogyha növekedésről beszélek egy veszteség esetén, akkor például olyan helyzetekre gondolok, hogy valaki egy baleset kapcsán hozott létre akár egy egyesületet, aminek mentén más hasonló helyzetbe kerülteknek tudott lelki támogatást nyújtani, vagy akár egy klinikai halál mentén az ott megtapasztalt helyzetből fakadóan a felépülését követően egy teljesen más életvitelt kezdett el folytatni, vagy akár az a fiatal srác, aki egy több évtizedes függőséget követően egy pár éve tartó abstinens állapotban most már szociális munkásként drogos fiataloknak segít. Tehát, hogy ezek a veszteségek megmutatják, hogy olyan utak, olyan tapasztalások nyíltak az egyéni utakban, az egyéni életekben, amikből Pálferi szavaival élve forrást tudnak fakasztani más emberek számára. És talán ez az, amit én is szoktam hangsúlyozni, akár a folyamatai, egyéni vagy csoportos folyamatokban, hogy hogyan lehet meglátni azt, hogy az én nehézségemben mi lehet az, amiből valamit építve mások számára tudok adni valamit, abból, amit én átéltem.
1: Nagyon érdekes kérdés az, hogy mi az, ami mondjuk két-három embert összeköt vagy szétválaszt a tekintetben, hogy az egyik átéli a poszttraumás növekedést és létrehoz egy másokat segítő civil szervezetet, vagy a saját veszteségével azt feldolgozva hasonló helyzetben lévőknek segít, vagy ebben eltűnik, és nem tud belőle kijönni. Mi lehet az, ami az embereket ilyen módon elválasztja idézőjelben egymástól, hogy az egyik képes növekedni, a másik pedig eltűnik benne.
2: Picit idehoznám akkor a szakdolgozati témámat, mert pont így a gyász témát kutattam, és azt vizsgáltam meg, hogy a reziliencia és az önegyüttérzés az hogyan hat a jólét érzésre és az egyes megküzdési stratégiákra olyan fiatal felnőttek életében, akik az elmúlt 3 évben vesztették el a szerettüket. És ami nagyon fontos, és talán válaszul a kérdésedre, az egyrészt a reziliencia mértéke, másrészt a saját magammal való önegyüttérzés. Hogy nehéz helyzetekben mennyire tudok elfogadó, megengedő, önmagamat szerető, jó szülőjévé válni akár saját magamnak, és a másik meg a reziliencia. Ugye a rezilienciával kapcsolatban sokszor felmerül a kérdés, hogy velünk született személyiség vonás, vagy akár egy fejleszthető készség. Mm-hmm. És ugye egyre inkább azt erősítik meg a kutatások, hogy ez egy fejleszthető készség. És több dologból tevődik össze, tehát hogy az, hogy ki mennyire válik reziliens, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont annak kapcsán, hogy egy helyzetre, egy nehézségre, hogyan tudunk reagálni, hogy mi az a mintázat, amit otthonról hozunk, hogy hogyan tudunk nehéz helyzetekkel akár megbirkózni, vagy mennyire vagyunk konfliktuskerülők, mennyire van otthon a családi rendszer működésében helyett erre a nehéz érzésekről, fájdalmakról való őszinte nyílt direkt kommunikációnak, de hogy ami fontos, és ezért is fejleszthető készség, hogy én úgy gondolom, hogy akár egy egyéni terápiás folyamattal, akár saját magunk önismeretének a mélyítésével, ez egy olyan terület, amit fejleszthetünk. Tehát, hogy nincs ebben egy eleve elrendeltetés, ha én mondjuk egy olyan családi közegből származom, ahol mondjuk kevésbé volt jellemző a családi transgenerációs mintáimban a nehézségekkel való megküzdés, hogy akkor én életem végéig egy ilyen életmódban, egy ilyen gondolkodásmódban kell, hogy leéljem az életem.
1: Azonnal folytatódik egészségmegőrző műsorunk itt a Jazzin. A Dr. Jazzi vendége Nagy Zsolt pszichológus, haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzi. Együtt vagyunk.

0: Welcome to India.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Nagy Zsolt pszichológussal, gyászfeldolgozás módszer specialistával, a hamarosan megjelenő Gyásztörténetek, veszteségből növekedés című kötet szerzőjével. A könyved 25 történet segítségével mutatja be, hogy milyen sokféle veszteség, milyen sokféle gyász folyamat jelenhet meg az életünkben. És most, hogy a rezilienciát említetted, eszembe jutott, benne voltam egy kutatásban, fiatalkorú elkövetőket vizsgáltak. Az a kérdés, hogy ő hogy éli túl a büntetésvégzetes intézetben töltött idejét, meg utána hogyan tud talpra állni, az valóban a reziliencia kérdése is. És a kutatások is azt mutatják, hogy ez fejleszthető, de a Hirschi kötődés elmélet is nagyon meghatározó, meg az, hogy milyen mintát hozunk otthonról. Szerinted, ha valaki mondjuk börtönbe került, és egy hosszabb időt kellett betöltenie, vagy akár mondjuk mentális betegség miatt rászorult egy hosszabb kezelésre, ezeket is el kell gyászolnunk?
2: Tehát úgy gondolom, hogy ez ugye egyéni szinten akár az elvesztegetett időnek, igen, a gyásza, az, igen, hogy az a sok minden, amit esetleg abban az időben elvesztettem, kapcsolatok, kapcsolódások, lehetőségek, illetve emellett az is, hogy sok mindent nem tudtam saját magamból megvalósítani. Az elmulasztott lehetőségek, és hogy én úgy gondolom, tehát hogy például az egyik szereplő a könyvben, ő is írja, hogy többször is volt börtönben, is, és hogy az ott megtapasztalt élmények is, én úgy gondolom, hogy később hasznos hozadékai lehetnek a későbbi útnak. De hogy nagyon fontos, hogy ugye ezekkel a nehezebb időszakban való megtapasztalásokkal mit kezdünk, hogy utána szégyeljük-e, visszamegyünk-e esetleg ugyanabba a közegbe, ami mondjuk a nehézséget hozta, igen. Vagy ebből valahogyan próbálunk túljutni, akár egy egyéni folyamattal, vagy valamilyen spirituális támogatással, valamilyen spirituális kapaszkodóval, akár egy hitbéli kapaszkodóval, vagy bármivel. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy minden, amit az úton megélünk, legyen az pozitív, legyen az negatív, az hozzánk tud adni.
1: Átlépve egy másik fontos kérdésre, a gyásznak a folyamatára, hogy ez több szakaszból is áll, és ezt már itt ebben a műsorban is elmondtad korábban, és nem is a szakaszokra szeretnék most rácsatlakozni, inkább apró mozzanatokra, mint például a felkavaró emlékek. Elég sok szakirodalmi forrás foglalkozik azzal, hogy amikor ilyen emlékbetörések vannak, amikor ilyen felkavaró emlékek vannak, mert meglátok valakit az utcán, vagy felidéződik bennem, nekem is volt egykor ez az életem része, és most már nem a részem. Szóval, hogy ezek vissza tudják rántani az embert, még egy jól feldolgozott gyász esetén is. Terapeutaként ezt hogyan tudod jól megérintetni a klienssel?
2: Igazából ugye a folyamatban sokszor elmondom nekik azt, hogy a hullámzás mértéke az normális, talán annak az intenzitása az, ami csökkenni fog. És hogy igazából sokaknál azt látom, hogy ahogyan halad előre a gyász folyamat, ennek a kilengésnek a mértéke csökken, mégpedig azáltal, hogy ugye megtanulnak a nehéz helyzetekkel mit kezdeni. Megtanulják, hogyha nagyon van egy ilyen emlékbetörés, vagy akár egy alkalom, akár bármi olyan helyzet, ami egy ünnepnap, vagy ami újra akár évfordulóként felszakítja a sebeket, hogy azokban mi az, ami segít érzelmileg stabilizálódni. Tehát az is lehet egy ilyen plusz mankó és eszköz, hogy ilyen helyzetekre van akár egy ilyen átgondolt eszköztár, hogy mi az, amivel akár egy négyszög légzéssel, vagy bármi olyan érzelemszabályozó eszközzel tudják saját magukat is akár biztonságba helyezni. De hogy én is most így 4 év távlatából, ugye áprilisban volt 4 éve, hogy elvesztettem az édesanyámat. Azt tapasztalom, hogy vannak megérintő helyzetek és olyan pillanatok, amikor igenis fáj a hiánya, amikor az ember elérzékenyül, és hogy én próbálok megengedő lenni saját magammal szemben is, és ezt a megengedést próbálom valahogyan tolmácsolni a hozzám járó klienseknek is, hogy nem valamilyennek kell lenni, hanem önazonosnak, hogy megengedni azt, hogyha fáj, mert hogy hiába próbálok én keménynek tűnni, és nem kiadni adni az érzéseimet, vagy elsiratni a könnyeimet, azok belülről úgy is feszíteni fognak. Hogyne. Tehát, hogy valahogyan egy betegség, vagy szorongás, vagy egyéb helyzetben, de utat fognak maguknak törni. És lehet, hogy valakinek az segít, hogy emlékezik, lehet, hogy valakinek az segít, hogy akkor elmegy sportolni, lehet, hogy valakinek a sírás, vagy a történetek felelevenítése, de lehet, hogy valakinek a naplózás. Meg kell találnom azt, hogy saját magamnak mi segíthet, mert hogy én úgy gondolom, hogy ez egy természetes folyamata a gyásznak, hogy azokban a helyzetekben, amikor igenis ott kellene, hogy legyenek és nincsenek ott, megérintődik az ember.
1: Azonnal folytatódik beszélgetésünk itt a Dr. Jazzyben Nagy Zsolt pszichológussal, gyászfeldolgozás módszer specialistával, a hamarosan megjelenő Gyásztörténetek veszteségből növekedés című kötet szerzőjével.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Nagy Zsolt pszichológussal, gyászfeldolgozás módszer specialistával, a hamarosan megjelenő Gyásztörténetek veszteségből növekedés című kötet szerzőjével. Van egy nagyon különös helyzet szerintem, nem beszélünk róla, de nagyon sokakat érint, amikor mondjuk például egy házaspárnak az egyik tagja elveszít egy családtagot, akit lehet, hogy a másik ember, az ő házastársa nem is annyira kedvelt, vagy esetleg feszültség volt a családon belül, és így tovább. Mint hogyha el kellene titkolnia azt, hogy ő mennyire mélyen megérintődik. Még tudhatja is, hogy a házastársának sok bánatot vagy keserűséget okozott ez a családi kapcsolódás. Ez egy nagyon nehéz helyzet. Te belefutsz ebbe, elmondják-e neked a kliensek?
2: Igen, és hogy igazából nagyon sokszor azt fogalmazzák meg azon a kanapén, amivel szemben velem ülnek, hogy olyan jó, hogy erről lehet őszintén beszélni. Tehát, hogy önmagában már az, hogy annak van valamilyen tere, hogy nem azt kell mondanom, amit úgy gondolom, hogy elvár tőlem a az önmagában sokat tud segíteni, és hogy én ebben látom magának a folyamatnak is a gyógyító hatását, hogy sok minden kimondhatóvá válik, és hogy nem úgy, hogy valamilyennek kell lennem, hanem ahogyan én azt megélem, mert hogy nagyon sokszor tényleg ez a tojáséjon járkálás az, amit látok, hogy vagy nem akarom a másikat már egy idő után terhelni, vagy igazából
1: a gyászommal,
2: vagy nem akarom, vagy nincs rá egyszerűen tér vagy idő, mert hogy mondjuk a gyerekekkel kell foglalkozni, és a hétköznapi mókuskerék az nagyon könnyen berántja az embert, és hogy általában ezekben a helyzetekben nagyon sokszor megjelenik az, hogy a jelen gyászban való nehézség, feldolgozatlanság, elakadás mögött egy korábbi akár élőszülővel, vagy élő rokonnal való nehéz kapcsolatban van valami gyökér, akár tehát hogy a gyökér probléma az nagyon sokszor a meg nem élt autonómia igényekből is fakadhat, hogy mondjuk engem gyerekként arra szocializáltak, hogy nem fejezhetem ki, nem mondhatom ki azt, ami bennem van, az én igényeimnek, szükségleteimnek nincs tere. És ezt nagyon sokszor látom, hogy megjelenik aztán magában a gyász folyamatban is, mint ilyen tudatalatti viselkedés volt, hogy mindenki előttem fontosabb, de hogy az, ami egyébként bennem van, az másodrendű.
1: Most volt egy mondatod, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, az élő rokonnal való kapcsolódásunk, amely megszakad. Én ámulva szoktam posztokat és posztok alatti kommenteket olvasni, amelyek ezzel a témával foglalkoznak, hogy milyen elképesztően sok ember szakítja meg az általa mérgezőnek megélt kapcsolatot a szüleivel, testvérrel, baráttal lehetne folytatni. Azt gondolom, hogy az, hogy megszakítok fizikailag valamit, az nem azt jelenti, hogy megszakadt az a kapcsolat. Én nem akarok abban részt venni, mert nekem fáj. De úgy gondolom, hogy az is egy komoly gyász folyamatot igényelne, hiszen az illető még él. És tulajdonképpen lehetnénk akár jó kapcsolatban is, de nem vagyunk, mert nem bírja el a mi kapcsolódásunk azt a sok feszültséget.
2: Igen, tehát, hogy ez egy bizonyos határszabás egy ponton túl saját magunk mellett, hogy ugye a kapcsolatból való kilépés, a kapcsolat megszakítása, arról is szól sok esetben, hogy ugye nem viselem el azt, hogy most már akkor számomra bántódó dolgok, akár bántás érkezzen, de hogy igen, ahogyan mondod is, ettől függetlenül a belső igény az ott van, hogy mert ugye maga az is, hogy egy élő személlyel a kapcsolat nem olyan léte, amilyenre vágyunk, és hogy folyamatosan nyújtjuk ki valaki irányába a kezünket úgy, hogy az a két kéz nem tud összeérni, pedig hiába él a másik, ez egy veszteség folyamat. És hogy ugye hasonlóan, mint mondjuk bármilyen egyéb veszteség esetében, mint a gyászfeldolgozás módszer egy konkrét cselekvésprogramot tud nyújtani, ami 7 vagy csoportos alkalmon keresztül, 8 alkalmon keresztül egy olyan cselekvéssort tanít meg a folyamat során, ami aztán későbbiekben egyénileg is alkalmazható a különböző veszteségeknek a feldolgozására. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy ugye távolabbról indulunk ebben a módszerben,

0: és a gyászról, a veszteségekről való általános gondolkodásban, azokról a klisékről beszélgetünk, ami egyébként nagyon sokszor megjelenik a gyász folyamat során, és akkor utána a résztvevő készít egy saját veszteségdiagramot, amiben az egész eddigi élete során megélt veszteségeket összegyűjti. Ennek az a lényege, azért kell ezeket, hogy egyrészt saját maga is átgondolja, hogy hogyan van az élete korábbi nehézségeivel, mik azok, amiken már megdolgozottá váltak, mik azok, amik esetleg még mindig aktívan akár felkavarják, vagy érzéseket váltanak ki, és utána ezekből a választott veszteségekből sokszor lehet, hogy ez az a veszteség lesz, amivel érkezik, de már láttam arra is példát, hogy valaki mondjuk szülővesztéssel érkezett, és mondjuk teljesen másnak, és egy nagyszülőnek írt levelet, vagy magzatvesztéssel érkezett, és a szülőnek írt utána a levelet, tehát hogy a veszteségdiagramot követően erre a kiválasztott személyre vagy veszteségnek a tárgyára egy kapcsolatdiagram készül, amiben az adott személlyel vagy akár egy munkával vagy társállattal való kapcsolódás során átélt pozitív és negatív élményeket gyűjti össze a gyászoló, és utána ezeket struktúrálva megbocsátás, illetve megkövetések és egyéb érzelmi struktúrálás mentén készül egy levél, aminek az elején van egy megszólítás és a végén egy búcsúzás az adott kapcsolattól. És ugye ez egy érzelmi beteljesítést tud létrehozni, hogy sok minden kimondhatóvá válik, ami esetleg az addigiakban nem. De hogy azt sem szoktam ígérni, hogy ez a 7-8 alkalom egy varázsütésszerűen akkor egy gyászt feldolgozhatóvá tesz, viszont eszközöket ad és lehetőséget teret arra, hogy a gyászoló tudjon a gyászával foglalkozni.
1: Innen folytatjuk hamarosan beszélgetésünket a Dr. Jazzy-ben Nagy Zsolt pszichológussal, haladó gyászfeldolgozás módszer specialistával. Várjuk vissza önöket.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Nagy Zsolt pszichológussal, gyászfeldolgozás módszer specialistával, a hamarosan megjelenő Gyásztörténetek, veszteségből növekedés című kötet szerzőjével. Nagyon kevés időnk maradt, de most két olyan hívószó is elhangzott, amit még feltétlenül szeretnék behozni ide a beszélgetésbe. A veszteségdiagram kapcsán egyrészt az jut eszembe, hogy el tudjuk-e, el lehet-e gyászolni, ha egy önreflexióban rájövünk arra, hogy milyen rossz döntések sorozata vitt el minket oda, ahol most vagyunk. Azt gondolom, hogy ez némi önismeretet is feltételez, tehát nem önostorozásra gondolok, hanem amikor összerakom, hogy hogy kerülhettem ebbe a helyzetbe. Mik voltak ezek az elhibázott döntések? Ezt el lehet-e gyászolni?
2: Én úgy gondolom, mint akár az előző példa esetében is, hogy az elvesztegetett idő, vagy önmagam nem választása, vagy az elmaradt lehetőségek, vagy akár egy korábbi énemhez is lehet ez a veszteség levél, vagy kapcsolatdiagram, hogy megszülessen. Tehát, hogy abszolút ezek olyan részek, és nyilván ennek az önismereti úton több olyan hozadéka is van, hogy nyilván meglátom azt, hogy mely működésmódjaim voltak, amik ehhez a viselkedéshez vezettek, de hogy abszolút ezzel, tehát hogy lehet korábbi én részünknek is írni.
1: Még egy téma eszembe jutott, és egy picit itt kikacsintanék egy teljesen másik holisztikus módszerre, a családállításra olyan szempontból, hogy ott nagyon gyakran jelennek meg olyan felmenők, akiket nem is ismertünk, de a tragédiájukat ismerjük. Lépjünk most vissza a gyászfeldolgozás folyamatába, a klasszikus pszichológiai terápiás folyamatokba. A terapeuta és a kliens között van-e annak tere, hogy egy olyan családtaggal, vagy a család olyan részével foglalkozzon a terapeuta és a kliens, akikről biztosan lehet tudni, hogy nagyon tragikus volt az életük, hogy nagyon nagy áldozatot hoztak, hogy tulajdonképpen én egy picit, mintha ezt is cipelném magammal, nem tudok ebből a körből kilépni, minthogyha a lemenőkön keresztül ez ilyen transzgenerációs módon újra és újra megjelenne. Szóval, hogy egy ilyen nagyon speciális generációkon átfutó veszteséget lehet-e gyászolni?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy kifejezetten a módszernek nem része, de egy hosszabb folyamatban akár a családfára való ránézéssel, annak a megértése és meglátása, hogy miként történt esetleg a veszteségek elgyászolása, vagy el nem gyászolása generációkon keresztül. Az nagyon sok mindent megérthetővé tesz, mert hogyha mondjuk van valaki akár a felmenők között, szülők, nagyszülők között, akinek az életében mi azt látjuk, hogy egy korai veszteség onnantól kezdve az egész életét meghatározta, akkor nyilván előttünk is ez a minta lesz, akár hogy egy gyász, egy örökké tartó folyamat, vagy hogy ebből nehéz, vagy talán nem is lehet kijönni, és hogy ezeknek a tudatos megértésével, felismerésével és átdolgozásával viszont lehet foglalkozni. Nagyon sokszor felteszem a folyamatokban azt a kérdést, hogy egy kimondott gondolat vagy érzés az valóban a sajátja az egyénnek, vagy valakinek esetleg a mástól elhozott érzése, gondolata, amit mondjuk sokat érzett, hallott, és már annyira magáévá vált, internalizálódott, hogy saját magáénak gondolja, de lehet, hogy nem is az övé.
1: Az erre való ráismerés, amikor ezt a kliens felismeri a segítségeddel, az egy nagyon különös pillanat lehet. Ott nagyon sok minden kiszakadhat egyszerre.
2: Különös, megterhelő, de egyben felszabadító is, mert hogy nagyon sok olyan akár önmarcangolást, vagy saját magunk által értetlen viselkedésmódot érthetővé tesz.
1: Megváltoztathatja ez egy ember életét?
2: Megváltoztathatja. Megérthetőbbé tudja tenni, de ugye utána következő lépésként ott van, hogy akkor még a viselkedésben valamilyen változást célszerű eszközölni, mert nyilván azért az, hogyha mondjuk egy hosszú transzgenerációs mintáról beszélünk, akkor egy ponton túl a viselkedés automatikussá is válik. Hiába nem a miénk, mégis a saját működésünk részévé válik. De hogy biztatni szeretnék mindenkit így zárszóként, hogy lehet a nehézségeken dolgozni, és lehet a nehézségeket fel is dolgozni. Az, hogyha valamilyen nehéz puttonnyal érkezünk, az nem determinálja megtalálja azt, hogy a hátralévő időnket hogyan éljük le. Mindig azt szoktam mondani, és tényleg zárszóként mondom, hogy arra nincs ráhatásunk, hogy meddig élünk itt a Földön, de hogy milyen minőségben, arra igenis. És talán ez, illetve az, hogy a nehézségekből is forrást tudunk fakasztani, talán a könyv történetein keresztül adhat reményt és hitet, hogy az élet szép a nehézségek ellenére is.
1: A mai beszélgetésünket annak apropóján kezdtük el, hogy hamarosan megjelenik az első könyved Veszteség történetek címmel, amelyben 25 ember osztja meg a saját veszteségét az olvasókkal rajtad keresztül. 25 nagyon különböző veszteségről van szó. Azt gondolom, hogy ez most egy folyamatnak a kezdete. Egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon jól be lehet fogadni mások történetein keresztül azt, amire esetleg én magam nem láttam rá. De ha valaki szeretne személyesen is találkozni veled, jövő héten szerdán lesz a könyv bemutatód, a honlapodon ugye ez elérhető, mint információ, illetve a könyvhét keretein belül is lehet veled találkozni dedikálás formájában is, és már az őszi gyászkonferencia is formálódik. Úgyhogy én az egyik legnagyobb támogatód vagyok, és nagyon örülök neki, hogy újra találkozhattunk, és remélem még sokszor fogunk.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Marian.
1: Köszönöm Nagy Zsolt, pszichológus, haladó gyászfeldolgozás, módszer specialistának a mai találkozót. Köszönöm már a megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.
0: Jazzy. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Újabb légvédelmi eszközöket kér az ukrán elnök. Önkéntes űrgeőröket keresnek a Bükkben. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a hétfőn tartandó G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fokozását kérte, emellett a mélységi csapásokat is említette. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Évianban üléseznek, ahol az ukrán elnök várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel találkozik majd. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazany megyében, a krasznodari határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Washingtonban a Fehérház mellett felállított arénában harcművészeti küzdelmekkel ünneplik az amerikai hadsereg hivatalos megalakulásának 251. évfordulóját, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A 28 méter magas arénát több hét alatt építették fel 60 millió dollárból a Fehérház déli gyepén. Az amerikai elnök jelenlétében az arénában 14 harcos küzd meg egymással, amit a közeli parkban óriás kivetítőkön is lehet majd nézni. Kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Holdkörös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Lesz cirkuszművészet, zenés komédia, táncos és verses előadás is. Könnyed, szórakoztató, minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Önkéntes űrgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a dél-borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak. Az őrök legfeljebb 3 fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre, figyelik mozgásukat, etetik őket és segítenek távol tartani a ragadozókat. Jelentkezni június 24-éig lehet. A jövő héten érkezik az év első hőhulláma. Szerdától egyre melegebb lesz, és a hétvégén már 32 és 37 fok között alakulnak a maximumok. Éjjel a délnyugati tájakon még lehetnek zivatarok. Napközben a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Újabb légvédelmi eszközöket kér az ukrán elnök. Több helyen megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a hétfőn tartandó G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fokozását kérte. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Évianban üléseznek, ahol az ukrán elnök várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel találkozik majd. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, az elvárt 2035-ös határidő előtt teljesíti a NATO elvárást, miszerint a GDP 5%-át kell elérniük a kiadásoknak. Németország washingtoni nagykövete egy interjúban beszélt arról, hogy a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzési szerződést kötöttek amerikai vállalatokkal, és 1000 fővel emelik a német haderő létszámát. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Szent Andrási István 2020-ban elhunyt roma festőművész életművét bemutató kiállítás nyílik szerdán Szegeden, a Dóm látogató központban. A Barna hajnalok című tárlaton látható 13 olajkép és 23 grafika lefedi a művész munkásságának valamennyi főbb korszakát. A munkák között szerepelnek ikonok, a cigányság hagyományait bemutató alkotások és transzcendens Madonna ábrázolások is. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsoda-Baújzemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az asszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Halálos hegymászó baleset történt Németországban. 130 méteres mélységbe zuhant egy fiatal a Kárvendel hegységben. A hatóságok szerint a férfi a csúcsról leereszkedve egy könnyebb szakaszon kötélbiztosítás nélkül próbált lejjebb jutni, és leszakadt a szikla, amire támaszkodott. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzésben. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is, de új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Telefonon egyeztetett az amerikai és az orosz elnök. Amint egy egyórás beszélgetésen Donald Trump felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára a G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának meghatározása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti, Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Meghalt Somogyi Győző Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. A szitanyomat technika jeles képviselőinek tartották. Somogyi Győző 83 évet élt. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: A következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Üdvözlöm Önöket, jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Peták Istvánt, az Onkompassz és Genomét alapítóját, aki egyébként a rákkutató. Szervusz, örülök, hogy eljöttél.
2: Szervusz, én is köszönöm a meghívást.
1: Régebben többször beszélgettünk, most egy jó idő eltelt. Időközben a mesterséges intelligencia elképesztő teret hódított magának. Az élet több területén is jelen van. Hogy látod, hogy az orvosok körében mennyire van jelentősége? Tehát mikor kezdenek el az orvosok személyre szabott, terápiás módon hivatalosan foglalkozni a mesterséges intelligenciával?
2: Igen, azt gondolom, ez most a legizgalmasabb kérdés. És úgy általában az emberiségnek, orvos tudomány számára is ez egy rendkívül fontos kérdés, hogy ténylegesen bevonul-e a számítógép, a mesterséges intelligencia az orvosi eszközök sorába, mint a fonendoszkóp, a szike. Tehát ez azt jelenti, hogy egy hivatalos olyan eszközé válik-e, ami bizonyítottan megnöveli a betegek életét, meghosszabbítja, javítja a gyógyulási arányukat, javítja a diagnosztikát, javítja a terápiás hatékonyságot. Ugye ez a definíciója egy orvosi eszköznek, és ugye mesterséges intelligencia, mint technológia nagyon sok területe, nagyon sok típusa már FDA, tehát a amerikai gyógyszerészeti hatóság által engedélyezett eszköz. Ilyenek az olyan szoftverek, amik segítik a radiológust abban, hogy diagnosztizáljon egy tüdőrákot egy röntgenfelvételen, vagy egy CT, vagy egy MR felvételen. Nagyon sok ilyen, több száz, most már közel 1000 ilyen szoftvert engedélyezett a hatóság diagnosztikai célra. A másik nagy terület, ahol óriási a fejlődés, az a patológia, a szövettani diagnosztika, hogy ma már ugye első lépésben az első nagyon fontos lépés az volt, hogy már nem csak a mikroszkópba nézve tudta a patológus ugye elemezni, hogy a betegnek normális szövett mintája van, vagy vannak-e jelen daganatsejtek, hanem ezeket a képeket beszkenneltük, digitalizáltuk, és amikor ez most megtörtént, most egyre inkább, egyre több mesterséges intelligencia alapú szoftver segít a diagnosztikába, hogy észrevegye, hogy hol vannak a daganatsejtek, hogy ezeket pontosabban diagnosztizálja. Sőt, akár még a molekuláris összetevőjét is előre jelzi pusztán a kép elemzése alapján a számítógép, ami egészen fantasztikus. Tehát ezek nagyon fontos előrelépések. Amikor arról beszélünk, hogy úgy általában a mesterséges intelligencia, akkor viszont nem ez jut eszünkbe, hanem inkább az, amivel minden nap találkozunk, mondjuk a nyelvi modellek a mobiltelefonunkon, amit ugye most már mindenki használ, megírja értünk a leveleket, vagy segít nekünk keresni, információt találni, sőt akár gondolati sorokon, logikai sorokon végigmenni. Ez egy hatalmas kutatási terület, hogy vajon, hogyha ezt orvosok használnának ilyet, akkor jobb döntéseket hoznának-e? Uh-huh. Tehát ezt a fajta emberi képességet, tehát a következtetés, a helyes következtetés képességét tudjuk-e javítani, vagy könnyíteni az orvosok munkájában ezen a területen is? Ez talán a legizgalmasabb kérdés, mert az eddigi alkalmazások inkább javították a meglévő módszereinket, de egy ilyen eszköz teljesen megváltoztatná a paradigmát, vagy alapvető strukturális változásokat hozna, hiszen akkor ez megjelenne, mint egy harmadik csoportja az orvosi eszközöknek, a gyógyszerek, a diagnosztikai módszerek mellett lenne egy olyan eszközünk, amik a diagnosztikai vizsgálat eredményeit használják arra, hogy a gyógyszerek közül válasszon az orvos, és az algoritmus, ami segít nekünk kiválasztani a megfelelő gyógyszert, a beteg egyedi diagnosztikai leletei alapján válik az orvostudományi kutatásnak a tárgyává, és annak a képességét kezdjük el mérni. Ugye az evidencia alapú orvostudománynak a lényege, hogy bármit állítunk, arra statisztikai bizonyítékunk van, hogy az igaz, tehát hogyha azt mondjuk egy gyógyszer jobb, mint a másik, ez azért mondjuk, mert összehasonlítottuk, ugye randomizált klinikai vizsgálatokban a betegek fele az egyik gyógyszert kapta, a másik fele a másikat, és összehasonlítjuk, hogy az egyik jobb, mint a másik, az egyik 30%-ban hatott, a másik 40%-ban, és még statisztikai kiszámoljuk a P-értéket, ez a probability, tehát az, hogy mekkora eséllyel véletlen ez a különbség, mennyire lehetünk biztosak abban, hogy a másik jobb, ugye ez a P005, amit meghúztunk így közös megegyezésre, legyen ez a határ, ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon egyszerűen leegyszerűsítve, hogy 5%-nál kisebb az esélye, hogy ez véletlen ez a különbség, tehát nagyon valószínű, hogy ez nem egy véletlen minta vévés, hanem ből eredő, hanem valószínűleg igaz, hogy ez a gyógyszer jobb. Ugye a nehézséget az jelenti egyre inkább, hogy ezzel párhuzamosan megjelent egy igény arra is, hogy személyre szabottabbak legyenek ezek a döntéseink. Ez azért van, mert egyre több gyógyszer közül választhatunk. És minden gyógyszernek más a, ugye kicsit a hatásmechanizmusa, tehát logikus, hogy különböző betegeknek az egy különböző gyógyszerek lennének a jobbak, és mivel hogy egyre több diagnosztikai paraméter tudunk egyre jobban mérni, egyre több paraméter alapján egyre kisebb csoportokat tudunk létrehozni a betegekből. Tehát most, hogyha belegondolunk az, hogy vannak a nők, és akkor vannak a szőkék és a barnák, a barna szeműek és a kék szeműek, az barna hajú és kék szemű, vagy kék szemű, de szőke, és így tovább, és így tovább. Minél több jellemzőt mondok, annál kisebb csoport, ami ugye a végén eljutunk egy személyleírásig, amiből már csak egy van a világon.
1: És ez már a precíziós onkológia.
2: És itt már a precíziós, igen, már az onnál tartunk, hogy a precíziós onkológia, tehát a...
1: Visszatérünk rá, muzsikálunk egyet, mit szólsz hozzá. Jó, igen. És precíziós onkológiánál kezdjük. Dr. Peták István a vendégem, aki rákkutató, alapító.
3: Jazzy!

0: Jazzy.
1: Jazzy.
0: Együtt vagyunk.
2: Vendégem dr. Peták István, az Oncompass és Genomate alapítója, rákkutató orvos. Az előbb ugye, ha jól értettem, akkor valahol a protokoll és a személyre szabott onkológia mesdjéjén haladtunk, vagy ellentétén, ugye? Ez valóban egy létező ellentét? Tehát a személyre szabott módszerek, illetve a protokoll világa?
3: Ezt próbáljuk ugye a kettőt egyeztetni, és valóban az onkológia talán az egyik legforrongóbb terület még az orvostanulján belül, és azon belül is a precíziós onkológia, azt gondolom, hogy az a terület, ahol talán ez lesz az orvostudománynak az a ága, ahol leghamarabb fogunk elkezdeni személyre szabott terápia tervező szoftvereket használni, amint új orvosi eszköz kategória, legalábbis én ebben hiszek, és ezen dolgozom a kutató társaimmal, ugye most már 12 éve, hiszen ez azért logikus, hiszen a precíziós onkológia az azt jelenti, hogy a molekuláris információ szintjén személyre szabott kezelés, tehát ez egy szuper szelektív, szuper személyre szabott kezelés, ahol nem csak azt nézzük meg, hogy milyen daganat típusa van a betegnek, hanem azon belül konkrétan az ő a beteg daganatát milyen génhibák okozták, és ugye az elmúlt két évtized kutatásai révén jutottunk el oda, hogy már a betegek 95%-ában meg tudjuk mondani, hogy milyen génhibák okozták a daganatát, de azt is tudjuk, hogy több millió, közel 6 millió lehetséges mutáció fordulhat elő 700 daganatot okozó génben, és minden daganatos betegben átlagosan 4-5 génhiba van egy egyedi kombinációban. Tehát, hogyha meg szeretnénk tudni, hogy melyik a legjobb kezelés minden olyan alcsoport esetében, olyan betegek esetében, akinek pont ugyanaz az 5 mutációja van, akkor gyorsan érezni lehet, ott van itt egy matematikailag egy óriási probléma, hogy ez olyan sok alcsoportot jelent, hogy az összes klinikai vizsgálat, amire szükségünk lenne, az 14,4 millió évig tartana a számításaim szerint, hogyha ezt...
2: Hát azt nem tudjuk kivárni.
3: Igen, és akkor először az volt a gondolatom, hogy meg sokaknak, hogy valós idejű adatokat gyűjtünk, mondjuk az ESZT-ből, és abból tanulunk világszinten, és a világ összes daganatos betegének az adatából tanulunk egyszerre, akkor ezt az időt drámaian le lehet csökkenteni 200 ezer évre.
2: Ami semmiség.
3: Ugye hatalmas előrelépés, de még mindig nem vagyunk teljesen boldogak. Ezt ugye szeretnénk egy 14 évre mondjuk inkább, vagy maximum 20 évre rövidíteni. Ugye szoktam mondani, hogy amikor elindultam az egyetemről, akkor kitűztem magamnak ezt az egy célt, hogy minden daganatos beteg hatásos személyre szabott kezelést kapjon a világon. És azt gondoltam, hogy egy emberöltő erre elég kell, hogy legyen, mondjuk fél évszázad, vagy 50 év, és a jó hír, hogy 30 év már eltelt ebből, és én azt gondolom, hogy ez a vállalás abszolút tartható, hogy ez megbekövetkezzen a következő két évtizedben, hiszen ma már nagyon sok betegnek tudunk hatásos célzott kezelést adni, és ez azért van, mert nagyon fontos technológiai, tudományos mérföldköveket értünk el, ugye kezdve a Human Genome projektig, amit 2003-ban fejeztünk be, utána megjelentek a sok génes vizsgálatok 2008-ban, a molekuláris profilvizsgálatok, amik lehetővé tette, hogy egyszerre az összes gént megvizsgáljuk akár egyetlen egy emberben. Most már a post-personal genomics korban vagyunk, a személyre szabott genomika korában. Ma már az Egyesült Államokban a daganatos betegek 70%-ának több száz génes vizsgálatokat végeznek, amit a Medicare finanszíroz, tehát ez a teljesen a rutin ellátásnak a része. És ma már több mint 200 szélző gyógyszer van forgalomban, és több mint 1000 van klinikai vizsgálatban, tehát gyakorlatilag génről génre vadásszuk le a rákot. Most szerencsére ezzel a 200 génnel már több mint a feléne, a betegek felének tudunk terápiát adni, mert ugye ezeknek a géneknek az eloszlása egy ilyen elnyújtott, ugye long tailnak nevezett eloszlás után, tehát van a gyakoribb, meg ritkább gének, és nyilván a gyakoribbakra fókuszálunk, ezért úgy haladunk, és ez egy csodálatos dolog, és most éppen múlt hét végén volt az ASCO, az American Society of Clinical Oncology-nek a konferenciája Chicagóban, ahol mi is bemutattuk az eredményeket, és ott három célzott gyógyszer kutatásos eredményt is bemutattak, ami hatalmas siker. Az egyik, talán a legfontosabb az volt, hogy végre van hatékony gyógyszerünk a káros nevű onkogénnel szemben, tehát az egyikre a 700-ból, de ez csak egy a 700-ból, viszont ez egy nagyon gyakori daganatot okozó gén, és különösen gyakori.
2: Milyen daganatot okoz?
3: Ez a felelős leggyakrabban a hasnyálmi rák ért, és a hasonlóirek ez egy vezető halálok, tehát nem annyira gyakori, de mégis a halálozás nagy részért, nagyon fontos részért felelős. Tehát ez egy hatalmas eredmény, hogy most végre bemutattak olyan klinikai vizsgálati eredményeket, hogyha kikapcsoljuk ezt a gént, akkor a hasnyálmirigy daganatos betegek túlélése megduplázódik. Nagyon, és ezek olyan betegek voltak, akik már nagyon előrehaladott stádiumban voltak, már kaptak előtte kezelést, és ennek ellenére az, hogy kétszer olyan hosszú tovább éltek a gyógyszer mellett, ez egy fantasztikus eredmény, és azért is nagyon örülünk ennek, hogy ez nagyon jó hír a hasnyálmirigy daganatos betegek számára, de azért is nagyon jó hír, mert megerősíti, hogy jó úton járunk, hogy 20 éve jó úton járunk, hogy ugye beszélgettünk róla, hogy valószínű ugye 2012-ben találkozhattunk először, és hogy azóta tudjuk, hogy jó úton járunk, mert újabb és újabb géneket tudunk célozni, és így egyre többet betegnek tudunk segíteni. Tehát azt gondolom, amikor arról beszélünk, hogy lesz-e a ráknak gyógyszer, ez egy gyakori kérdés, megoldása, azt kell látnunk, hogy a precíziós onkológia az egy koncepció, az egy megközelítés, ez egy azon az egyszerű logikán alapszik, hogyha meg tudjuk mondani egy betegnél, hogy miért alakult ki a daganata, miért osztódnak a sejtjei, a daganat sejtjei, és van olyan gyógyszerünk, ami az okot célozza, mint egy antibiotikum, akkor az egy nagyon sikeres terápiás megközelítés, ugye ez gyakorlatilag olyan, mint amikor a tüdőgyulladásban tényleg antibiotikumot adunk, az általában egy jó megközelítés, hát nyilván csak tudnunk kell, hogy mi okozta a tüdőgyulladást, és
2: ez az alap.
3: Ez az alap, tehát anélkül ugye vakonnak nagyon rossz lenne a hatásfok, de ha tudjuk, és tudjuk, hogy az a kórokozó, ami felelős a tüdőgyulladás tünetéért, arra tudunk jó célzott antibiotikumot adni, akkor ez egy rendkívül hatásos kezelés az esetek nagyon nagy százalékában, ugye ezt látjuk, és ez mostani konferencián is ugye megerősítést nyert, hogy ez a koncepció működik, és nem csak ebben a egy gyógyszer esetében, hanem több másik gyógyszerről bizonyosodott ez be.
2: Innen folytatjuk tovább a beszélgetést. Ez jó hír, hogy génről génre haladtok. Jövünk vissza dr. Peták István rákkutatóval.
0: Jazzy.
2: Együtt vagyunk.

0: Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Vendégem dr. Peták István, rákkutató, kutatóorvos. Az előbb arról beszélgettünk, hogy egy nagy áttörés történt a hasnyálmirigy daganat terén, hiszen voltak éppen, ugye tulajdonképpen felfedeztetek egy gyógyszert arra a génre, ami hibás, hiszen génről génre haladtok. És az jutott eszembe, hogy azért a hasnyálmirigy ráknak elég rossz a híre. Tehát, hogy szinte, ha valakit így ezzel diagnosztizáltak, az egyenlő volt a halálos ítélettel. Most ez megszűnt? Ez már nem így van?
2: Ugye azt kell látni, hogy egy biológiában egy biológiai jelenség komplexitása nem mindig egyenlő az ok komplexitásával. Ugye azt a példát szoktam mondani, hogy ha belemegy egy szálka a kezünkben, és ott hagyjuk, nem tudjuk kihúzni, akkor előbb-utóbb az begyullad. Uh-huh. Az fáj, megduzzad, gyulladásos lett, és hát nagyon sok minden történik ott. Fehérvérsejtek mennek oda, makrofágok, a keringésből, citokinek szabadulnak föl, antitestek képződnek a fertőzéssel szemben. Ezt kezelhetjük ugye kenőcsökkel, gyulladáscsökkentőkkel, de ha kihúzzuk ugye ezt a szálkát, akkor ugye az a legjobb megoldás.
1: Megszűnik az egész probléma.
2: Megszűnik a probléma, és az egész elmúlik, tehát kicsit olyan ez a daganat, ezt már régóta tudjuk, hogy még amikor a 2000-es évek elején Amerikában a St. Jude Children's Research Hospitalban dolgoztam, ott is végeztek ilyen csodálatos kísérleteket, hogy beraktak egy gént ugye egérbe, és akkor bekapcsolták ilyen daganatgént, és akkor hasnyálmirigy daganatos lett az egér, mert berakták a hasnyálmirigyben az inzulin termelő sejtek inzulin génje utára, hogy mindig bekapcsolt, ugye, amikor az egér próbált inzulin termelni, akkor ezt a rákgént is bekapcsolta, és akkor azt látták, hogy nem csak, hogy ott lesz egy daganat, hanem az áttéteket adott, új ereket képzett, tehát egy nagyon komplex betegség jött létre, de a gyógyítása nagyon egyszerű volt, mert ki kellett csak kapcsolni az egérben azt a gént, ami ezt az egészet elindította, ezt a folyamatot, és akkor összeomlott ez a biológiai rendszer a egerek nagy részében. És itt is azt látjuk, hogy, és ezért nagyon izgalmas, mert a hasnyálmirigyrák tényleg egy nagyon nehezen kezelhető betegség volt, és nagyon agresszív, és ellenálló. Ugye, és ez is csodálatos azt látni, hogy itt is azért működik az az elv, ugyanez az elv, ha kihúzzuk a szálkát, akkor az is megszűnik, mint betegség, a következmények, legalábbis nagy részben. Tehát az elv itt is működik, tehát hogyha egy biológiai rendszerben megtaláljuk a okot, ami elindította azt a kaszkádot, ami miatt a súlyos betegség kialakult, az egy nagyon áttörő, jelentős terápiás lehetőség, és ezen az úton kell tovább mennünk. Ugye itt nagyon sok kutató dolgozik a világon, hogy célzott gyógyszereket fejleszten ki ezek ellen. Ugye párhuzamosan mennek a kutatások maga a diagnosztika területén, ugye, hogy felfedezzük ezeket a géneket, megértsük, hogy milyen ok-okozati kapcsolatban vannak a génhibák és a daganatok kialakulása között, hogy minél több okot, minél jobban értsük. A másik oldalról kellenek olyan módszerek, amivel a klinikai gyakorlatban nagy pontossággal ki tudjuk mutatni ezeket a mutációkat, ha egy beteg bejön a rendelőbe, és van egy pici biopsziája, akkor meg tudjuk mondani, hogy az ő daganatában ezek közül melyik van jelen. És ugye közben zajlott egy forradalom a gyógyszer kutatásban, amit ugye racionális hatóanyag tervezésnek nevezünk. Ugye itt pár nevet azért szeretnék megosztani, mert azért itt csodálatos, hogy ebben a történetben benne vannak magyar kutatók, tehát Kéri György biokémikus egy fantasztikus úttörője volt a célzott gyógyszer kutatásnak, tervezésnek, Axel Urichal, aki a Genentechben dolgozott, akikkel tényleg a világ első célzott gyógyszereit fejlesztették ki, 97-2000-es évek elején időszakban, és én is azért jöttem haza az Egyesült Államokból, hogy ilyen emberek között kutathassak, és És ezáltal megszületett az az igény, ugye ezzel párhuzamosan, hogy azokat a génhibákat ki tudjuk mutatni, amikre ezek a gyógyszerek hatnak, és hát ugye akkor alapítottuk először azt a vállalkozásunkat, akkor még, ez még nem hívtuk őket startupnak, most már biztos startupnak neveznénk, ami arra fókuszált, hogy olyan technológiákat fejlesztünk ki, amik kimutatják a génhibákat, és ugye ezt Schwab Richard kollégámmal alapítottuk annak idején, ugye Kéri György volt a mentorunk, Papákos, Kopper László, tehát akiknek a vállán álltunk, molekuláris patológia, a transzlációs medicína óriásai, és akkor ott ugye sokat beszéltünk az elmúlt években arról, és ez mai napig csodálatos történet, hogy itt Magyarországon volt az első sikeres célzott kezelés tüdőrákban, prospektíven, tehát egy tüdőrákos betegben egy génhiba kimutatása alapján adtunk ilyen célzott kezelést, és az is ilyen áttörő eredmény volt, mert hiszen a tüdőrák is egy nagyon rossz hírű betegség, egy nagyon magas halálozású betegség, és csodálatos
1: volt.
2: Már
1: az első helyen áll, nem is tudom.
2: Igen, az a vezető halálok, ugye, mert gyakori is, és hogy áttét esetén ugye rosszak is a túlélési adatok, de például azoknál a betegeknél az, ahol ez a génhiba az oka a daganatnak, ott most már több nagyon hatékony célzott gyógyszer áll rendelkezésünkre. Most itt amit 2003-ban akkor egy egyedi engedéllyel egy egyszemélyes klinikai vizsgálat keretében használtunk kezelést, és végeztünk el diagnosztikát, abból ma már évente több millió teszt történik a világban, ezt meg is néztem, 2,5 millió ilyen vizsgálat történik, és több százezer beteg kap ilyen célzott kezelést, tehát most már fölnőtt az orvosoknak egy olyan nemzedéke, akik egy körülbelül, majd most végeznek, akik akkor születtek, amikor azt a első célzott gyógyszeres kezelést végeztük itt Magyarországon, pedig most is még milyen újnak, meg modernnek hallatszik, de az egy hatalmas paradigmaváltás volt, hogy arra gondoljunk, hogy nem csak azt kell tudnunk egy beteg kezeléséről, hogy tüdőrákja van, vagy vastagbélrákja, hanem azt is tudnunk kell, hogy milyen génhiba van jelen, és hogy el kell végezni egy molekuláris diagnosztikai vizsgálatot, mielőtt a döntést meghozzuk. Ez egy fantasztikus áttörés volt. Aztán 2010-ben ugye Kéri Györgyel közösen is ez a csapat felkérés kapott a Nature Reviews Drug Discovery-be, ez a Nature magazin gyógyszerkutatásra foglalkozó lapja, ahol leírtuk azt, hogy valójában nem csak, hogy minden gyógyszerhez kell egy olyan vizsgálat, ami megjósolja a hatását, hanem hogy és nem csak, hogy meg kell nézni a daganat típus mellett, hogy milyen génhiba okozta, hanem szükség lesz olyan gyógyszerekre, amit bármilyen daganat típusban tudunk használni, hogyha kimutatható, hogy az a génhiba okozta a beteg daganatát, amit a gyógyszer hat, mert egyszerűen abból a logikából, hogy 200 féle daganat típus van, és minden daganat típus többféle génhiba okozhat, ezért egy ugyanolyan génhiba általában átlagos csak pár százalékban van jelen egy daganattípusban, viszont egyszerre több daganattípusban lehet jelen. Tehát egyesével nem lehet végig vizsgálni és engedélyezni mind a 200 indikációban. Sokkal logikusabb azt írni a dobozra, hogy milyen génre hat, mint az, hogy milyen típusban hatásos. És ez egy hatalmas paradigmaváltás volt, ezeket ugye tumortípus agnosztikus terápiáknak, ezt 2010-ben írtuk le, 2017-ben történt meg az első ilyen gyógyszernek az engedélyezése, most már sok ilyen van, amikor is nem az a kérdés, hogy ezek, hogy az a betegnek milyen daganata van, hanem hogy mi okozta a daganatát. Tehát most ezek a nagy paradigmaváltások megtörténtek, és ez egyre gyorsul. Ugye maga a diagnosztika is gyorsul, és a gyógyszerkutatás is gyorsul, ugye pont a mesterséges intelligencia miatt, úgyhogy például nagyon érdekes, hogy például hatalmas lépés volt az AlphaFold, ugye a Google-nek az a szoftver, ami lefordítja a DNS-ben tárolt információt a fehérje szerkezet re, tehát meg tudjuk jósolni, hogy hogy néz ki a mondjuk egy mutáns gén által termelt fehérje, és tudunk tervezni gyógyszert, hogy ne hosszú évekig, évtizedekig tartson egy új gyógyszer kifejlesztés, hanem akár napok.
1: Az igen.
2: És hogy, tehát lesz most egy új gyógyszer cunami még, tehát hogy még nagyon sok gyógyszert várunk, és pont egy kicsit, hogyha visszakanyarodunk majd arra a témára, hogy hogyan jön be ide a mesterséges intelligencia, és hogy talán most már kezdünk közeledni ahhoz a kérdéshez, hogy miért is gondolom az, hogy itt a precíziós onkológiában ez lesz a következő nagy paradigmaváltás, ugye ebből a szóval is mondhatom, ugye volt az első, hogy kell génhibát nézni, utána csak génhibát kell nézni. Most az a kérdés, hogy mi lesz a következő, és hogy miért van erre szükség.
1: De valami hihetetlen lelkesedéssel és játékossággal beszélsz a munkádról. Én nem tudom, hogy ez alapvetés, hogy az ember így jelen tudjon lenni. Tehát, hogy öröm téged hallgatni. Tehát nem szárazon beszélsz róla, hanem úgy, mintha ez egy nagyon

0: meg tud, mert be kell avatkoznunk, ugye, hogy ne tudjon mást már bántani. Folyamatosan ez az érzésem van, hogy most nagyon örülünk, hogy van ez a gyógyszer a hasánymirrákosoknak, de nyilván jó lett volna, ha már egy évvel korábban van, mert ugye most sok beteget azóta elvesztettünk, annyi segíteni lehetett volna. Tehát ez egy borzasztó nyomás az ember pszichéjén, hogy minden nap folyamatosan vesztjük el a betegeket. Egyre többetnek tudunk segíteni, de valójában akiket elvesztünk, az egy elfogadhatatlan, feldolgozhatatlan érzés, és ez az, ami hajt erőre, hogy mindenképpen ne adjuk fel, amíg minden egyes daganatos betegen segíteni tudunk.
1: Ez a nyomás az egyben tehát hajtóerőként is szolgál. Jövünk vissza dr. Peták Istvánnal.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Vendégem dr. Peták István, rákkutató, kutatóorvos, aki egészen friss eredményekkel, sikerekkel érkezett hozzánk, ugye a Szilíciumvölgyből, hiszen ott éppen most zajlott a szokásosnak nevezhető tudományos rákkutató konferencia, ahol ti két nagy áttörést okozó eredményt mutattatok be. Melyek voltak ezek?
2: Igen. Tehát itt szorosan egymás után, egyébként nem is kettő, hanem most már három, mert most volt egy újabb konferencia is, tehát úgy jöttek sorba, hogy San Diego, Silicium Valley, Mountain View és Chicago, ez volt a sorrend, és valóban mind a három eseményen jelen voltunk, magyar kutatók, nagyon büszke vagyok rá, hogy hozzá tudtunk tenni a világ tudományos munkájához, fejlődéséhez. Hogyha

0: ha visszafelé mondanám el, ugye a legutolsó konferencián, ahol a például a káros elleni, tehát hasámirrák elleni gyógyszert bejelentették, ott nekünk volt egy olyan tudományos munkánk, amit ahol azt mutattuk be, hogy valójában a betegek hány százaléka kaphatna ma már olyan célzott gyógyszert, ami a tudományos bizonyítékok alapján megalapozottan, tehát van rá tudományos bizonyítékunk, hogy a daganát, tehát okozó legfontosabb génhibákra ható gyógyszert kaphatná. Most kicsit bonyolultan mondtam el, de a lényeg, hogy nyilván ez izgat most minket, hogy hol tartunk most. Tehát, hogy most a betegek hány százaléka kap, vagy kaphat olyan célzott gyógyszert, ami olyan gére hat, ami a daganatát okozta. Ugye mondtam, hogy 700 géről tudunk, ami daganatot okozhat, és egyre 200 gyógyszerünk van, 1000 van klinikai vizsgálatban, tehát ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés, és ezt erre a kérdésre kerestük a választ a kutatótársaimmal, és ehhez felhasználtuk a New York-i Memorial Sloan Kettering Cancer Center adatbázisát, amit közzétettek pont kutatási célra. Itt 20 ezer beteg molekuláris profilját dolgoztuk föl egy speciális mesterséges intelligencia alapú szoftverünkkel, amit mi fejlesztettünk ki az elmúlt 14 év alatt. Ez egy olyan gép, ami egy nagyon komplex érvelési rendszer, ami tudományos bizonyítékokat használ föl arra, hogy következtetést vonjon le arra, hogy az adott beteg esetében melyik célzott gyógyszer célozza a betegben található génhibák közül a legfontosabbat, és ez a rendszerbe teszteltük, hogy ő mennyi gyógyszert találna. És a szám az egy nagyon izgalmas szám, 75%. Tehát 75%-ban talált ilyen gyógyszert, és ez azt jelenti, hogy az adott daganattípusban törzskönvezett gyógyszerek közül választva a betegek 55%-ánál talált ilyet, hogyha más daganattípusban törzskönvezett gyógyszereket is beleszámolta, vagy klinikai vizsgálatban lévő hatóanyagokkal is számolt, ment ez föl 75%-ra. A másik izgalmas szám persze az volt, hogy a valóságban csak a betegek 36%-a kapott ilyen kezelést, ugye a világ első számú rákutató központjában, ami versenyben van a houstoni MD Andersonnal, tehát nem arról van szó, hogy ne lenne a legkiválóbb központ, de
1: ez a, ez, az eltérés?
0: Ez a nagy eltérés, tehát a realitás az a 36% volt. Ez azért van, mert ezek a gyógyszerek ugye használata jelenleg, vagy ugye daganattípus, még a régi daganattípus alapján történik.
1: Nem a génhiba alapján.
0: Nem a génhiba alapján, vagy pedig azért, mert egy génhibát vesznek figyelembe. Tehát abban a paradigmában vagyunk, hogy egy génhiba, egy gyógyszer. És csak akkor alkalmazunk most rutinszerűen egy célzott gyógyszert, hogyha elég magas evidencia, magyarul bizonyíték van arra, hogy olyan betegek, akiknek ez a génhibája van, azoknál hat ez a gyógyszer, statisztikai alapon. Tehát nagyon sok ilyen betegnél kipróbálták, és akkor a gyógyszer törzskönyvezték statisztikai alapon, bizonyíték alapján, hogy ezt a gyógyszert alkalmazni lehet akkor, ha a betegnek ez a génhibája van. Viszont nagyon sok olyan beteg van, aki, ugye azt is említettem már, hogy a betegeknek átlagosan 4-5 génhibája van, és egy gyógyszer egyszerre több génhibával is lehet kapcsolatos ugyanabban a betegben, és akkor, ha összeadjuk a bizonyítékokat, az, ami összeköti a gyógyszert az összes génhibában, val ugyanabban a betegben, akkor az összesített tudományos bizonyíték szint elérheti azt a bizonyíték szintet, mint egy génes esetben, de ugye ezt már a számítógép következtetési rendszere számolja ki, adja össze egész egyszerűen ezeket a kapcsolatokat. Persze azt is figyelembe kell vennie, hogy lehet a betegben olyan génhiba is, ami rezisztenciát okoz ugyanerre a gyógyszerre, tehát gátolja a hatását, tehát azt viszont ki kell vonni az egyenletből, és összességében kell azt nézni, hogy az adott beteg esetében van-e olyan gyógyszer, ahol a pozitív kapcsolatok száma meghaladja a negatív kapcsolatok számát, és ebből számol ki egy olyan tudományos bizonyíték szintet, amit össze lehet hasonlítani olyan gyógyszerek bizonyíték szintjével, amit ahol nagy betegszámon végzett klinikai vizsgálatokkal hoztuk létre ezt az információt, ezt a bizonyíték szintet. És itt ugye az a, mert az, ahogy említettük, a probléma az, hogy mire minden génhibára ugye meghozzuk ezt a tudományos bizonyítékot, illetve minden génhiba kombinációra, ez tartana 14 millió évig, és ezért gondolom azt, hogy szükség lesz olyan rendszerekre, amit mi is fejlesztünk, amelyek valamilyen módon automatizálják ezt a fajta személyre szabott orvosi döntést, hogy kinél alkalmazunk egy célzó gyógyszert a beteg egyedi gén hiba kombinációja alapján. Tehát ez viszont ugye azt jelenteni, hogy ez egy harmadik nagy változás lenne, mert ugye kezdtük onnan, hogy nem csak daganattípus, hanem génhiba, aztán jött, hogy csak génhiba, minden daganattípus, és most ez a harmadik, hogy minden olyan daganatban használható legyen az az adott gyógyszer, annak alapján, hogy mi az algoritmus, ami kiválasztja az adott gyógyszert.
1: Tehát ez... Figyelj, ezt Poirot megirigyelhetné, említetted Agatha Christie-t.
0: Igen, tehát hogy igazából ugye azt kell mérnünk, hogyha visszamegyünk a Agatha Christie-hez, hogy a különböző nyomozók különböző sikerességgel
1: Bírnak,
0: és valójában ez egy izgalmas kérdés, hogy a számítógép ügyesebb lett volna, mint Poirot, hogyha elolvastatjuk vele Agatha Christie-t, és egy ötletet is adok szerintem pár hallgatónak, hogy ezt kipróbálja, hogy megmondaná a könyv felénél, hogy egy AI, vagy mesterség, hogy ki a gyilkos. Izgalmas kérdés, és tehát ez egyfajta teljesítmény. Ugye mi azt szeretnénk mérni, hogy egy nagyon komplex szituációban tudunk-e olyan gépet készíteni, ami javítja az emberi döntés képességét, ahol nagyon sok változót kell figyelembe venni, és azt gondolom, hogy ugye a precíziós onkológia az azért egy ilyen terület, ahol először fog megtörténni ez az áttörés, mert itt molekuláris szinten olyan mennyiségű változót kell figyelembe venni, ami nem kétséges, hogy az ember számára megoldhatatlan a rutin klinikai életben.
1: Itt jön képbe a mesterséges intelligencia. Innen folytatjuk tovább a beszélgetést. Vendégem dr. Peták István, rákkutató.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csak nem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: A következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvón Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.
1: Vendégem dr. Peták István, az OnCompass és Genomate kutatóorvosa, alapítója. Nagyon izgalmas résznél hagytuk abba, tényleg mint egy nyomozati munka olyan a te kutató munkád is. Egy kicsit azért van párhuzam a kettő között. Az előbb azt mondtad, hogy le kell győznötök azt a komplexitást, ugye, amit igényel ez a feladat, és a másik pedig, ami a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, a másik cél?
2: Az, hogy minden beteg egyforma eséllyel is jön hozzá a legjobb kezeléshez, tehát ugye úgy is szokták mondani, hogy demokratikus hozzáférés a minőségi betegellátáshoz, az egészségügyhöz az egész világon. És ugye itt is a mesterséges intelligencia még nagy remény ebben, hogy csökkenti a különbségeket, hiszen a diagnosztikában is ugye csökkenti, hogy segíti a radiológus, ha kezdő, ha tapasztalt, hogyha egy jó társa van, akkor hasonló sikerűséget tudnak elérni. Itt ugye, ami nagyon izgalmas az, hogy ugye a precíziós onkológiában jelen pillanatban a nagy onkológiai centrumok rendelkeznek olyan úgynevezett molekuláris onkotímekkel, ahol van arra a kapacitás, hogy tudósok, tehát PhD fokozattal rendelkező biológusok vagy klinikai kutatók utána járjanak annak, hogy a beteg daganatában lévő génhibákról mit tud a tudomány, és megpróbáljanak a biológiai tudásra alapozva helyes következtetéseket levonni, okokozati összefüggések elemzése alapján, hogy funkcionális információ, tehát hogy ez a gén ezt okozza, az azt okozza, és amit előbb elmondtam, ez gyakorlatilag kézzel összeírni, hogy mit tudunk az összes génről, ami a betegnek van, és ebből levonni egy következtetést egy szakértői bizottság ülésen. Tudjuk azt, hogy akik egy ilyen személyre szabott kezelést kapnak, azok statisztikailag nagyobb eséllyel kapnak még egy plusz terápiás lehetőséget, ami túlmutat egyébként a rutin statisztikai alapon törzskönyvezett protokollszerű terápiákon, de azt is tudjuk, hogy ehhez kevesen férnek hozzá. Egyszerűen ugye az Egyesült Államokról most arról beszélek, ugye ott is a betegek 80%-át vidéki centrumok kezelik, és csak 20%-ot kezelik ezekben a nagy városi központokban, ahol van ilyen molekuláris onkotím, és ahol egyébként az volt a szám, hogy 9%-kal nagyobb a túlélési esély. Ez egy hatalmas szám, de mégsem tud mindenki vidékről felutazni, elköltözni a nagyvárosokban, logisztikai, emberi és anyagi okokból. Ugye ezért hívta életre John Biden, ugye még az előző amerikai elnök a Cancer Moonshot programot, és azon belül a Cancer X programot, ugye az, hogy 25 év alatt megfelezzük a daganatos halálozást, illetve aztán a Cancer Expert kifejezetten arra fókuszált, ugye az állami és a privát szektornak ez egy ilyen szövetsége, hogy olyan digitális, mesterséges intelligencia technológiákat keressenek, amik biztosítják azt, hogy a vidéken élő betegek is ugyanolyan színvonalú ellátást kapnak, hogy fölhúzni ugye ugyanerre a maximális szintre a betegek ellátását, és ez a CancerX-nek az egyik alapítója egyébként az amerikai cégünk, a Genomate, erre nagyon büszkék vagyunk, és mert ez az álmunk, és ez a másik álmunk, hogy ugye most azt látjuk nagy vizsgálatokban, hogyha ugyanazt a betegnek a leleteit elküldjük két egyetemnek, mondjuk a Heidelbergi Egyetemnek, vagy a Berlini Egyetemnek, volt konkrétan ilyen vizsgálat, akkor annak az esélye, hogy ugyanazt a terápiát javasolják, 44%. Tehát, hogy ezt tudni kell, hogy általában 40-67% között voltak az eredmények, amikor összehasonlítottak két centrumot, mert kérdés az, hogy kinek van igaza.
1: Igen.
2: És hogy hova menjünk? A Heidelbergbe, vagy Berlinbe, vagy pedig ugye Amerikában is, ugye az MD Andersonba, Houstonba, vagy a Memorial School Kettering
1: Centrum. Ez óriási különbség, ez a 44%.
2: De igen, és most ugye és a terápiás hatékonyság is, amit ugye mondanak precíziós onkológiában, az is nagyon széles palettán vannak, egészen a 0% sikertől a 67%-ig. Ugye ezért volt nagyon izgalmas, amikor a első tudományos közleményünk, ami 21-ben jelent meg a Curie intézettel közösen először, ahol egy klinikai vizsgálat eredményeit használtunk fel a módszer a mesterséges intelligencia tesztelésére, ott ugye azoknál a betegeknél, akik olyan terápiát kaptak, amit a mesterséges intelligencia is támogatott, ott 69% volt már a terápiás sikerarány, ugye abban a vizsgálatban, ami azért azt mutatja, és ezek persze nem összehasonlíthatók tudományosan, hiszen nem ugyanazokon a betegeken történt egy úgynevezett randomizált vizsgálatban, de mindenképpen reményt keltő, hogy lehet olyan mesterséges intelligencia alapú szoftvert fejleszteni orvosi célra, amely két dolgot ér el, hogy egyrészt az újabb és újabb verziói egyre nagyobb százalékban segítenek jó gyógyszert választani. Másrészt, ugye ez könnyen elérhetővé tehető ez a módszer nagyon sok beteg számára a világon, hogy mindenki ugyanazt az esélyt kapja. Tehát ugye ez az izgalmas, hogy volt egy olyan korszak, amikor az evidencia protokollok segítségével biztosak voltunk abban, hogy minden beteg a világon ugyanabban a protokollt követve ugyanakkor a statisztikai eséllyel kap helyes kezelést. Most ide szeretnénk visszajutni, de úgy, hogy közben kihasználjuk az elmúlt évtizedek forradalmi előretörését, a sok gyógyszert, a sok diagnosztikai vizsgálatot, ezért elkerülhetetlen, hogy ezt az új orvosi eszköz kategóriát használjuk, és ezért talán ezért van az is, hogy ugye említetted a szilícium völgyet, hogy előtte pedig ugye az volt a nagy büszkeségünk, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetségének az egyik konferencián, a Davos C3 Silicon Valley Healthcare konferencen, ugye 135 jelentkezők közül beválasztottak abba a hétbe, amit kértek, hogy mutassunk be, mint olyan technológiát, aminek globális, az emberiség fejlődésére fontos átütő hatása lehet, és hogy ebbe belekerült ez a magyar technológia. Tehát, hogy úgy is fogalmazhatunk, hogy a szilícium völgyben is ugye ott vagyunk a top 5%-ban.
1: Csodálatos.
2: Ebben a fejlesztésünkkel, és ezt a célt díjazták, és ugye azt, és közben pedig ugye egy pár nappal korábban San Diego-ban az American Association for Cancer Research, az Amerikai Rákutatók Társaságánál pedig három munkánkban mutattunk be újabb bizonyítékokat, hogy egyre nagyobb eséllyel választ jót terápiát ez a módszer, és ez így egyben azt mutatja, hogy nagyon kitartó munkával ugye el lehet oda jutni, hogy megfordítjuk a világ folyását, akár innen magyarországi kutatások segítségével is, és be tud lépni az emberiség ebbe a következő szakaszba, amikor nem csak a mikroszkópok állnak rendelkezésre, meg a röntgen, hanem most már a mesterséges intelligencia is, mint új orvosi eszközkategória, ami megváltoztatja azt, ahogy a betegeket kezeljük.
1: Köszönöm szépen, dr. Peták István a vendégem, jövünk mindjárt vissza.
0: Jazzy.
3: Együtt vagyunk.

0: Ezzé. Együtt vagyunk.
1: Vendégem dr. Peták István, az Onkompass és Genomét alapítója, de rákkutató, kutató orvos. Tudod, most az előbb sikereket meséltél el. Tehát olyan történeteket, amelyek abszolút előremutatóak, amelyek bizakodást és reményt keltenek. De hát közben tehát mégiscsak egy olyan betegségre keresed a megoldást, ami sok esetben az élet végét jelenti. Nem mindig tudtok segíteni. Hogyan tudod te ezt kezelni? Hogyan viszonyulsz azokhoz az emberekhez, akiket megismersz, és akiknél azon dolgozol, hogy meggyógyuljanak, de nem biztos, hogy sikerül?
2: Igen. Hát ők mindig itt vannak velem. Minden pillanatban, tehát a gondolataimban. Kicsit ugye az a kép jut eszembe most így hirtelen, nem tudom, hogy ki mennyire van otthon ugye a Harry Potter univerzumban, de nekem ez nagyon, nagyon közel áll a szívemhez, és ott a végén, ott akkor Harry Potter ugye szembenéz a Voldemorttal a végső összecsapásban, akkor ott vannak vele a szerettei, akiket elvesztett, akiket ugye elvesztették a életüket a Voldemorttal való harcban, és akkor most Harry Potternek kell szembenézni, és ott vannak vele. És kicsit én is így vagyok vele, amikor így szembenézek ezzel a betegséggel, és ezzel a nagyon nehéz problémával, és nagyon sok nehézség van ebben, tehát ugye a sikerek mindig az ugye a végét jelentik, de ugye közben van maga a tudományos probléma, amit meg kell oldanunk, maga a rák, de ugye ahhoz, hogy a végén a beteg eljusson oda, hogy kap egy sikeres kezelést, nagyon sok más problémát is le kell győznünk. Tehát ugye nagyon érdekes, hogy én mint kutató, én azt gondoltam még egyetemistaként, hogy nekem elég lesz avval foglalkoznom, hogy kutatok. Elég nagy feladat az is. Aztán rájöttem, hogy ugye pályázatokat kell írnom. Akkor a pályázati beszámolókat kell írni. Aztán rájöttem, hogy ezért mindig nem elég, mert hogy a kutatási eredmények nagyon lassan jutnak át a klinikai gyakorlatba. Ahhoz, hogy felfedeztünk egy gént, utána meg lett rá gyógyszer, a gyógyszergyárak nem akartak arra a gyógyszert bevezetni a gyakorlatba, mert nem látták biztosítottnak azt, hogy minden betegnél megtörténik a vizsgálat. Akkor utána kellett azzal foglalkozni, hogy legyen olyan vizsgálat, ami könnyen elvégezhető egy pici biopsziából, akkor erre lett egy szabadalmunk, akkor ezt megoldottuk, de akkor erre már egy ilyen típusú fejlesztést már nem lehet egyetemi kutatói pénzekből végezni, az már egy ugye befektetői pénz kell, privát pénz kell, hogy mondjuk alkalmazott kutatáshoz, klinikai kísérleti fejlesztéshez, tehát hogy egy eszközfejlesztéséhez. Akkor ahhoz céget kell alapítani. Ahhoz befektetők kellenek. Tehát olyan feladatokkal is kellett foglalkoznom, amit eredetileg nem volt a tervben, csak hát rájöttem, hogy ezeket is meg kell oldanom.
1: Ez hozta magával az élet.
2: Ez hozta az élet, hogy rájöttem, hogy ezek is azok az akadályok, amiket meg kell oldani. Aztán utána ugye azért kellett harcolni, hogy ezek a vizsgálatok beépüljenek a protokollokba, a guideline-okba, és utána az, hogy ez finanszírozott legyen. Tehát, hogy a társadalom biztosítás, a betegek biztosítói fizessék, mert amíg ez nem történik, vagy addig széles körben nem történik meg a betegeknél. Tehát nekem a győzelem az akkor van, ha már minden betegnél megtörténik az a vizsgálat és az a kezelés, amit kifejlesztettünk. És addig nem tudok nyugodni, mert addig nem érzem úgy, hogy elvégeztem a feladatom, vagy sikeresek vagyunk, amíg egyetlen egy beteg is úgy hal meg, hogy nem kapta meg a megfelelő kezelést, a megfelelő mondjuk génhibájára, főleg akkor, hogyha már ismert a génhiba, és ismert a gyógyszer is, akkor a legfájdalmasabb azt, hogy megélni, hogy ez, ennek ellenére nem. És ugye ez folyamatosan ezekkel minden nap, az napom nagy jelentős része ezekkel a harcokkal telik, és ugye ezért is volt, hogy igazából hogy beszámoltam nemrégiben egy szomorú esetről is, ami nagyon megrendített, mert az egyik betegünket, akiért mi is harcoltunk sokan mások mellett, ugye elveszítettük egy 3 éves kisfiút, Matiásnak hívták, egy Spanyolországban kezelték, és egy nagyon ritka, nagyon agresszív daganata volt, vesedaganata, hogy küzdöttek érte az orvosok. Amikor összekapcsolódtam az édesanyával a Lindinen, mert ott láttam, hogy segítséget kér, és megnéztem a kisfiú leleteit, akkor először ugye annak nagyon örültem, hogy történt nála a molekuláris diagnosztikai vizsgálat, tehát hogy ez tehát az elmúlt 20 év azért most már eljutottunk oda, hogy ez azért megtörtént. Viszont amikor megnéztem, hogy milyen génhiba van jelen nála, akkor ugye meglepődéssel láttam, hogy szerencsére és örömmel, hogy azt a génhibát ismerjük, vagy azt a gént ismerjük, csak abban a génben egy nagyon ritka hiba volt. És utána megnéztem, hogy milyen kezelést kapott a kis beteg, és hát nem azt a kezelést kapta, amit mi választottunk volna. Ugye, és ugye nyilván megkérdeztem a mesterséges intelligenciánkat is, és azt sem azt mondta, hogy ezt nem javasolta, hanem egy másik kezelést, és hát és ugye így aztán és nem is hatott az a kezelés, ugye hosszú hónapok után sem, és utána ugye javasoltunk egy gyógyszert, amit aztán megerősített a St. Jude Children's Research Hospital, a Londoni Children's Research Hospital is, és akkor végül is a gyermek megkapta ezt a célzott kezelést, amire nagyon szépen reagált. Tehát igazából ez egy sikertörténet volt ebből a szempontból, mert a tüdő áttétjei eltűntek, és jobban lett, és kaptuk egy kis reményt, egy időt, de a hasában már létrejövő nagy daganat, mert ott már teljesen nem lehetett eltüntetni, mert ilyenkor ugye az a probléma, hogy egy méret fölött már új mutációk kezdenek el kialakulni, egyre bonyolultabbá válik a daganat, és ebből kellett volna egy új minta, hogy megtudjuk, hogy milyen plusz mutációk vannak, hogy akár egy célzó gyógyszer kombinációt tudjunk javasolni, és ugye erre már nem kaptunk lehetőséget, és akkor végül is elvesztettük a gyermeket, és ez egy, és hát én nagyon valahogy hogy ez így nagyon hát nagyon rosszul érintett ez a konkrét eset, mert úgy éreztem, hogy már nagyon közel voltunk. Tehát itt igazából ez volt nagyon rossz, hogy kaphatta volna a jó korábban gyógyszert.
1: Vagy előbb kaphatta volna korábban.
2: Elsőnek választandóként, amikor még kisebb volt a daganata, és hogy akkor talán meg tudtuk volna ezt állítani, fordítani, vagy legalább műthetővé tudtuk volna tenni a maradék daganatot. Tehát, hogy ez már nagyon közel volt, és pont ezért nagyon rosszul érintett, úgyhogy ő nagyon benne van, és hát ő is ugye egy olyan eset volt, ugye, ahol a nagyon fontos génhiba mellett volt egy másik génhiba, ami miatt ugye azok a daganatsejtek már nem reagáltak, és ugyanez volt a probléma, ugye most már 5 évvel ezelőtt volt egy másik kisfiú esete, akinek ott voltam a a Mátyás templomban, amikor a megemlékező misét tartották a családdal együtt, mert ott is az volt a probléma, hogy ott volt a génhiba, amire volt már egy célzó gyógyszerünk, de voltak mellette más, olyan más génhibák, amik megakadályozták annak a gyógyszernek a hatását, és az is egy ilyen, és tulajdonképpen az volt egy ilyen nagyon erős újabb motiváció, hogy továbbfejlesztjük a mesterséges intelligenciát, hogy túl tudjunk törni ezen a komplexitáson. Hát nem, mert nagyon nehéz azt elfogadni, hogy csak azért, mert 4-5 génhiba van, ne találnánk meg a megoldást. Tehát ez nem tűnik megoldhatatlan problémának, és meg is fogjuk oldani, csak az a nagyon rossz érzés, hogy amíg ezen dolgozunk, folyamatosan halnak meg a betegek. Tehát ugye percenként 20 ember hal meg a világon, és tehát igazából így nehéz pihenni egy pillanatot is, és nagyon, nagyon nehéz pszichésen megélni azokat a akadályokat, mint mondjuk a finanszírozás. Tehát, hogy nincs rá pénz. Hogy az is gond volt, hogy akkor hogy szervezzük meg a kisfiúnak a további molekuláris vizsgálatait, hogy fog a gyógyszerhez hozzáférni. Tehát ezek aztán végképp elfogadhatatlan dolgok, és ugye a másik, amikor az ember próbál ugye befektetőket találni, pályázatokat, támogatást kérni egy ilyen ügyre, hogy nyilván persze nagyon sok lehetőség van, nem csak a miénk, ami fontos, de hát mi meg a magunk ügyét érezzük fontosnak, és ebbehez kérjük a támogatást, és az is ugye nagyon nehéz, hogy ezt az egészet hogyan tudjuk elmondani a környezetünknek, a betegeknek, a többi orvosnak, hogy mi is a célunk, és hogy valójában mi az a harc, és amit folytatunk nap mint nap, aminek egy-egy persze nagyon boldog időszak, amikor sikereket érünk el, amit nagyon fontos elmondanunk, hiszen ez egy közösen érjük el mi emberek ezeket a sikereket, hiszen mindenki, aki a környezetemben van, és az, akik a világ különböző pontjain végzik a rákkutatás, kutatóknak a eredménye adódnak össze. Egy-egy. Kicsit olyan, mint amikor mindig más valaki rúgja be a gólt, de az egész csapat munkája és a sikere, és ezt ünnepeljük ezeken a konferenciákon.
1: Köszönöm szépen. Dr. Peták István, rákkutató, kutatóorvos a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. A Jazzin.
1: Vendégem dr. Peták István, az OnCompass és Genomate alapítója, kutatóorvos. Korábban említetted a demokratikus hozzáférés lehetőségét, amely hát akadozott, finoman szólva is. Hát nem minden esetben érik el a betegek a megfelelő gyógyszert, a megfelelő terápiát. Mit gondolsz, hogy hát mit lehet ez ügyben tenni?
2: Igen, ebben az ügyben van egy nagyon izgalmas fejlemény, ami magyarországi vonatkozása is van, mégpedig az a izgalmas hírem van, ami már korábban is volt sajtó, de talán nem annyira köztudott, de az ENSZ Egyetemének Magyarországon lesz a következő kutatóintézete, itt hozza létre. Ez egy csodálatos dolog, hogy Magyarország így a világ közepe lesz újra. Most folyamatosan a közepe vagyunk, de most újra egy ilyen esemény miatt, hiszen az ENSZ-nek van egy egyeteme, aminek a központja Tókióban van egyébként, és ez az egyetlen egyetem a világon, ami nem egy konkrét országhoz tartozik, hanem közös. És nagyon fontos, az emberiség számára fontos témákat kutatnak benne, és itt lesz a 14. kutatóintézete. Az egész Közép-Kelet-Európa régióban ez lesz az első. Kőszegen lesz, ez ugye a Magyarország-Ausztria határán, tulajdonképpen így a régiók közötti határ, tehát ilyen hármas határ egyébként, ugye a keleti, nyugati, Balkánnak egy a központja, és ugye azért is erre a helyre esett a választás, mert itt működik az IASZ, ez egy nagyon érdekes kutatóintézet, ami a befogadó intézete ennek az egyetemi intézetnek, a hostja, ez a felsőfokú tanulmányok kutatóintézete, Institute of Advanced Studies Kőszeg. Ez egy alapvetően egy társadalomtudományi kutatóintézet, és ugye itt az ENSZ-nek, ez a kutatóintézetenek az egyik fontos témája pont a transformatív technológiák társadalmi hatásainak a vizsgálata, és ezen belül az, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia, vagy az új technológiák hogyan hatnak az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréshez, tehát a demokratizációhoz, tehát hogy ez a technológiai fejlődés, ez tovább növeli a társadalmi különbségeket, hogy csak a gazdagok férnek hozzá a legújabb eredményekhez, vagy csökkentik a társadalmon belüli különbségeket, a régiók közötti különbségeket, tehát még inkább az lesz, hogy a nagyvárosokban, akik eljutnak a központba, azok férnek csak hozzá, vagy azok is, akiknek erre nincs lehetőségük, és a régióban lesz, tudnak csak a regionális kórházakba jutnak el. Ugyanez a kérdés persze regionális szinten, nyugat-kelet kapcsolatában, vagy akár globálisan Ázsia, Amerika, Afrika vonatkozásában. Most itt Magyarországon azt szeretnénk kutatni, hogy például egy ilyen technológiai fejlődés, mint a mesterséges intelligencia alkalmazása ott akár a környéken, Szombathely, Kőszeg, régióban hogyan hat az egészségügyi ellátása, mint egy modell, mint egy laboratórium, ami persze azért jó, mert ugye mindig jó benne lenni egy ilyen tudományos kutatásban, mert akkor külön figyelem van, igen, ugye azokra a betegekre, azokra a kórházakra, de ugyanakkor, amit ott megtanulunk, azt nyilván a cél az, hogy az egész világon alkalmazzák. Tehát ezt fogjuk majd exportálni Amerikába is, hogy ott hogy oldják meg azt, hogy az arizonai kisvárosban, vagy a nevadai kisvárosban lévő kiskórházban ugyanazt a célzott gyógyszert adják, mint a houstoni MD Andersonban. Tehát, és ez annyira izgalmas, hogy ugye már megvan a host agreement, tehát hogy az Magyarország, ezt egyébként úgy érdekességnek mondom, ez egy olyan törvény van róla, amit 93%-kal szavazott meg még az előző parlament, úgyhogy reméljük, hogy ez egy társadalmi konszenzus, hogy mi akarjuk, hogy Magyarország legyen a befogadója egy ilyen csodálatos kutatóintézetnek, amik egész emberiség számára fontos kutatásokat végez, és mi vagyunk itt a figyelem középpontjában, úgyhogy ez nagyon-nagyon izgalmas, és engem ez nagyon foglalkoztat, ugye már ez a demokratikus hozzáférés, hiszen elviselhetetlen érzése, ahogy már előbb is mondtam, hogy bárki úgy halljon meg, vagy szenvedjen, hogy közben már a tudomány mai állása szerint lenne megoldás a betegségére. Ez az, amit egy orvos nem tud földolgozni, mert azt pszichésen, mentálisan megértjük, hogy az emberi tudás véges. És hogy azon dolgozunk, mint kutatók, hogy ez minél messzebb toljuk ezt a tudást. De az, hogy közben van, hogy ahhoz sem férnek hozzá a betegek, amiket már elértünk, ez teljesen elfogadhatatlan, megbocsájthatatlan.
1: Hogy ezen múlik, ugye? Hogy ennyien múlik.
2: És az információn, a hozzáférésen, az anyagiakon. Tehát itt nyilván ugye az persze egy nagyon izgalmas, és nagyon fontos, egy nagyon transzparens együttműködés a tudomány, az orvosok és a társadalom között, hogy lássa a társadalom, hogy a kutató

0: Én ezért is nagyon szívesen jövök ilyen beszélgetésekre, mert úgy gondolom, ez kötelességem. Tehát én azt gondolom, hogy én is nagyon sok támogatást kaptam a társadalomtól, az iskolai képzésem, az első biológia órától kezdve, ugye én nem ülnék itt, hogyha mindazt a rengeteg szeretetet, támogatást ne kaptam volna meg Magyarországtól, és ezt ugye vissza kell adni, tehát ezért vagyok most is itt, és erről be kell számolnom, hogy mit értem el. Úgyhogy, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ezt megértsük mi kutatók, és közben meg a társadalom meg ezt értse, hogy miért ez. És az fontos, hogy a vélekedésünk mi erről a tudományos fejlődésről. Tehát lássuk azt, hogy mik a előnyei, nem csak a veszélyei, de a veszélyekről is őszintén kell beszélni a fejlődésnek, a gyógyszerek mellékhatásairól is, de mindig ugye egyszer ugye összetetten meg kell nézni, hogy mik a lehetséges előnyök, kockázatok, mellékhatások, és mindig ugye ezt mindenről nagyon őszintén kell beszélni. Ugyanúgy a költségekről, tehát hogy mire akarjuk az erőforrásokat költeni, mennyit akarunk költeni az egészségügyre, és ezt hogyan akarjuk felhasználni. Tehát itt nincsen jó vagy rossz. A legrosszabb az, hogyha úgy érezzük, hogy nem értjük, hogy mi történik, és nem kérik ki a véleményünket, és nincs beleszólásunk abban, hogy mi felemenjen az orvostudomány, és hogy az erőforrásainkat hogyan használjuk fel arra, hogy a legtöbb ember életet nyerjük meg vele.
1: Ez transzparensé szeretnék tenni. Köszönöm szépen. Dr. Peták István a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.
2: Jesse.

0: jazzé.
1: Jazzé.
0: Együtt vagyunk.
2: Vendégem dr. Peták István, az Onkompassz és Genomét alapítója, kutatóorvos. Messzi vizekre eveztünk korábban, de mit gondolsz, hogy mi az esélye annak az embernek, aki mondjuk éppen mostanában kapja meg a rossz indulatú daganat diagnózisát, mondjuk egy alföldi kisvárosban, mi történik vele?
3: Igen. Ugye ami egy jó hír, hogy azért, amikről itt beszélgettünk, abban nagyon sok minden elérhető Magyarországon, és már beépült a klinikai onkológiai ellátás része, tehát ugye a molekuláris diagnosztika, milyen izgalmasan hangzik, ez valójában most már a diagnosztika szerves része, ahol azt a, ugye mindig történik egy szövetmintavétel mindenkinél, tehát egy biopszia, vagy megműtik, de általában egy mintavétel történik, amit ugye formalinba raknak, utána beágyazzák a szövettani mintát egy ilyen parafinos kis kockába, ahol metszetek készülnek, azt megnézi a patológus mikroszkóba, és születik egy szövettani lelet. Ez nagyon fontos, hogy ez alapján tudjuk, hogy milyen daganattípusa van a betegnek, és a legtöbb daganattípus esetében, a legtöbb betegnél ma már történik egy molekuláris vizsgálat, kivonják a DNS-t, ezt a mintát általában elküldik nagy egyetemi patológiai intézetekbe, vagy az országos onkológiai intézetbe, ahol a molekuláris patológiai labor kivonja a DNS-t, tovább vizsgálja, és sok gén vizsgálata közfinanszírozottan megtörténik. Tehát mondjuk egy tüdőrákban a legfontosabb elsőként felfedezett EGFR gén vizsgálata, amivel 20 éve foglalkoztunk, megtörténik. A sok génes tesztek is ugye 2020-21 óta most már molekuláris profilvizsgálatok is megtörténnek. Ugye a teljes kiterjesztett vizsgálat, ami az 500 gén vagy a fölött, arra külön engedélyt kell kérni, finanszírozási engedélyt, ezt még szeretnénk, hogy ez mindenkinek megtörténje, akkor leszünk igazán boldogok, de ez is már nagy előrelépés, és hát nagyon sok célzó gyógyszer finanszírozott Magyarországon. Ugye ez egy folyamatos, de Magyarországon is egy folyamatos kihívása az, hogy újabb és újabb célzó gyógyszerek finanszírozására lenne szükség, de ezek rendkívül drágák, tehát a drága alatt azt értem, hogy havi több millió forintba kerülnek. Nyilván ez egy nagy teher a társadalom biztosítás számára, de ezeknek a befogadását mégis valahogy föl kéne gyorsítani. Ugye ebben is próbálunk segíteni azzal most már évtizedek óta, hogy olyan információt próbálunk adni, hogy személyre szabottan kiknél lenne a legnagyobb hozzáadott értéke ezeknek a nagyon drága gyógyszereknek, hiszen ha olyan beteg kapja, akinek erre szüksége van, annál nagyon hatásos lehet, azok, hogyha pedig olyan, akinél több a rezisztencia mutáció, mint arra a gyógyszerre, mint a hatást és a pozitív kapcsolatváló mutáció, ott pedig hatástalan lesz, vagy akár rosszabb is lehet, mint egy kemoterápia, ami a mutációktól függetlenül hatásos. Tehát itt ezt nagyon fontos, most jelenleg a személyre szabottság ezt is jelent ki, hogy kinek van több előnye egy precíziós onkológiai kezelésből, vagy másból, kemoterápia, sugár, sebészeljárás. Tehát ezt, és ugye működnek molekuláris onkotímek is Magyarországon, tehát ebben van nagyon-nagyon sok eredmény. Ami izgalmas kérdés az, hogy Magyarország, ahogy az ENSZ kutatóintézete révén is, vagy akár azáltal, hogy a mi kutatóközpontunk is itt van Magyarországon, amivel ugye olyan eredményeket érünk el, amit az Egyesült Államokban is sikeres, mer-e Magyarország arra gondolni, hogy legyünk elsők valamiben. Tehát, hogy pont egy technológiai ugrással akár a nemzetközi színvonal elejére ugorjunk, és kihasználjuk az itthoni tudást és kutatóknak az eredményeit, hogy itthon hasznosuljanak először. Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen azt amellett, hogy mint rákutató orvos az első számú küldetésem az, hogy a rákos betegséggel szemben harcoljak, de rögtön utána a második azért mégiscsak az, hogy magyar kutató vagyok, tehát az elfogadhatatlan számomra, amikor, ha csak azt látom, hogy akár hónapokkal is, vagy főleg ha évekkel, később jut el Magyarországra egy új orvosi technológia, akár diagnosztikai, akár terápia, úgyhogy ezen folyamatosan dolgoztam ezen az elmúlt évtizedekben is, és azért valamennyire úgy érzem, hogy sikerült hozzátenni ahhoz, vagy hozzájárulni ahhoz, hogy az elmúlt években a molekuláris diagnosztika precíziós onkológia területén sok beteg hozzáférjen. Ugye nyilván egy kutató cég, egy vállalkozás mindig megy előre, mindig új dolgokkal foglalkozik, de előbb-utóbb ezek széles körben elérhetővé kell, hogy váljon. Ugye pont a demokratizáció miatt nek föl kell gyorsulnia, hogy ne legyen nagy időbeli különbség. Úgyhogy ez most ezen nagyon izgalmas, mert most éppen az zajlik, hogy ez a mesterséges intelligenciáló eszközünk, ugye nek a használata is végül is a klinikai gyakorlatban most indul az Egyesült Államokban, ugye bostoni központtal, és szeretnénk, hogy minél hamarabb ez Magyarországon is elérhető legyen.
2: Erre most mennyi az esély?
3: Hát most ez így áttételesen elérhető, tehát hogy mi úgy tudunk ehhez hozzáférni itt Magyarországon, hogy másodvéleményt kérünk egy amerikai kollégától, és akkor egy másodvéleményt tudunk adni egy másodvélemény alapján. Tulajdonképpen ez ilyen módon, de nyilván így egy-egy betegnél így tudunk már most is segíteni, de nyilván az lenne jó, hogyha ez rendszer szinten válna elérhetővé, de én azt gondolom, ez teljesen reális egy-két éven belül, úgyhogy ezen dolgozunk, és azt szeretnénk, hogy Magyarországra, az egész világ a precíziós onkológia szülő hazájára tekintsen, hiszen már most is úgy tekint, tehát nagyon sok kutató-onkológus amerikai konferenciákon is megölel, amikor meglát, hiszen most már tényleg olyan távlatokban tudunk beszélgetni az elmúlt évek sikereiről, amik 10-20-30 évben mérhetők, amikre emlékeznek ott is a kollégák, hogy itt magyar kutatók hozzá tudtunk tenni ez a fejlődéshez, és ez most, ez a mesterséges intelligencia lehet az, amit talán a leglátványosabb globális hatást hozhatja létre, éppen ugye skálázható, jól elérhetővé tehető, és akkor így Magyarországhoz fog kötődni, és remélem, hogy egy Magyarországon végzett kutatás eredményeként fog ez eljutni nagyon sok beteghez a világon.
2: Én kívánom, hogy ez így legyen, ez mind valósuljon meg, hiszen ez mindenkit emel, és ez mindannyiunk érdeke. Nagyon jó munkát kívánok, és nagyon örülök a sikereiteknek, gratulálok hozzá.
3: Köszönöm szépen.
2: Dr. Peták István volt a vendégem, az Onkompassz és Genomét alapítója, rák kutatóorvos. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazz Fest Keszthelyen. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a Jó Ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Itt a Jazz In, folytatódik az éjszakai műsorunk a Jazz The Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Időről időre valami újításon töri a fejét a Farkas Róbert vezette Budapest Bár. 10 után című lemezükön például Ferenci György lánya, Bora is énekel, megmutatom. Alone Again, ezt hozom tőlük. A kezdésben pedig a Herendi Gábor által rendezett sikerfilm főcímdala forog, valami Amerika, persze, hogy a Bombontól. Itt nálunk

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a Kelet Brace Band is játszik. Saját dalaikon kívül örökzöldeket és mai modern slágereket szólaltatnak meg, különleges hangszereiken, mostantól, ez már daluk címe. Saját szerzeményével szerepel már is Takács Bálint és Szász Ágnes, ez a Sí. Jó szórakozást kívánok, itt a Jazzin!

Folytatódik zenei utazásunk itt a Jazzin. Ez a Jazzy Night, ahol Cutor Zoltánnal az élen a Belmondo is szerepel, Valentin című dalával. Ebben a válogatásunkban a szaxofonk is hallható, a formációt Csányi István hozta létre. Szaxapella című muzsikájuk érkezik, a kezdés pedig a Jazzy dal versenygyőztes szaxofonosé Zolberté. Trust, ehhez kívánok jó szórakozást, itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csak nem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes hajnalt kívánok önöknek, egy óra után is folytatódik a Jazzy Night, a Jazzy éjszakai műsora, a mikrofon mögött Bárány Anna. Összeállításunkban az Irie Mafia is szerepel, akik most General Levy-vel közös 2007-es megjelenésű dalukat játsszák, ez a Bamblüket. Szulák Andreával kezdünk, aki a hazai jazz élet kiválóságainak közreműködésével készítette el Szeretni Bolondulásig című albumát, amelynek játékosan a presszó jazz műfai meghatározást adták. A dalok az 50-es, 60-as évek nagy slágereinek jazz átiratai. Nem várok holnapig, már is indítom, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. A 2012-es Jazzy Dal versenyünk egyik előadójával is találkozhatnak. A harmadikok lettek annak idején, ők a Jambient, és bronzérmes daluk forog a Summertime. 2020-as muzsika a kezdésben Fehér Balástól, She's Cool. Jó szórakozást és kellemes rádiózást kívánok. Itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a Budapest Acoustic Band is szerepel, mégpedig Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán összetételben. Message in a Bottle, ez várható tőlük. A Kossuth Díjas legendát, Hofi Gézát, Kicsit szomorkás című dalával idézzük meg. A kezdés pedig azé a színész énekesnői, akit színpadon és szinkron hangként is egyaránt nagyon sokan kedvelnek, ő Nárai Erika. Viszony című dalát a 2011-es Női Dolgok című lemezéről játszom, itt a Jazzin.

0: Köszönjük szépen!
1: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csak nem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.